0: Rigándi Lászlóval.
1: A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában, miután a budapesti döntőben 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3 arányban legyőzte az Arsenalt. A Puskás stadionban telt ház 62 ezer néző előtt már a 6. percben megszerezte a vezetést az angol csapat. Marquinhos felszabadítása, Trossardról levágódott, Havertz megiramodott a labdával a bal oldalon, életszögből pedig Szafonov kapus fölött a léc alá bombázott. A gól után fölénybe került a PSG, az angolok hősiesen védekeztek. A második félidő elején alaposan visszahúzódott a londoni gárda, és a 62. percben gólt kapott. A vitathatatlan 11-est az aranylabdás Dembélé magabiztosan értékesítette. Negyed órával később Kvaratskhelia a saját tér feléről indult, éleszögből lőtt, a becsúszó Luis Kelly lábáról a jobb kapufára pattant a labda. A 97. percben meccslabdát hibáztak a párizsiak. Barcola iramodott meg a bal oldalon, közelről az oldalhálót találta el. Maradt tehát az 1-1, következett a 2x15 perces hosszabbítás. Mivel a túlórában nem született gól, így 10 év után ismét büntető párbaj döntött. Az angolok 2-szer, a franciák pedig csak 1-szer hibáztak. A Paris Saint-Germain megvédte címét, a BL-ben eddig ez csak a Real Madridnak sikerült, és megszerezte története második BL trófeáját. Az Arsenal 2006 után 2026-ban is elveszítette a Bajnokok Ligája finálét. Azonnali hatállyal közös megegyezéssel távozik, a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland tréner 2024 májusában váltotta a német Jürgen Kloppot, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már korán sem sikerült ilyen jól, Szoboszlai Dominik Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttese csak az 5. helyen zárt. Utódként elsőként Andoni Iraola neve merült fel. A spanyol tréner legutóbb a Bournemouth-nál dolgozott. Változatlanul a Real Madrid a világ legértékesebb labdarúgó klubja, a Forbes gazdasági magazin számításai szerint. A friss lista élén egymást követően 5. éve áll a spanyol királyi klub, amelynek jelenlegi becsült értéke 9,5 milliárd dollár. A Primera Divisionban bajnoki címét megőrző Barcelona 7,5 milliárddal a második, a Manchester United pedig 7,2 milliárddal a harmadik. A három magyart is foglalkoztató Liverpool a 4. helyen áll 6,2 milliárd dolláros értékkel, miközben a Manchester City az 5.-ről a 7. helyre esett vissza 5,5 milliárddal. A Bayern München őrzi 6. helyét 5,7 milliárd dollárral, míg a Budapesten tegnap BL döntőt nyert Paris Saint-Germain, a 7.-ről az 5.-re jött fel 5,8 milliárd dollárral. Szabadlábon védekezhet Raheem Sterling, korábbi angol válogatott labdarúgó, akit azzal gyanúsítanak, hogy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetett. A játékos autójával egy útkorlátnak csapódott, balesete után a rendőrség őrizetbe vette, majd óvadék ellenében szabadlábra került a nyomozás idejére. Kábítószer birtoklása mellett az orvosi vizsgálat megtagadásával is vádolják. Svájc-Finnország döntőt rendeznek ma este, a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. A svájciak a várakozásoknak megfelelően simán győzték le 6-0 arányban a norvégokat. A házigazdák csak a 18. percben szerezték meg a vezetést, ám a második harmadban 12 perc alatt háromszor is betaláltak, és eldőlt a meccs. Figyelemre méltó, A svájciak Zsinórban harmadszor harcolták ki a fináléba jutást. Tavaly és tavaly előtt egyaránt ezüstérmet szereztek, most viszont nagyon fogadkoznak, hogy hazai közönség előtt felérnek a csúcsra, és megszerzik első VB címüket. A másik ágon a finnek némi meglepetésre 4-2 arányban nyertek a kanadaiak ellen. Az első játék részben hátrányból fordítva egy gólos előnyre tettek szert az esélyesebbnek tartott tengeren túliak. A második harmadban azonban fordítottak a finnek, 11 perc alatt 3 gólt ütöttek, és bejutottak a mai fináléba. A Svájc-Finnország aranycsata 20 óra 20 perckor kezdődik Zürichben. A két csapat már találkozott egymással a csoportkörben, és a házigazdák nyertek 4-2-re. A bronzéremért szintén Zürichben ma 15 óra 20 perctől Kanada és Norvégia küzd. A házigazda szlovák válogatott meglepetésre 2-1-re kikapott a montenegrói együttestől a Pozsonyban zajló minifutball Európa-bajnokság körmérkőzéses sorozatának záró fordulójában és csoportjában 3 ponttal az utolsó 4. helyen végzett, így nem jutott be a 8-döntőbe. A címvédő eperjesiek odahaza 33-24-re verték a bajmóciakat, a férfi kézilabda extraliga döntőjének 3. mérkőzésén, és összesítésben 2-1-re vezetnek az egyik fél 3. sikeréig tartó párharcban. A bronz csata már véget ért, a vágbesztercejiek 41-24 arányban nyertek a vendég érsekújváriak ellen, és 3-0-ás összesítéssel végeztek a 3. helyen. A dunaszerdehelyiek a 3 gólos hazai sikert követően 23-15 arányú vereséget szenvedtek Nagytapolcsányban, a férfi kézilabda extraliga osztályozójának visszavágóján, így a topolcsani továbbra is az élvonalban szerepelhet. A Dac Zsinórban a 3. osztályozóját bukta el, az előző 2-t a Modra ellen veszítette el. A 3-szoros Európa-bajnok Kovács Zsófia diadalával végződött, a felemás korlát döntője a szlovéniai Koperben zajló Torna világkupa versenyen. Zombori Gábor győzött a 400 méteres vegyes úszás döntőjében a Mare Nostrum versenysorozat 3. záróállomásán Barcelonában. Ábrahám Minna az 50 hát fináliában pedig a 3. helyen csapott célba. A magyar együttes kéziszer csapat 5 labdával döntőbe jutott a Várnában zajló ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon. Szonya Stanovská az 5., Zuzana Panyková pedig a 6. helyen végzett, a víziszlalom világkupa első szlovéniai állomásán. A Dénes Eszter Péni István páros az 5. helyen zárt, a légpuska vegyes csapat versenyszámban, a Münchenben zajló sportlövő világkupa versenyen. Kropko Márta 10.-ként ért célba a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardíniai versenyén Algeróban. A férfiaknál Léman Csongor 12. lett. A 10. helyen kiemelt Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit kettős 4-6-6-3-6-3 arányba legyőzte a Magda Linette, Julia Starodubceva, lengyel-ukrán duót a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyének 2. fordulójában, és bejutott a 8-döntőbe. A legjobb 16 között a Megeli Kempen Andrea Klepacs belga-szlovén kettőssel találkozik. A női egyes 3. fordulójában a világ első fehér orosz Arina Szabalenka 2 szetben legyőzte az ausztrál színekben szereplő Daria Kasatkinát. A címvédő amerikai Coco Gauff 3 játszmában meglepetésre kikapott az osztrák színekben szereplő Anasztázia Potapováltól. Az összetettben éllovas Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 20. útszakaszát. A dán sztár a 200 kilométeres hegyi etapon megkoronázta 3 hetes teljesítményét, ugyanis 5-ször ért elsőként célba. Összetettben több mint 4 perces előnnyel vezet. A Giron idén debütáló 29 éves Vingegaard karnyújtásnyira került ahhoz, hogy a sportág történetében 8.-ként mindhárom 3 hetes körversenyt megnyerje, ugyanis a Tour de France-on 2022-ben és 2023-ban, míg a Vuelta-n tavaly diadalmaskodott. A viadalma Rómában fejeződik be a 21. etappal, de ezen az összetettben már hagyományosan nem várható változás az élcsoportban. Kis Norbert 2 futamgyőzelemmel kezdte a Kamion Európa bajnoki szezont Mizánóban. A 7-szeres Európa bajnok tehát ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta. Raúl Fernández nyerte meg a MotoGP olasz nagydíjának szombati sprint futamát Mugello-ban. Akár újabb futammal is bővülhet a Forma 1 2026-os versenynaptára. A szaúd-arábiai nagydíj, illetve a bahreini nagydíj visszatérése is napirenden van, mégpedig az azeri és a szingapúri verseny közötti időszakban.
0: Colin Farrell és az erőszakik.
2: Mivel édesapja profi focista volt, egy ideig ő is az akart lenni, ám végül letett róla a fegyelem és a túl sok edzés miatt.
0: Előhívott értékek, vajdaság természeti értékei fotókon.
3: Nem csak az általános és a középiskolás korcsoportnak jelentettük meg a pályázatot, hanem most kibővítettük a felnőttek részére is.
0: Monyoskó, a lengyel Erkel Ferenc.
4: A romantika gyermeke nem csak zeneszerző volt, hanem zongorista és orgonista is egyben.
0: Akinek a valódi teljesítmény számít, Lakló Taladár.
5: Az utóbbi időben a madásban már azt éreztem, hogy nem egy színház vagyunk, hanem egy munkahely, egy gyár.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban. Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szerdán kerülhetnek a kormány elé a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és a növekedés javítását célzó intézkedések. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Eleinte még jobbára derült idő után, délután már esővel, záporokkal is számolni lehet. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök pénteken végleges utasítást adott a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések törvényes alapokra való helyezésének kidolgozására. A téma kedden a háromoldalú érdekegyeztető tanács, szerdán pedig a kormány elé kerül. Mindezt a miniszterelnök szombaton jelentette be a közösségi hálón közzétett videójában. Robert Fico arról is beszélt, hogy rövidesen ismét előveszik a közbeszerzési hivatal és a versenyhivatal összeolvasztásának kérdését. Ezen kívül Fico elmondta, hogy szerinte törvénnyel kell megakadályozni a homoszexuális párok külföldi házasság kötésének szlovákiai elismerését. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli pénteki sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy készítettek egy 11 pontos, jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot, ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől. Magyar Péter szerint továbbra is fenntartja azt az ajánlatát, mely szerint ezen ügyek lezárása után valahol Ukrajnában, de lehetőleg Kárpátalján szívesen találkozik az ukrán elnökkel. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 000 amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 000 Lengyelországban és 36 000 Németországban. Donald Trump amerikai elnök igyekszik megváltoztatni az Iránnal kötendő egyezség több pontját. A New York Times értesülése szerint Trump módosító javaslatait továbbították Iránnak, de egyelőre nem lehet tudni, milyen jellegű változtatásokról lenne szó. Ugyanakkor az Axios hírportál azt írta, hogy az amerikai elnök szeretné szigorítani azokat a pontokat, amelyek az Irán birtokában levő nukleáris anyagok további sorsát érintik. Trump kijelentette, számára az a legfontosabb, hogy Irán beleegyezik-e abba, hogy soha nem fog atomfegyvereket gyártani, és ismét megnyitja a hormuzi szorost, amelyen keresztül a háború előtt a világ kőolaj szállításának ötödét bonyolították le.
0: Időjárás.
1: Enyhén felhős és borult időszakok követhetik ma egymást a nap folyamán, miközben eleinte helyenként még kisüt a nap. A nap második felében azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet és elvétve záporok vagy futóesők kialakulására lehet számítani, délnyugaton néha zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyugodt, eseménymentes az általunk figyelt közutak forgalma, sem balesetről, sem radarról nem érkezett jelentés. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szívemet mindegy megöldökölve égő áldozatul Istennek ajánlom. A 16. század elején Noyonban született Calvin János genfi reformátor gondolatával köszöntöm tisztelettel a kedves hallgatókat. Mai témáink. Mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Kérdezte Péter. Jézus válaszát Candy Henrietta, a bacskai beosztott lelkész fogalmazza meg.
1: Mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, az százszorosát kapja és megörökli az örök életet.
0: Milyen üzenetet hordoz a konfirmáció szó jelentése? Görözdi Zsolt lelkipásztor, egyetemi tanár.
2: A konfirmáció az hitvallás és fogadalomtétel. Elérkeznek abba korba, amikor felelősen meg tudják vallani a hitüket. Lehet, hogy ez egy formális kérdés, elmondják az apostoli hitvallást, de mégiscsak az a cél, hogy hitre jussanak.
0: Dunaszerdahelyen 2 évig tart a konfirmációra való felkészülés. Kinek mit adott ez az időszak, amely a gyülekezet közössége előtti hitvallással zárul?
3: Nálunk igazából a családban ez egy hagyomány, mert aki református, az mindenki konfirmált.
4: Rám nagyon jellemző az, hogy érzékeny vagyok, és ebben azért sokat segített. Nagy részt a közösség.
5: Abban segített, hogy nyitottabb lettem, sok új embert ismertem meg.
6: Nekem mindenáron erősödött a hitem, mert többet megtudtam Jézusra, és jobban tudtam nyitni felé.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink. Kérem, tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: Két héttel ezelőtti műsorunkban a Jézustól szomorúan távozó gazdag ifjú történetét boncolgattuk. Azt a tanácsot kapta az örök élet elnyerésére vonatkozó kérdésére, hogy adja el mindenét, a bevételt ossza szét a szegények között és kövesse őt. Jutalma pedig az lesz, hogy kincse lesz a mennyben. Péter erre felbuzdulva, pedig magukra, mint a tanítványokra vonatkoztatva teszi fel a talán nem is szokatlan kérdését. Azzal érvelve, hogy ők, akik mindenüket elhagyták, mégis mi lesz a jutalmuk? A kérdésre a választ Candy Henrietta, Bacskai beosztott lelkész fogalmazza meg ige hirdetésében.
1: Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy együtt dicsérhetünk téged, minden jók adóját. Köszönjük testi egészségünket, az erőt a munkához, és otthonunkat, szeretteinket. Jó nekünk hozzád jönni, aki megnyugoszta az bennünket, és tanítasz az örök életre. Nyisd ki most szívünket az igazság előtt, mert a te igéd igazság. Tegyél minket képessé a megválásra. Ha az, ami a kezünkben van, elválasztana tőled. Segíts minket olyan hitre, amiben befogadás rejlik, és amely hit tovább visz bennünket onnan, ahol állunk. Adj nekünk most egyszerű szívet és halló füleket, hogy meggazdagíthass minket. Krisztus Urunkért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Az a szent ige, melynek alapján Isten keresi e mostani órában a mi szívünket, megírva található Máté evangéliumának 19. részében, annak 27. versétől a 30. versig terjedő ige szakaszban, eképpen. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát velünk mi lesz? Jézus erre ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az emberi élet egyik legmélyebben beleívódott ösztöne a szerzés. Szerezni, ami még nincs, többre vinni, meggazdagodni, lenni valamivé. Azt gondolom, hogy ez egy olyan jellemvonás, amely a mi életünkre is igaz. A mai embernek is a pénz jelenti a fő motivációs eszközt. És ha kicsit finomabban akarnám mindezt fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a haszon. Mi az, ami nekem megéri, mi az, amiből hasznom van. Talán a haszon mellé hozzá kell még tenni a társadalmi elismerést. Mert úgy gondolom, ez a másik nagyon fontos hajtóerő, ami motiválja a ma emberét. Mielőtt azonban azt gondolnánk, hogy ezek a gondolatok csak ma időszerűek, azt látjuk, hogy Péter szintén hasonló gondolatokkal van, és így faggatja Jézust. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Amikor Péter felteszi az Úr Jézusnak a már említett kérdését, hogyha ők elhagytak mindent, akkor mi lesz a jutalmuk, akkor ezt úgy lehetne egészen pontosan lefordítanunk, hogy mihez lesz hozzáférésünk, vagy mi lesz abból nekünk, mi lesz a jutalmunk, vajon megérje Jézus követése, hiszen ennek is, mint mindennek, ára van. Vannak, akik azt érzik, hogy sok nekik a tanítványi lét, hogy belefáradtak már, annyi áldozatot hoztak érte. Van olyan is, aki visszatekint életének egy-egy időszakára, és mérleget von, hogy mennyi időt és energiát adott már oda Jézus követésében. Az is lehet, hogyha ezt megtesszük, talán oda jutunk, hogy mennyi mindenre tudtuk volna fordítani azt az időt és energiát, amit az vett el tőlünk, hogy gyülekezetbe járunk, alkalmakon veszünk részt, szívünkön viseljük a gyülekezet sorsát, vagy éppen segítünk annak munkájában, akár fizikai munkában is. Az ére másik oldala viszont emellett az, hogy a Biblia Jézus Krisztus személyében egy olyan örömhírről beszél, amelyben nekünk semmilyen érdemünk nincsen. Isten elfogadott minket, megbocsátott nekünk, szeretetébe ölelt, és mindez egyedül Krisztus áldozatáért van így. Ha pedig ez igaz, már pedig úgy hisszük, hogy teljes mértékben, akkor egész életünk nem más, mint hogy magunkat hálából adjuk oda az Úrnak. Ha pedig valamit hálából teszünk, akkor hol van a helye a jutalomnak? Képzeljük el azt a helyzetet, hogy mi valakinek hálából valamit ajándékozunk, de aztán megemlítjük neki, hogy de milyen jutalmat is ad nekünk azért, hogy mi hálából megajándékoztuk. Ugye milyen lehetetlen dolog? Ha valamit hálából teszünk, akkor nem várunk érte fizetséget vagy jutalmat. A gond talán azzal van, hogy sokszor ott van bennünk az üzleti felfogás, hogy mivel mi ezt vagy azt tettük Istenért vagy ügyéért, ezért ő ezzel vagy azzal tartozik nekünk. De az így gondolkodó ember nem Krisztusért és az evangéliumért dolgozik, vagy szolgál Istennek, hanem valójában azért a remélt jutalomért, amit ezért cserébe kaphat, sőt elvár. Ahol a jutalmat váró számít és mérlegel, ott megszűnik a tanítvány öröme és hálája. Ahol viszont a tanítvány hűséges marad, hálából Krisztusért és az evangéliumért, ott valóban adatik a jutalom. De hogy mit is jelent ez? Arról beszél az Úr Jézus Péternek a felolvasott igében. Két dolgot emel ki az Úr Jézus válaszában a tanítványok jutalmaként. Egyrészt azt mondja, hogy mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, az százszorosát kapja és megörökli az örök életet. Jézus ezzel utal arra, hogy a tanítványok valóban mindent hátrahagyva követték Jézust és engedtek hívó szavának. De eszünkbe juthat ezen a helyen Krisztusunk egy másik igéje is. Ki az én testvérem, és ki az én atyám? Az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem véletlen, hogy Jézus a családhoz kötődő fogalmakat használ itt. Anyáról, apáról, testvérről beszél. Nem hiába, vagy nem közhelyként mondjuk ugyanis, hogy Jézus tanítványának lenni annyi, mint egy nagy családba tartozni. A gyülekezet nem más, mint Krisztus követőinek közössége. Egy nagy család. Amit Jézus mond az apa, az anya, a gyermekek vagy a földek elhagyásáról, az érthető a gyülekezet vagy a gyülekezeti szolgálat szempontjából is. Például valaki áldoz az idejéből a gyülekezetének, megvonja magát a saját családjától, azért, hogy másoknak családjává legyen. Az is igaz, hogy ez nem megy konfliktusok nélkül. Mert ha valaki komolyan gondolja a Krisztus családjába való tartozást, életében a neki való szolgálatot, akkor összeütközésbe kerül a világgal. Nem véletlen az sem, hogy a tanítványokat mennyire üldözték, és ha megfigyeljük, üldözik ma is. Nem fegyverrel, meg kínzó eszközökkel, hanem szóval, bántással, hát mögött, kipellengérezéssel. Mindezeket úgy foglalhatnám össze, hogy az egyik jutalma Jézus tanítványának, hogy kap egy másik családot, egy közösséget, ahol megoszthatja saját életét a másikkal és mások vele. A másik pedig, amit Krisztus jutalomként említ, az örök élet, a részesedés abban az új világban, amikor minden újjá lesz, amikor nem lesz többé halál és gyász, fájdalom és jajkiáltás. Ezt azonban azok nem érik el, akik fáradozásaikért ajándékot és földi jutalmat várnak. Azoknak van ez elkészítve, akik végig megmaradnak Jézus követésének az útján. Pál apostol szavai jutnak eszembe, nem gondolom, hogy elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé, Istennek mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Az a dolgunk tehát, hogy feszüljünk neki, és fussunk egyenest, hogy milyenk lehessen a jutalom. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, légy áldott, hogy szabaddá akarsz tenni bennünket, nem pedig bilincseket raksz ránk. Köszönjük, hogy erőt adsz a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítod, és képessé teszel minket arra, amire nélküled nem volna erőnk. Adj nekünk hitet a jó döntésekhez, még akkor is, ha úgy tűnne, hogy valamitől meg kell válni, amit sajnálunk. Adj hitet a megváláshoz, hogy százszorosan megajándékozhass minket a tőled való új élettel. Adj nekünk olyan napokat, amikor téged dicsőíthetünk, aki üdvösségünket munkálod, és egykor majd magadhoz ölelsz bennünket az örök kivalóságban. Krisztusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen.
0: Kendi Henrietta, a Bacskai Beosztott Lelkész a tanítványok jutalmáról szólt ige hirdetésében.

0: A Dunaszerdahelyi gyülekezetben idén 12-en konfirmálnak. 11 fiú és lány tesz vallást a hitéről a református templomban. Az ünnepélyes fogadalom tételt egy héttel megelőzően a presbiterek és a családtagjaik előtt már bizonyították a tudásukat. Az egyházközség lelkipásztora Gürözdi Zsolt alaposan kikérdezte őket a 2 éves tananyagból. De kit, ki és mi motivált abban, hogy konfirmációra jelentkezzen, és mit adott számukra ez a felkészülési időszak? Erről vall a Dunaszerdahelyi gyülekezet 4 konfirmandusa, akikkel közvetlenül a vizsga után beszélgettem.
1: Kis Dénes, Baráros Kristóf,
2: Béli Máté,
3: Ravasz Ronald. Én magam döntöttem, mert meg volt az ajánlat, hogy menjek el konfirmációra, és hát elmentem.
4: Mit vártál a konfirmációtól?
3: Hát azt, hogy le fogok vizsgázni, és hogy nem lesz nehéz, de nem is volt nehéz szerintem.
1: Nekem anyum mondta, hogy konfirmálni fogok, mert a tiszteletes úr felajánlotta. Ha már ajánlat, akkor elfogadtam.
4: Korábban jártatok-e templomba?
1: Ezelőtt nem jártam templomba, nem mintha most járnék. Felkészülési időszak nem volt nehéz, legvégén kezdtem el készülni.
2: Én ilyen 3 évvel ezelőtt kezdtem el járni templomba, a hitelmos tanárnőm ajánlotta, hogy járjak templomba. Meg ezt a konfirmációt a anyom és a tiszteletes úr is ajánlotta.
5: Nálunk igazából a családban ez egy hagyomány, mert aki református, az mindenki konfirmált. Én már kiskorom óta templomba jártam, gyerekisten tiszteleteken vettem részt, hittanórákon.
4: Gyerektáborokba jártatok?
5: Jártam persze, szinte minden éven itt voltam, 1-2 évet kihattam, de mai napig járok is.
3: Én legelső táboromban 3 éve voltam.
4: Az ilyen táborok vagy ifjúsági alkalmak, azok jobban megerősítenek benneteket?
3: Szerintem minden áron, mert közösségben nekem könnyebb tanulni.
4: Mi mindenről tudtatok meg ebben a 2 éves felkészítési időszakban? Hogyan tudnátok visszatekinteni erre az időszakra?
2: Hát maga az életre is megtanított szerintem, meg hogy így a Jézusnak a halála, élete, sok minden, ami tényleg nagyon fontos az életben.
3: Én sok mindent tudtam konfirmációm előtt is, mivel kicsit később kezdtem el, mint a többiek. 18 lettem már, szóval többet tudtam, de ezért adott valamilyen bónuszokat.
4: Honnan tudtad ezeket, hogy már akkor is készültél korábban is konfirmációra, csak elmaradt?
3: Nem, hanem templomi istentiszteletekből, vagy pedig internet.
4: Téged elég gyakran látni istentiszteleten. Most ez azért, mert fontos, vagy a tiszteletes úr mondta, hogy el kell jönni templomba?
3: Magam szerint járok, nem az miatt, mert valaki kényszerítene, hanem önmagamtól, mert ugye nekem a családom se kényszerít rá.
4: De mi az, ami téged ide vonz?
3: Hát a hitem, az Istenben a hitem, és hogy tanuljak valami újat.
5: Elég sokat tudtam már, az alapokat megtanultam hittanórán alapiskolában, és összetudtam kötni, amit ott tanultam, és amit itt tanultam a konfirmációs felkészítő órákon.
4: Mi az, amivel megismerkedtetek?
1: Alap történeteket eddig is tudtam, meg néhány új dolgot bővebben.
2: A 10 parancsolatot azt nyilván tudtam már régebben is, de hogy így a imádságok, meg Jézusról néhány olyan dolog, ami fontos.
4: Erősödött-e a hitetek azáltal, hogy készültetek a konfirmációra?
3: Nekem mindenáron erősödött a hitem, mert többet megtudtam Jézusra, és jobban tudtam nyitni felé. Hozott bennem persze egy változás, de szerintem személy szerint már előtte megtértem, mielőtt konfirmáltam.
4: Elmeséled, hogyan történt ez?
3: Nekem úgy volt, ugye, hogy interneten minél többet dobált fel, és érdeklődési szinten miatt elkezdtem ez iránt érdeklődni, és egyszerűen nagyon megfogott, tudtam, hogy van benne valami, és aztán így elkezdtem járni az úton.
4: És mit jelentett számodra az a megtérés?
3: Minden tényleg, hogy máshogy gondolkodom, más lettem, máshogy viselkedek.
4: És azt észreveszik mások is, és ezt meg is említik neked?
3: Vannak osztálytársaim, akikkel első óta járok, szóval 12 éve, és ők is például észreveszik, vagy pedig ilyen közelebbi családtagok, vagy akinek

0: fordulni.
1: Igazából nekem nagyon sokat segítettek a konfirmációs tanórák, mivel azután többet is jártam vasárnaponként templomba, és ezáltal erősödött a hitem.
2: A konfirmációra való felkészülésben mi volt a legnehezebb számotokra?
1: Hát igazából nekem azok a kérdések okoztak nagy gondot, amit nagyjából szóról-szóra kellett elmondani, mivel én nem a magolós típus vagyok, hanem inkább ilyen tartalmát vagy saját szavaimmal mondom el, szóval nekem az volt a legnehezebb része. Hát például rögtön az egyes kérdést. Mi a te egyetlen vigasztalásod az életedben és halálodban? Sok kérdésnél elég volt saját szavakkal válaszolni, de volt, amit szóról-szóra tudni kellett, szóval nem volt könnyű.
3: Én jobban magolok, de viszont azt vettem észre, hogy a tartalmát is kell tudnom, hogy azért tudjam, hogy miről beszélek. Nekem a apostoli hitvallás okozta a legnagyobb bajt, amúgy nem tudom miért, de valamiért mindig elfelejtettem egy-két rész belőle. Bizonyos szavak ilyen régebbiek, és nehezebb volt fejembe vésni őket.
2: Ha voltak olyan szakaszok, olyan részek vagy szavak, amelyek tényleg ilyen réges kifejezéssel voltak megfogalmazva, akkor a tiszteletes úr azt, vagy a tiszteletes azt, hogy elmagyarázta nektek?
3: Volt, hogy már elkérdeztünk, de viszont megadta azt a lehetőséget is, hogy újabb verziót tanuljunk, de sokan a régire voltak szokva, szóval maradtunk a réginél. Megszokta a többség a vasárnapi istentisztelet, akárnánkor fel van mondva a apostoli hitvallás.
0: Nekem nem volt különösebb gondom a tanulásukkal. Az egyetlen olyan volt, ami úgy nehézséget okozott, az a Jézus, mint a víz hasonlat volt. Az nekem nem ment. Meg a klasszikus, hogy nem úgy jönnek a szavak, ahogy oda van leírva. Ez okozott gondot.
2: Sokat kellett tanulni azért, hogy jól rögződjenek a válaszok a kérdésekre?
0: A legtöbb az már fejembe rögzült addigra.
4: Nem is az, hogy szóról szóra, mert azt megcsinálom simán, hogy elmondom szóról szóra, nekem ez nem okoz gondot. Mondjuk a 10 parancsolatban volt olyan, hát kicsit ilyen régies kifejezések, de hát így szép ez a régies kifejezés, szerintem nem kell új.
2: Mit vártok attól, hogy vallást tettetek a hitetekről? Mit jelent majd ez a számotokra?
1: Ugyanígy fogok vasárnaponként, vagy hogyha alkalom lesz, akkor eljövök ifi hétvégére, vagy például táborba is, ugyanígy fogok járni, mint ide.
3: Én továbbra is fogok járni, mivel konfi előtt is jártam, most is járok, és tervezek utána is járni.
2: Tehát teológiára is szeretnél jelentkezni?
3: Nem, az nem nagyon fogalmazod meg bennem, de még lehet bármi.
0: Nekem a vasárnapi templomba jövés az, ha eddig nem volt, akkor ezután se lesz. Az ilyen alkalmakra eddig is eljártam, és azután is elfogok.
4: Igen, én is fogok járni majd ezután is, mert hát nem csak azért jöttem ezért a konfirmáció miatt, hanem hogy így hiszen minden vasárnap együtt vagyok Istennel, meg így táborokba is akarok még járni.
2: A Dunaszerdai gyülekezet 4 konfirmandusával beszélgettem arról, hogy mit adott számukra a 2 éves felkészülési időszak.

0: A folytatásban Görözi Zsolt lelkipásztorral arról beszélgetünk, hogyan készítik fel Dunaszerdahelyen a 10 éves fiatalokat a keresztény életre, a konfirmációra való készülés keretén belül. Milyen nehézségekkel találja szembe magát a lelkipásztor ennek a korosztálynak a megszólításakor? Milyen motivációs módszereket alkalmaznak, hogy a fiatalok aktívabban bekapcsolódjanak a gyülekezet életébe? Beszélgetésünkből mindez kiderül, ahogy a konfirmáció lényege és célja is.
1: Nálunk a konfirmációs fölkészítés 2 évig tart. Vannak olyan helyek, gyülekezetek, ahol 1 év alatt ezt elintézik, de ez a 2 év is kevés, mert ezeknek az együttléteknek olyan céljaik vannak, amiket csak lassan lehet kérelni. És valóban össze kell gyűjteni a fiatalokat, amikor a 8. osztályba lépnek, akkor megszólítjuk őket. Ez nem egyszerű, mert a gyerekeknek egyre több szakkör, külön óra áll rendelkezésére, és hát sajnos a konfirmációs fölkészítés az sokszor háttérbe kerül, és ez azt is jelenti most, hogy a megkeresztelt gyerekeknek a 20%-a az nem vesz részt a konfirmációs oktatáson, ami pedig lényeges

0: Nem, mert gyakorlatilag ez a konfirmáció, ez a gyermek hitoktatás folyamatának a végét is jelenti, egyfajta lezárását jelenti, amikor is ők fölnőtt egyháztaggá válnak majd. És ezért mi megszólítjuk a szülőket minden lehetséges módon, ahogy tudjuk, utolérjük és figyelmeztetjük nagyszülőket, gyerekeket, hát több-kevesebb sikerrel. Persze van listánk, hiszen tudjuk azt, hogy kiket kereszteltünk, illetve Szerdahelyen elég sokan beköltöznek, és nem mindig tudunk róluk. Föl kell őket kutatni, az említett módokon kívül személyesen próbáljuk őket megkeresni a telefonon, és hát sokszor, vagyis hát vannak olyan esetek, amikor maguk a szülők sem tartják annyira fontosnak, illetve hát a gyerek ketteléseit előtérbe helyezik, és ezért marad el. De a 80%-a az viszont beiratkozik, és jár erre két éves előkészítőre.
1: Könnyebb egy falusi lelkésznek a feladata ebből a szempontból?
0: Egy kicsit átláthatóbb egy kisebb közösségben, a városi léthez hozzátartozik egyfajta olyan anonimitás, amit nehezen lehet áttörni, és ezért rejtve maradnak sokan, de azért az iskolában a gyerekek egymásnak üzennek, egymást szólítják meg, és aki református, azt hívják az előkészítőre.
1: Hogyan zajlik ez a két éves felkészítői folyamat? Mi minden hangzik el, illetve mi az, amire fölkészítik a konfirmálás előtt álló fiatalokat, akik majd vizsgát tesznek két év után?
0: A konfirmációnak az az értelme, ahogy mondtam, fölnőtt egyháztagokká válnak, és ahhoz, hogy egyháztagokká váljanak, és fölnőtt egyháztagokká, több dolgot kell tudniuk. Az egyik cél az lenne, hogy összegyűjtsük ezeket a fiatalokat, hogy megtudják azt, hogy van egy olyan közösség, ami őket szeretettel várja, aminek van egy értékrendje, aminek van egy belső élete, és ebben ők részt vehetnek. Ez az egyik, hogy összegyűjtsük őket. A másik az, hogy szükség van arra, hogy a gyermekkor után ők ugye már kamaszkorban vannak, és ez fontos, hogy ne gyerekeket konfirmáljunk, minél később, annál jobb, tehát minél korosabbak, annál többet értenek meg a tananyagból, de szükséges az, hogy egyszer kapjanak egy olyan összegzett ismeretanyagot, ami aztán akár az egész életükre nézve kihatással lehet, emlékezhetnek rá. Ezek általában tantételek, hittantételek, ez az úgynevezett dogmatikai része. De ha ez csak ennyi lenne a feladatunk, akkor egy ilyen tanóraszerű találkozókat eredményezne. Nem erről van szó, hanem hogyha önálló egyháztagok lesznek ezek a fiatalok, akkor nekünk be kell őket vezetni egyrészt a gyülekezet életébe. Tehát, hogy ők ennek tagjai, és hogyan érez a gyülekezet, milyen alkalmai vannak, és azokra próbáljuk meg őket hívni. Nálunk a konfirmandusok pontokat gyűjtenek, tehát hogyha jönnek istentiszteletre, akkor pontot kapnak, ha hoznak magukkal szülőt, családot, testvért, akkor pluszpontokat kapnak, hogyha szolgálatokat vállalnak mondjuk egy táborban, vagy egy ifjúsági napra elmennek, vagy egy szeretetszolgálati akción vesznek részt, azon pontokat kapnak, és ezáltal egy kicsit beépülnek a gyülekezetbe, érzik azt, hogy ők ott egy csoportot alkotnak, de részei annak. Tehát ez lenne a harmadik, és a negyedik pedig az lenne, hogy mi fölkészítsük őket a keresztény életre, ami szintén egy nagyon nagy hangsúlyt kap a fölkészítésen, hiszen megpróbáljuk megtanítani őket Bibliát olvasni, a Bibliát kicsit értelmezni, levetíteni a mindennapjainkra, a döntéseinkre. Ugyanakkor például az imádság kérdése, az Istennel való kapcsolat kérdése, ami klasszikus értelemben nem tanítható. Tehát ez nem lehet letanítani, de lehet erre vezetni, lehet erre nevelni. És aztán még hozzájön az is, emellett, hogy ez egy olyan érzékeny kor, amikor a gyerekek vagy a fiatalok ide járnak, amikor nagyon sok alkalom van beszélgetésre, sokszor lelkigondozói beszélgetésre, vagy egyáltalán véleménycserére, hiszen fontos az, hogy a fiataljaink le tudják reagálni a környezetükben zajló eseményeket, akár társadalmi, politikai, történelmi, nemzetiségi, etikai, szinten, és erre nagy az igényük, és így is néz ki egy-egy ilyen fölkészítő óra.
1: Mennyire lehet őket bevonni ezekbe a kérdésekbe? Bizonyára vannak olyanok, akik csak most először találkoznak a gyülekezettel, a közösséggel, azoknak gondolom sokkal nehezebb, mint azoknak, akik már gyermekkoruktól ide járnak, már gyermekisten tiszteletre is, vagy gyermektáborokba.
0: Az együttléteknek, a fölkészítő óráknak a lelkülete, szellemisége, a hangulata olyan, ami föloldódást enged a fiataloknak, és hát vannak, akik kevésbé szólalnak meg, ugye ez egy nagyon érzékeny időszak a 14-15-16 éves kor, ahol nagyon sok kérdésük van, és ha nem is szólalnak meg, vagy nem is reagálnak, a többiek ezt megteszik helyettük, de ők átérzik azt, hogy ez az ő problémájuk, ez őket érinti, tehát nem tehetünk úgy, mintha az ő fejükben ez nem lenne ott, vagy az ő kérdésük nem lenne az, ami a többieknek is, és ezeket akkor tényleg beszélgetések útján, bibliai tanítás nyomán ezeket a kérdéseket át tudjuk együtt beszélni, gondolni.
1: Előfordult már az, hogy valaki ebben a felkészítési folyamatban ezeknek a beszélgetéseknek a hatására, vagy a sok egyéb alkalmaknak a hatására meg is tért?
0: Hogyne, hiszen igazából a konfirmáció az hitvallás és fogadalomtétel. Tehát elérkeznek abba a korba, amikor felelősen meg tudják vallani a hitüket. Lehet, hogy ez egy formális kérdés, elmondják az apostoli hitvallást, de mégiscsak az a cél, hogy hitre jussanak. Amiért mi imádkozni tudunk, amiért mi munkálkodni tudunk, de amit nem tudunk elérni, ezt Isten tudja egyedül elérni bennük, és munkálkodik bennük, és hát nagyon fölemelő érzés, és fölemelő azt látni, amikor látjuk azt, hogy a gyerekek hite növekszik, megindul, gyümölcsöt hoz, amikor látjuk azt, hogy a döntéseiben, az életszemléleteiben jelen van a hitnek, az ismerete, a hitnek a bölcsessége. Épp ez lenne az egyik cél, amellett, hogy ők aztán egyháztagok lesznek, de ez egyháztagság se egy formális valami tény, hanem egy aktív jelenlét, és az aktív jelenlét ez éppen a hiten keresztül működik.

0: Folytatjuk a beszélgetést a konfirmációról Görözdi Zsolt lelkipásztorral.
1: Egy másik cél az is lenne, hogy ezek a fiatalok, akik konfirmálnak, bizonyságot tesznek a gyülekezet előtt, akkor fokozatosan beépülnek a gyülekezetbe, itt maradjanak. Sikerül-e ezt elérni, visszatekintve az elmúlt évek tapasztalataira?
2: A válasz egyértelmű nem, bármennyire is csalódást okoz ez a válasz. Van egy fogalom, a kikonfirmálódás. Sokan úgy értelmezik a konfirmációt, hogy azzal vége van a gyermekkoruknak is, vége van az egyházzal való kötelező kapcsolatnak, és eltűnnek. Nagyon sokukat aztán évek után találjuk újra a templomban. Vannak, akik csak évente jönnek. Tehát sajnos az egyháztól való eltávolodás ebben a korban nagyon fájó tapasztalatunk. De ez nem azt jelenti, hogy nem az lenne a dolgunk, és nem az lenne a feladat, hogy őket megszólítsuk, hogy amit megtegyünk ért, azt tegyük meg. Ugyanis annak ellenére, hogy a gyülekezettel a többségük valóban szinte megszakítja a kapcsolatot, azért azt is látjuk, hogy a konfirmációs folyamatban, az előkészítő órákon és a hittanórákon, az iskolákban olyan élményekben van részük, és olyan döntéseket hoznak, vagy olyan ismeretek, hez jutnak, amelyek aztán ott vannak bennük, valahol szunnyadnak, néha aktivizálódnak, néha előjönnek, és néha aztán valóban visszatérnek, mert ráéreznek arra, hogy itt valamit kaptak, itt valamiben részük volt, valamilyen közösségben, valamilyen lelkélményben, és azt esetleg újra vágyják. Egyébként pedig igyekszünk arra, hogy a konfirmáció után közvetlenül ne engedjük szét a gyerekeket, a fiatalokat, hanem valamilyen ifjúság csoport létrejöjjön, amiben túlélik ezt a fajta krízist, és egyre inkább megmaradnak. Amiben érezhető, hogy visszatérnek, és aktívak továbbra is azok a táborok, azok olyan 1-2-3-4 napos együttlétek, amiket szeretnek. A rendszeres templomba járás az bizony egy nehéz kérdés.
1: Amikor készülnek a konfirmációra, mi okozza nekik a legnagyobb gondot? A kérdésekre megtanulni a választ szóról-szóra, vagy akár elmondhatják a saját szavaikkal is, illetve mitől tartanak a legjobban?
2: Ami gondot okoz számukra, az több szinten mutatkozik meg. Egyrészt ott van az a kétség, vagy az a kérdés, hogy ők most kiállnak, és hitüket megvallják, és ezt ők vajon átérzik, vagy nem. És ez jó, hogy ez fölmerül, tehát ez egy helyes kérdés. Meg kell, hogy mondjuk, vagy meg kell, hogy állapítsuk azt, hogy a konfirmandus az nem egy a hitében teljesen kiforrott, kész, minden folyamatot lezáró ember, hanem a hit útján haladó, és különböző stációiban járó fiatal, és ezért ez az igény nincs meg, hogy ők tökéletes tudattal, tökéletes hittel, ha egyáltalán ugye van ilyen, álljanak a gyülekezet elé. Ez az egyik kérdésük, hogy ők ezt hiszik egyáltalán. És jó, hogy ez a kérdés fölmerül, mert vannak olyanok, akiknél ez egy automatikus cselekedet. A másik, amitől félnek, az az úgynevezett vizsga, vagy a hittételeknek az elmondása, amit családtagjaik előtt, a gyülekezet előtt, tehát ez mindig egy népes, több százfős gyülekezet itt, amikor nekik a mikrofonba el kell mondani a egyébként rendkívül bonyolult hitvallási válaszokat, a téziseket, ettől félnek, de ezt mi úgy oldjuk meg, hogy ezt a súlyt levegyük a gyerekekről, a fiatalokról, hogy tartunk egy vizsgát, amin kiosztjuk a kérdéseket, amiket mindenkinek meg kell tanulni, és amikor a konfirmációs istentiszteletre kerül a sor, ott már kiosztjuk azokat a kérdéseket személyre, amiket fogunk kérdezni, és ez persze így nem jelenti azt, hogy ők nem tanulták meg az egészet, de azt jelenti, hogy ott már szabadon a hitüket, az ismeretüket meg tudják vallani.
1: Dunaszerdahelyen az idén 12-en tettek vallást a hitükről, 11 fiú és egy lány. Hogyan jött össze ez az összetétel, hogy ennyi sok fiú? Gondolom talán meglepő is, hogy lányok szinte alig vannak.
2: A következő év az egészen más képet fog mutatni, meg az azután is. Valóban ebben az évben 11 fiú és egy lány van, de tavaly például egy lány se volt, csak fiúk voltak, ami teljesen szokatlan. Ennek is megvan a tanítási folyamatban a maga előnye is, meg hátrány is persze. persze, hogy a témák földolgozása például csak fiúkkal az másképpen zajlik, mint hogyha koedukált csoportok lennének.
1: Dunaszerdán nem csak a 15 éveseknek van lehetőségük arra, hogy konfirmáljanak, hanem az felnőtteknek is. Milyen gyakori itt a gyülekezetben, hogy vannak felnőtt konfirmációk, illetve van érdeklődés ez iránt?
2: Hál' Istennek az egyházunkban sok helyen van felnőtt konfirmáció. Volt egy időszak, ugye a fordulat után, 89 után, amikor sokan jöttek felnőttek, hogy szeretnének konfirmálni. Ez aztán megvalósult, és hát jó pár év azóta eltelt, de többen jelzik azt, hogy szeretnének ebben folyamatban bekapcsolódni, és ez gyakorlatilag úgy zajlik, hogy valaki jelzi azt, hogy őnek ez elmaradt, és mi meghirdetünk olyan találkozókat, körülbelül olyan 8-10 találkozót a felnőtteknek, amikor indítunk egy csoportot, és fölkészítjük a hitvallás és fogadalomtételre a felnőtteket. Olyanok is jönnek, akik nem akarnak konfirmálni, de ezt szeretnék a hitbeli ismereteiket valahogy összesítve látni, és úgy újra fölfrissíteni, és ezek aztán olyan élő csoportok, amikor egyrészt frontális oktatás módon, illetve beszélgetés útján halad előre, míg eljutnak aztán a konfirmációik. Mindig úgy alakulnak a csoportok, hogy amikor kialakul egy csoport, egy hármas létszám, egy négyes, egy nyolcas, tízes, akkor indítjuk be, és akkor gyűjtjük azokat, akik érdeklődnek, és amikor elindul a csoport, akkor ők bekapcsolódnak.
1: Ez örömteli, hogy felnőtteknek is van igényük arra, hogy rendezzék a kapcsolatukat a gyülekezettel, hogy ők is konfirmáljanak, hiszen korábban meg voltak keresztelve, de aktív tagjai a gyülekezetnek csak éppen ebből a folyamatból kimaradtak.
2: Olyanok is vannak, akik teljesen kívülről jöttek, tehát nincsenek megkeresztelve, esetleg más egyházi hagyományaik vannak, és megismerik a gyülekezetet, és valamit megéreznek abból, ami itt zajlik, eljönnek esetleg egy istentiszteletre, vagy egy esküvőre, vagy egy keresztelőre, és kedvet kapnak, érdeklődést mutatnak, és vannak olyanok, akik ezt szeretnék lezárni, hogy ez nem csak, hogy mögöttük legyen, hanem ez az életüknek a része legyen. És ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, amikor megérzik azt, hogy az életben úgy tudnak eligazodni, hogy a döntéseikben ez a hitbeli alap jelen legyen, az orientációjukat meghatározza, és azt is el kell mondani, hogy ez teljesen önkéntes, tehát ők akarják ezt, a gyerekeket néha küldik, a fiatalokat, ők akarják, és aktívabban vesznek részt ebben a folyamatban.
0: Görözdi Zsolt, dunaszerdahelyi lelkipásztorral beszélgettem a konfirmáció fontosságáról, de többek között arról is, hogy az ünnepélyes fogadalomtétel után megmaradnak-e a gyülekezetben a fiatalok, illetve miként lehetne őket erre motiválni.

Kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. A most hallott egyházi műsor hétfőn a 13 órai hírek után ismét meghallgatható. Elköszön a műsorvezető szerkesztő, Iski Ibolya. Áldás, békesség. A viszonthallásra.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
3: és Somogyi Viktória.

műsorunk tartalmából. Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó Castel Gandolfóban. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szentatya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szentatya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szentkapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szentévet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen.
2: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leo Castel Gandolfo-ban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leo válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segít, tette hozzá Leo pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leo sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leo pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
0: Leo pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leo pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívül jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
2: Leo pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leo pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo, a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leo pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leo pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, Pietralcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen beteg ember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
3: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szerdán kerülhetnek a kormány elé a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Eleinte még jobbára derült idő után, délután már esővel, záporokkal is számolni lehet. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök pénteken végleges utasítást adott a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések törvényes alapokra való helyezésének kidolgozására. A téma kedden a háromoldalú érdekegyeztető tanács, szerdán pedig a kormány elé kerül. Mindezt a miniszterelnök szombaton jelentette be a közösségi hálón közzétett videójában. Robert Fico arról is beszélt, hogy rövidesen ismét előveszik a közbeszerzési hivatal és a versenyhivatal összeolvasztásának kérdését. Ezen kívül Fico elmondta, hogy szerinte törvénnyel kell megakadályozni a homoszexuális párok külföldi házasságkötésének szlovákiai elismerését. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli pénteki sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy készítettek egy 11 pontos, jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot, ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől. Magyar Péter szerint továbbra is fenntartja azt az ajánlatát, mely szerint ezen ügyek lezárása után valahol Ukrajnában, de lehetőleg Kárpátalján szívesen találkozik az ukrán elnökkel. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 000 amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 000 Lengyelországban és 36 000 Németországban. Donald Trump amerikai elnök igyekszik megváltoztatni az Iránnal kötendő egyezség több pontját. A New York Times értesülése szerint Trump módosító javaslatait továbbították Iránnak, de egyelőre nem lehet tudni, milyen jellegű változtatásokról lenne szó. Ugyanakkor az Axios hírportál azt írta, hogy az amerikai elnök szeretné szigorítani azokat a pontokat, amelyek az Irán birtokában levő nukleáris anyagok további sorsát érintik. Trump kijelentette, számára az a legfontosabb, Irán beleegyezik-e abba, hogy soha nem fog atomfegyvereket gyártani, és ismét megnyitja a hormuzi szorost, amelyen keresztül a háború előtt a világ kőolaj szállításának ötödét bonyolították le. Drón csapódott szombaton a délkelet-ukrajnai orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű egyik turbina csarnokába. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója Rafael Grossi komoly aggodalmának adott hangot, és kijelentette, a nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Rosatom vezetője Alexej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy ukrán kamikaze drón találta el a 6-os blokk turbina csarnokát. Az ukrán hadsereg visszautasította a vádokat, és az esetet nukleáris zsarolásnak nevezte Oroszország részéről. Most rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában, miután a budapesti döntőben 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A svájci jégkorong világbajnokság tegnapi elődöntőjében Finnország-Kanada 4-2 és Svájc-Norvégia 6-0. A Finnország-Svájc döntőt ma 20-20-tól játsszák.
0: Időjárás.
1: Enyhén felhős és borult időszakok követhetik ma egymást, miközben eleinte helyenként még jobbára a napsütés dominál. A nap második felében azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elvétve záporok vagy futóesők kialakulására lehet számítani, délnyugaton néhol zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet Pozsonyban a Lamacsi úton, a Hiperteszkó után Lamacs felé, az R7-es végén Gelle előtt Pozsony felőjövet, és Kosicke-Olsaniban a főúton mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Üdvözöljük kedves hallgató, ön a Hatuma beszélgető műsorának 207. adását hallja, azt a műsort, amelyben Magyarország határain kívül élő újságírók beszélgetnek hétről hétre a Pátria Rádió hullámhosszain, közös dolgainkról. Pressburger Csaba vajdaságból, Finta Márk felvidékről jelentkezik be, én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből szerkeztem ezen a héten a műsort. Ennek a hétnek a határon túli magyar szempontból legfontosabb eseménye, hogy közelebb léptünk a Tisza kormány új határon túli politikai megvalósításaihoz, programjához. Kicsit tisztában látjuk a képet, ki dönt, hogyan dönt a sorsunkról, illetve hogy mennyire vehetünk részt ebben a döntéshozatalban. Első körben kérdezlek benneteket, hogy tényleg tisztább-e számotokra a kép, Márk? Te ezzel foglalkoztál már a napunk oldalán.
1: Hát számomra egyáltalán nem lett tisztább a kép. Látszik, hogy ez nem egy egyszerű építkezési folyamat, ami most itt zajlik tulajdonképpen a nemzetpolitika, hogyha létezik ilyen kategória újraépítésében. Ugye azt tudjuk, hogy a Tar Zoltán féle minisztériumnak, amelyhez a határon túli magyar ügyek tartoznak, lett egy új államtitkára, őt Heidel Györgynek hívják, egy katolikus értelmiségi eszmetörténész, aki a Pécsi Tudományegyetemnek volt, ha jól emlékszem, a bölcsészkarának a dékánja. Egyébként nagyon aktív blogger volt, illetve közéleti megszólaló, viszont azt nem tudjuk, hogy van-e bármilyen köze a határon túli magyar ügyekhez. Az egyházhoz annál inkább, és a portfóliója az egyébként is úgy néz ki, hogy ugye egyházi ügyekért, társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár lesz, és ezekbe a társadalmi kapcsolatokba beletartoznak a civil szervezetek, beletartoznak a nemzetiségek, és beletartoznak a határon túli magyar ügyek, úgyhogy bejött az a várakozás, amiről azt hiszem, hogy korábban is beszéltünk, hogy helyettes államtitkári pozícióval fogják helyettesíteni az eddigi nemzetpolitikai államtitkár pozícióját, tehát lesz Heidel Györgynek egy helyettes államtitkára, akinek a portfóliójába valószínűleg bele fognak tartozni összességében a határon túli magyar ügyek. Azokból az információkból, amiket meg tudtam ezzel kapcsolatban szerezni, ebből az világlott ki, illetve két dolog világlott ki. Az egyik az, hogy valószínűleg úgy fog kinézni, hogy a helyettes államtitkárnak lesznek különböző osztályvezetői. Ez ugye a korábbi rendszerben is úgy nézett ki, hogy volt egy nemzetpolitikai államtitkár, és voltak különböző főosztályok, amelyek a különböző közösségekkel vagy határon túli magyar területekkel foglalkoztak, és ezeknek a főosztályoknak voltak emberei gyakorlatilag, akik felelősek voltak ezekért a közösségekért, és így működött tulajdonképpen a menedzsmentje ennek az egésznek, de egyébként minden lényegi dolog, illetve az összes menedzseri kompetencia az ugye Potápi Árpád János kezében volt korábban, utána pedig egy viszonylag rövid ideig Nacsa Lőrinc kezében, és ezt a rendszert bontja most tulajdonképpen le, illetve szüntette meg a Tisza kormány, áttette tulajdonképpen a miniszterelnökségről ezt az agendát a kulturális és társadalmi ügyekért felelős minisztériumban, és a társadalmi ügyekért felelős minisztériumban ez kap majd egy helyettes államtitkári pozíciót. Na most itt kiderül ebből, vagy az derülhet ki ebből sokak számára, hogy tulajdonképpen ezzel mint hogy elveszteni a fontosságát a maga az egész téma. Hát azokból az információkból, meg azokból a nyilatkozatokból, amiket én off record kaptam erről a környékről, a minisztérium környékéről, az világlott ki, hogy az alapvető elképzelés nem az, hogy itt most mindenki mind forró krumplit akarja lepasszolni ezt az agendát, hanem az, hogy depolitizálják a dolgot, és szakértői szintre próbálják emelni. Amiben lehet ráció, meg hogyha erre felemutatnak a jelek, akkor ez mindenképpen üdvös, viszont...
0: Bocs, ne haragudj már, hogy közbe kérdezek. Számodra világos, hogy mit jelent a nemzetpolitika, vagy határon túli politika depolitizálás?
1: Hát nyilvánvalóan az, hogy azok a feladatkörök, amik mondjuk Potápi Árpád Jánosnál voltak, és az ő beosztottjainál, azok leginkább politikai dolgok voltak, akár a, mondjuk így a támogatások elosztásánál, meg hasonlóknál, nem úgy olyan értelemben vett politika, ahogy a politika szót valójában kéne használnunk, hanem úgynevezett idézőjeles politika, gyakorlatilag egy ilyen hatalomépítési játék volt ez tulajdonképpen. Ugye sokszor elhangzott, hogy soft power-t épít ugye a magyar kormány a támogatásain keresztül, és politikai lojalitást vár el ezekért a dolgokért. Na most ezt szakpolitikai szintre, vagy szakértői szintre emelni, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezek a motivációk, ezek eltűnnek ebből az egész egyenletből, és valamiféle szakmaisági alapon fognak majd dönteni a dolgokról. Hát ugye ezt jó lenne gyakorlatban látni, meg jó lenne úgy látni, hogy tudni, hogy kik lesznek érte a felelősek, de egyelőre úgy tudom, hogy még nem igazán van meg a nemzetpolitikai helyettes államtitkár, illetve hát sok embert emlegettek már a posztra, illetve terjednek mindenféle pletykák. Az utolsó információim azok, hogy hamarosan most már tényleg meg lehet a jelölt, aki el is vállalja és be is jelentik. Nem tudjuk, hogy mikor, hol és hogyan, de ettől függetlenül azért most már tényleg jó lenne tudni, hogy lássuk, hogy hányadán állunk.
0: Szerintetek miért tart ilyen hosszú ideig? Nem tudom, mennyire követitek, de a Róma ügyi megbízottak körül is nagyon éles viták vannak, csalódások, szóval feszültségekkel terhes az a terület is, és nekem az az érzésem, hogy olyan speciális tudásra van szükség ezekben a közösségekben, akár a magyarországi roma közösségekben, akár a határon túli magyar közösségekben, amelyekkel kevesen rendelkeznek, és nagyon nehéz az találni olyan embereket, akik iránt szakmai bizalom van, vagy akiknek a szakmai hitele megkérdőjelezhetetlen. Ugye túl vagyunk egy olyan hosszú időszakon, amikor mindent fölülírt a politikai lojalitás, és a nemzetpolitika, meg az egyházpolitika, apropó Heidl György, vastagon részévé vált a kormánypropaganda építésének, elkötelezettségének, korrupciós csatornák épültek ki, akár az egyházi intézményekben, akár a határon túli magyar intézményekben. Tehát ezeken a területeken különösen fontos az, hogy legyen megbízható ember, aki ellen tud állni. Tehát én azt feltételezem, hogy ez az oka, de nem vagyok biztos benne. Szeretném, hogyha ti is elmondanátok, hogy mit látnátok. És van még egy ilyen különös feszültség, amiről nem tudom eldönteni, hogy ez már a kormányzati szinten, a magyar kormányzati szinten van-e ezzel kapcsolatban álláspont, hogy mi a jó, ha kikezeli a határon túli magyar ügyeket olyan, aki határon túli közösségből jön, beágyazott, helyismerete van, és bizonyos értelemben kikezdhető, támadható, kiszolgáltatott, vagy olyan, aki magyarországi távolságról tekinti a dolgokat, de nincs beágyazva.
2: Én úgy tudom, hogy az volt itt az alapvető elképzelés, hogy mindenképpen határon túli, vagy határon túl élő, vagy kötődéssel rendelkező személy legyen az, aki a határon túli ügyekkel foglalkozik helyettes államtitkárként, és talán ez is az egyik oka annak, hogy ilyen hosszú ideig húzódik a dolog. Tudok olyan korábban potenciális jelöltnek számító személyről, aki hát egyszerűen nem akarta feladni azt az életét, amelyet kialakított magának a határon túl, és ez volt az egyik fő oka annak, hogy nem vállalta el ezt a pozíciót. És nem tudom, hogy ennek van-e esetleg valami egyéb szakmai oka, tehát hogy ez egy annyira kényes terület, hogy mindenki próbálja magától távol tartani. És még az sem teljesen világos számomra, hogy itt most, ha helyettes államtitkári szinten kezelik a határon túli magyarok ügyét, együtt lesz-e a két problémakör, tehát a határon túli magyarok kérdése és a diaszporában élő, tehát a külföldre költözött magyaroknak az ügye, mert a Tisza kormány meg a program is általában ezt a két csoportot együtt említi, a szavazati jogot is ki szeretné egyenlíteni, tehát nagy valószínűséggel azt gondolhatjuk, hogy itt szervezeti szinten is egy ember foglalkozik ezzel a témakörrel, márpedig nagyon sok tekintetben különböző problémacsoportokról beszélhetünk. De minden esetre ettől függetlenül is Hajdú György alá fog tartozni mindkettő, és ez azt jelzi, hogy nagyjából ugyanazon a szinten kívánja a Tisza kormány kezelni ezt a két csoportot, amit mondom, inkább egynek tekint.
0: És ezt azért fontos, erről mi a véleményetek?
2: Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert ugye még a határon túli magyarok, hogyha most ilyen nagyon politikailag közelítjük meg ezt a kérdést, a határon túli magyarok ugye elsősorban a Fidesz szavazói voltak, tehát nagyon nagy arányban, ha most tényleg ilyen pártpolitikai alapon közelítünk, akkor nyilván nem a Tisza szíve csücske a határon túli magyarság, tehát ilyen értelemben. Viszont a diaszporában élők annál inkább a Tiszára szavaztak. Tehát ők meg aztán valóban egy kiemelt pozíciót kell, hogy betöltsenek, hogyha így nézzük ezt a dolgot. És mivel együtt kezelik ezt a kérdéskört, én nem tartok attól, hogy itt valamiféle eljelentéktelenedés történne ebben az ügyben, és a depolitizálást is úgy remélem érteni, hogy itt megszűnnek azok az informális csatornákon születő döntések, amelyek korábban jellemzőek voltak, hogy egyszerűen kinézett a magyarországi kormány, vagyis pontosabban a Fidesz kormány egy pártot, egy ottani erős embert, és mindent vele egyeztetett le, minden rajta keresztül történt, nem voltak egyeztetések, nem volt széles társadalmi párbeszéd, a döntéshozatal átláthatatlan volt, és hogyha ez megszűnik, azt gondolom, hogy akkor már nagyot léptünk előre.
1: Mindenképpen olyan emberek kellenek ezekbe a pozíciókba, akiknek szerintem van valamiféle határon túli magyar beágyazódottsága, hogy átlássák, hogy tulajdonképpen mi a helyzet. Én azt tudom, hogy elkezdődött egy óriási helyezkedés a háttérben. Ismerek, vagy hallottam olyan emberről, aki az előző rendszernek egy időben haszonélvezője volt, és most üzenetekkel bombázza a Tar Zoltán-féle minisztériumnak a általa vélt, vagy valós embereit, hogy arról beszéljen, hogy milyen információi vannak neki erről az egész rendszerről, ami mondjuk a Bethlen Gábor alapot érinti. Tehát van valamiféle helyezkedés a háttérben, ez egyértelműen látszik, és ezeket a dolgokat, meg ezeket a törleszkedéseket, meg ilyen dolgokat azért azoknak az embereknek, akik a jövőben ennek a támogatáspolitikának a felülvizsgálatával fognak foglalkozni, érdemes tudniuk kiszűrni, meg kiszűrni a lényegest, a lényegtelentől, meg azt, hogy valaki milyen politikai motivációból cselekszik, és mit remél érte, és mit nem remél érte. Ezt beágyazódottság nélkül nem lehet csinálni. Na most ugye Hajdú Györgynek nincs ilyen beágyazódottsága, őt teljesen egyértelműen az egyházi dolgai miatt nevezték ki erre a pozícióra, ráadásul ugye míg Tar Zoltán református lelkész, addig Hajdú György katolikus, tehát itt van egy ilyen üzenete is ennek az egésznek, hogy a minisztériumon belül tartanak egyfajta egyensúlyt, meg ilyen balanszt, ami szintén egy ilyen üzenetértékű dolog, de hogy Hajdú György egészen biztosan nem ért a nüanszokhoz a határon túli magyarokkal kapcsolatban, az is teljesen biztos, úgyhogy neki nyilván bizalmat kell fektetni abba az emberbe, aki helyettes államtitkára lesz, és ezekkel az ügyekkel foglalkozik. Na most vannak olyan emberek, akik az egyes közösségekből származnak, és az egész életüket ennek a határon túliságnak, vagy a kisebbségi létnek a kutatásának szentelték, szakemberek, meg akár még a politika környékén mozgó emberek is, csak nem hiszem, hogy ők ezt azzal akarják összekötni, hogy úgynevezett shotcallerek lesznek, és politikai felelősséget vállalnak ezért az egészért, mert ez nem egy olyan pozíció, ez a helyettes államtitkári pozíció, ami arról szólna, hogy itt most nagyon komoly, reális hatalom kerül az ember kezébe, amivel viszonylag sok munkával nagyon nagy változást tud elérni. Ráadásul itt van ennek a felülvizsgálatnak a terhe, ugye 5 vagy 10 évre visszamenőleg megnézni ezeket a mindenféle támogatásokat, amelyek esetleg gyanúsnak is tűnhetnek. Ezekkel kapcsolatos döntésekért is vállalni kell a felelősséget, tehát ez egy eléggé nehéz pozíció, az nem egy walk in the park típusú valami.
0: Ezzel az átvilágítással kapcsolatban mit satszoltok, hogy milyen következményei lesznek? Mert én attól tartok, hogy itt elő fog jönni egy csomó botrány, egy csomó leleplezés, és olyan feszültségekkel lesz terhes a magyar kormány, illetve a határon túli szervezetek viszonya, ami aztán az együttműködést nehezíti. Kell egy külön stratégia arra, hogy ezeket a következményeket valahogy együtt dolgozzák fel, és a tovább működés feltételével rendezzék.
1: Szerintem nem lehet úgy hozzáállni ehhez az egészhez, hogy jaj, esetleg feszültség lehet belőle. Tehát itt van egy helyzet, ami fennállt hosszú éveken keresztül, ami soft power-t épített, amiből emberek gazdagodtak meg mások kárára, ami visszavetette a határon túli magyar kultúrát és intézményrendszert és egy csomó mindent. Van, aki azt hitte, hogy jár az ingyen ebéd, és ez örökké járni fog. Egyszerűen ennek muszáj, hogy következzen eredményei legyenek, még akkor is, hogyha ez bizonyos esetekben akár fájdalmas eredményekkel is járhat.
0: Nem ezen vitatkozunk már, hanem azon, hogy vagy nem vitatkozunk ezen a szemponton, hanem én azon gondolkodom, hogy például az RMDSZ kész lesz-e azt mondani, hogy lecseréli bizonyos

0: nekik ezt valamilyen módon mindenképpen meg kell tenniük. Mert egyszerűen úgy lehet kitisztítani ezt a levegőt, meg ezt a toxikus közeget, hogyha ők is tesznek egyfajta gesztust, még akkor is, hogyha mondjuk nem... Tehát ugye Gubik Lászlótól kérdeztük korábban, amikor járt Magyar Péternél, hogy ha 10 évre visszamenőleg vizsgálják meg ugye ezeket a támogatásokat, akkor ott vannak olyan dolgok, amik esetleg a pártot is érintik, és eléggé kellemetlenek lehetnek, és akkor erre Gubik Lászlónak az volt a válasza, hogy Magyar Péter tudja, hogy engem mikor neveztek ki a Magyar Szövetség elnökének, és hogy kvázi ezzel egy kicsit így eltolja ezt az egész dolgot, de egyszerűen a Magyar Szövetség az Gubik Lászlón kívül is létező entitás, aminek muszáj valamilyen módon vállalni a felelősséget ezekért a dolgokért, ergo Gubik Lászlónak el kell gondolkodnia azon, hogyha valamilyen nagyon kellemetlen dolog előkerül, akkor ő azzal hogyan számol el. De nem azon kell gondolkodni, hogy elszámol-e vagy nem, hanem hogy hogyan. Tehát, hogy itt nincs mérlegelési lehetőség ezzel kapcsolatban, szerintem.
1: Itt a választási kampányban kiszórt NKH-s pénzeknél fordult elő, hogy a jogtalanul vagy aránytalanul nagy támogatásban részesülők egyszerűen visszautalták a pénzt. Én arra gondoltam, hogy itt akár a határon túli szervezeteknek kell erre legyen valamilyen előzetes forgatókönyve, mert elő fognak jönni. Egy ilyen ügy elő is jött, ez a Nagy Galambfalvi Verspark ügye, ahol 1,5 milliárd forintot adtak oda egy olyan projektre, aminek a szakmai hitelességét és értékét senki sem erősítette meg szakmai oldalról. Itt kell legyen egy forgatókönyv arra, hogy mit fognak csinálni és hogy.
2: Pedig garantálom, hogy nincs forgatókönyv, szóval ekkora pénzt biztos, hogy nem tettek be kamatozni valahová, és azzal számolván, hogy esetleg majd egyszer vissza kell adni, és akkor is legyen valami kis haszon belőle. Ezek a pénzek el vannak költve, ezek vissza már nem kerülnek, de azt gondolom, és teljesen egyetértek Márkkal ebben, hogy itt mindenféle feszültséget föl kell vállalni a határon túli magyar közösség és a magyar kormány között, mert hogyha ez az ára annak, hogy egy megtisztulási folyamat beinduljon, egy szembenézési folyamat beinduljon, akkor ez az ára. Egyszerűen ezt el kell tudni fogadni, és végig kell menni ezen az úton. Tehát ez a fő elvárás, hogy ezeknek a pénzeknek az elköltési módját, a nem megfelelően odaítélt pénzeket, ezt mind derítsék föl, nézzük meg azt, hogy ki részesült ilyen dolgokban, és hogy azt mire költötte, hogyha ez egyáltalán még kideríthető, vagy hát mire kellett volna egy költse, és hogy ez mennyire volt egy adekvát cél, és csak utána tudunk tovább lépni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a megtisztulási folyamat rendkívül fontos, és tényleg nem gondolom, hogy itt bármiféle mérlegelés.
1: Nem, de helye nem menjünk el ebbe az irányba, mert nem azt állítottam, hogy mérlegelni kell. Azt állítottam, hogy fel kell készülni magyar kormányzati részről arra, hogy legyenek intézményes formák, akár a számonkérésre, akár a jóvátételre, a kártalanításra. Azért gondoljatok arra, hogy a NER-ben a támogatottság politika azt a csűrkaput használta ki, hogy a Magyarországról kimenő, támogatásként kimenő közpénzek felhasználását mondjuk az érintett ország törvényei nem befolyásolják, nem szigorítják, tehát hogy amik egyszer kiment Erdélybe, azt ott fel lehet használni nagyon rugalmasan. A román hatóságok nem fognak eljárni, a magyar hatóságoknak nincs jogcíme eljárni Magyarország területén. Tehát, hogy itt ezek a joghézagok nagyon sok sajátos pénzfelhasználási értelmezésnek adtak helyet, és ezzel kell kezdeni valamit. Tehát kell legyen valaki Magyarországon, akár az államtitkár, helyettes államtitkár, miniszteri szinten, aki eléri azt, hogy a joghézagok ellenére is komolyan vegye a határon túli szervezet, vagy érintett, vagy kedvezményezett az elszámolási kötelezettségét, a jóvátételi kötelezettségét, és meg kell érjen ezekben a szervezetekben, amelyek lojális módon együttműködtek a NER-rel, és haszonélvezői voltak a NER-rel, hogy nem kerülhetik meg az elszámolást, és át kell állni

0: mondjuk egy másik fajta nemzet vagy határon túli politikai rendszer működésére.
1: Én csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy biztos, hogy visszamenő hatája lesz, már nem lehet rendezni. Tehát ami így történt, az így történt. És ebből okulni kell, és a jövőben másként kell ezeket a dolgokat leszabályozni. Nem hiszem, hogy itt az elszámolással volt eddig is a probléma. Tehát azzal, hogy azt mondták, hogy érkezett ennyi pénz, és akkor arról ne adtak volna egy számlát, hogy elköltöttük erre vagy arra, hanem a tartalmi ellenőrzéssel. Tehát, hogy egyszerűen nem volt minőségi ellenőrzés, hogy valóban ez valamiféle minőségi kisebbségi jogokat, kisebbségvédelmet, kisebbségi kultúrát erősítő program volt-e, amit végrehajtott ez a bizonyos szervezet, amely a támogatást kapta, vagy sem. És ez nagyon fontos volna utólag is, hogy lássuk, hogy akkor mi is történt ezekkel a pénzekkel, mert most az a helyzet, és nagyon rossz lenne, ha így maradna, ez okozna igazán hosszú távon feszültséget, hogyha a magyarországi közvélemény nagy része úgy élné meg a határon túli magyarságot, hogy hát azok a kitartottak, akiknek mindenféle hülyeségre adtak pénzt, és azok pedig elherdálták.
0: Itt de ezzel már túl vagyunk, kell, így éli meg.
1: De épp ezért van szükség erre a visszamenőleges ellenőrzésre, hogy konkrétan meglássuk, hogy ez a szervezet, ide utaltak úgy pénzt, ahogy nem kellett volna, ide utaltak túlárazva, stb. És ne az legyen, hogy úgy tekintsék az összes határon túli magyar támogatottat, hogy hát ezek mind lopók, és ezt a pénzt ezt elherdálták. Szóval nem erről van szó, és ez nagyon fontos lenne a magyarországi közvéleménnyel is megértetni, hogy itt nagyon-nagyon értékes tevékenység is folyik a határon túl, amelyeket magyar állam támogat. És hogy ezeket nem mossuk össze azokkal a hobbi szervezetekkel, amelyeknek a szekrényeiből most a csontvázak kiesnek. És ezért fontos ez.
2: Én abszolút egyetértek, és ezt erre egy nagyon hatékony, azt gondolom, kommunikációs stratégiát fel lehet húzni, hogy egyrészt megmutatni azt, hogy milyen határon túli magyar szervezetek vannak, akik jól bánnak ezekkel a támogatásokkal, és tudtak belőle értéket felmutatni, viszont amikor belefutunk valami nagyon-nagyon durvába, akkor azt részleteiben be kell mutatni. Tehát, hogy miről szól ez az egész, nevekkel, tettekkel, cselekedetekkel, stb. Egy csomó dokumentált eset van, amikor, mit tudom én, érkezett pár százezer eurónyi pénz egy obskúró szervezethez, amely aztán ezt a pénzt valamilyen módon elköltötte. Ezek a dokumentumok, ugye az elszámolások, meg hasonló dolgok, ezek ott vannak a Bethlen Gábor alapnál, illetve nyilván a minisztériumnak lesz hozzáférése, és akkor utána menni a különböző részleteknek, hogy amikor mondjuk kaptak pénzt arra, hogy reklámtárgyakat nyomtassanak, akkor mit tudom én, a hűtőmágnesből készült-e annyi, hogy az annyiba került, amennyit feltüntettek, vagy készült három belőle, vagy négy, vagy öt, hogy be tudják mutatni, és az a cég, amely készítette ezeket a hűtőmágneseket, az egyáltalán létezik-e még, vagy átírták-e már egy strómanra valahol, mit tudom én, egy romániai, vagy bulgáriai ismeretlen személyre, aki nagy valószínűséggel hajléktalan. Na, ilyen is volt egyébként, illetve ilyenre is emlékszem, ilyen hasonló történetre. Ezeket a dolgokat részleteiben be lehet mutatni. Meg lehet mutatni, hogy működtek ezek a dolgok, és hogyan szivárogtak el ezek a pénzek, és aztán fel lehet tenni a kérdést, hogy mi lett volna, hogyha ehelyett a szervezet helyett ezt a pár százezer eurót egy másik határon túli szervezet kapja, amely tud is ezzel az egésszel bánni. Erre lehet egy nagyon őszinte és nagyon nyitott kommunikációs kampányt indítani, amivel meg lehet győzni az embereket határon innen is túl arról, hogy igenis van értelme a támogatás politikának, és igenis van értelme annak, hogy ezeket a sebeket most felnyitjuk, és ezekbe a dolgokba, meg ezekbe a zsebekbe most beletúrunk.
0: Én úgy érzem egyébként, hogy Erdély bénultság állapotában van, politikai és közéleti bénultság állapotában. Az RMDS nem nagyon tudja, hogy hogyan lépjen ki Orbán Viktor árnyékából, ráadásul terheli a közösséget az, hogy most elhúzódó kormányválság van. Ennek mindenféle váratlan következményével, például azzal, hogy tényleg felerősödött a magyar ellenesség Romániában. Szlovákiában én innen úgy látom, hogy egy ilyen csendes kivárás van, mivel akkora szerepe nem is volt a szlovákiai magyar közösségnek mondjuk a magyarországi választásokon, mint amekkora az erdélyinek, ezért aztán nem is volt annyira mélyen érintve egy csomó ügyben, tehát könnyű kivárni, mert akkor a terhek nem terhelik, de lehet, hogy tévedek. A legaktívabbnak én a vajdasági magyarokat látom, akik elkezdték megszervezni önmagukat, és ez egy csomó olyan konfliktust is felszínre hozott, amit eddig nem láttunk, vagy én innen Erdélyből nem láttam a vajdasági magyarok között. Jól érzékelem, hogy nagyon aktív átállás folyik a NER utáni időkre, Csaba?
1: Hát mindenképpen most mondhatnám, hogy pezseg az élet a vajdasági magyar közösségen belül. Persze ezt nagyon sokan inkább civakodásnak, vagy egyfajta ilyen cicaharcnak élik meg. Ugye konkrétan arról van szó, hogy most az ellenzéki térfélen, illetve azon az oldalon, ahol most különféle alternatívák szerveződnek a VMS-szel szemben, hát kitört egy fajta háború. Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mi is történik és miért, egy picit vissza kell menni az időbe, de majd nem megyek nagyon vissza, bár lehetne ennek meg sokkal korábbi előzményei is vannak. De ugye alakult egy vajdasági magyar plénum nevű civil szervezet még tavaly ilyenkor, 2025 júniusában, amely azzal a deklarált céllal jött létre, hogy bár civil szervezet, de a nemzeti tanácsi választáson valamilyen formában a VMS-szel szemben szeretne listát állítani. A nemzeti tanácsi választás az idén lesz ősszel, és mivel ez a vajdasági magyar közösség kisebbségi önkormányzata, kultúráról, oktatásról, tájékoztatásról és hivatos nyelvhasználatról dönthet, illetve különböző vonatkozásaiban dönthet ezeknek a területeknek. Na most ez a VMP, tehát ez a szervezet egy pár hónappal később, méghozzá az idén áprilisban történt, összehívott egy szélesebb körű, na és ez a kérdés, hogy micsodát, ahová meghívta a nagyon kicsire zsugorodott Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségét, tehát a VMDK-t, meghívta már csak nyomokban létező magyar mozgalmat, meghívta az újonnan alakult vajdasági Tisza-szigetek képviselőit, és olyan független egyéneket is, akiket úgy gondolt, hogy érdemes volna egy ilyen nagy platformba meghívni. És azt látom itt a fő problémának, hogy nem lett világosan letisztázva, hogy akkor ez a valami, amit áprilisban létrehoztak, és úgy neveztek el, hogy Vajdasági Magyar Újrakezdés, ez micsoda? Ez egy egyeztető fórum, ez valami ernyő szervezet, ez egy újabb civil szervezet, amelynek egy másik civil szervezet is a tagja, meg egy harmadik is, sőt, majd egy párt is belép, mégül a VMDK ebben az egészben nem vett részt, de ez mellékszál, és hát ugye kialakítottak ennek az új Vajdasági Magyar Újrakezdésnek egy koordinációs tanácsot, ahol nem csak a plénum emberei, akik ezt az egészet kitalálták, hanem mások is szerepeltek, akiket ugye meghívtak erre az összejövetelre. És hát egy idő után kiderült az, hogy a Vajdasági Magyar Plénum két vezető személyisége, az elnök Surányi Zoltán és a mondjuk így szürke eminenciás Csányi Erzsébet, hát meglehetősen autoriter módszerekkel próbálja érvényesíteni az akaratát, és hát ez nagyon sokaknak nem tetszett. És hogyha már eljátszották a demokráciát, hogy akkor itt egy szélesebb egyeztető fórumban vesznek részt, ezt a többiek valahogy komolyan vették, és bizonyos alkalmakkor nem mindig az ő akaratuk érvényesült, mármint a VMP-nek a két embere akarata. És hát végül oda jutott a dolog, hogy, hogy ilyen közleményháború, illetve sajtótájékoztatós megnyilatkozások során mindennek békát kiabáltak egymásra. Ugye egyfelől a Vajdasági Magyar Újrakezdésnek az egyéb tagjai, illetve másik oldalon a Vajdasági Magyar Plénumnak a megmaradt tagjai, úgyhogy most itt az ellenzék mielőtt ténylegesen összefogott volna, vagy ténylegesen kialakult volna egy új irányzat, már is megy a széthúzás, tehát nyilván ez az, ami a nyilvánosságban lejön, ez, amit kívülről látni lehet. Itt most a finomságokról beszélhetnénk, de hát azt gondolom, hogy...
0: De mi a magyarázata ennek, hogy még el se indult, már is összeomlik?
1: Hát nyilván, tehát egyfelől azt gondolom, a legfontosabb magyarázata a szerveződés kiforratlansága. Tehát amire utaltam is, hogy egyszerűen nem lettek letisztázva világosan célok, hogy kinek mi a feladata, milyen programmal akarunk egyáltalán összefogni, milyen program mentén, hogy mi a munkamegosztás, ki mit csinál, milyen struktúrában gondolkodunk. Egy civil szervezetnek valamilyen hierarchiára szüksége van. Tehát ez a kapkodás, ez vezetett odáig, hogy most itt tartunk, ahol tartunk, meg azt gondolom az is, hogy bizonyos személyek tényleg összeférhetetlenek, és attól függetlenül a kompromisszumkészségüket szeretik hirdetni, mindenre csak épp a kompromisszumra nem képesek. Szóval ezek így összesítetten juttatták ide ezt a két szervezetet, vagy egyet, vagy másfelet, nem tudom pontosan, és hát nyilvánvalóan az, aki most éppen popcornt eszik, és élvezi a műsort, az a VMS.
0: És megjegyzik, hogy lám, mégiscsak ezek a régi típusú kisebbségi érdekvédelmi szervezetek a működőképességek.
1: Pontosan.
0: A maguk központosításával, fölült kontrolláltságával és antidemokratizmusával, és feltétlen lojalitásával. Ha azt kérdezem, hogy mi a NER-nek a nemzetpolitikája, akkor tudtok-e egy mondattal válaszolni? Mi volt a NER-nek a nemzetpolitikája?
2: Lojalitás építés.
0: Csaba?
1: Egy szóval nem tudok válaszolni, de nekem tetszik ez, amit mondott Márk. Igen.
0: Amit Márk mond, az a diagnózis, de szerintem Orbán Viktor nem azt mondta, hogy lojalitást akarunk a Kárpát-medencében, hanem azt, hogy magyar jövőt akarunk, és magyar gazdasági terjeszkedést, meg tulajdonképpen vissza mindent.
1: Na jó, de ez a deklarált
0: cél. Ezt kérdeztem.
1: Ja, hogy azt kérdezted? Én azt mondom, hogy a valódi.
0: Nem, hát a valódit azt látjuk, erről beszélgettünk az elmúlt 36 percben, hogy mi lett belőle, ebből a magyar jövőből, magyar korrupció, hungarikum magyar korrupció, de jelentős problémának tartom azt, hogyha most azt kérdeznénk akár a magyar kormánytól, akár a változást akaró kisebbségi szervezetektől, aktivistáktól, hogy mi a nemzetpolitikai vagy határon túli politikai programunk vagy ajánlatunk, akkor nem biztos, hogy lennének ilyen egy-két mondatos bekezdéses vagy akár egy rövidebb tanulmányos válaszok rá. És innen fakad minden probléma, hogy oké, átvilágítjuk a határon túli támogatások rendszerét, oké, eldől, hogy akkor államtitkár, helyettes államtitkár, minisztérium, ide rendelt, oda rendelt, mit akarunk? Ezt én nem látom teljes világossággal.
2: De hát ez az, hogy ez egy olyan problémakör, amit nem lehet egyszerűen egy szóba beleszuszakolni, már pedig az Orbán rendszer egy szóba vagy egy gondolatba akarta beleszuszakolni, magyar jövőbe, meg mit tudom én, micsodába.
0: De nem csak az Orbán rendszer, tehát mondjuk
2: de,
0: az
2: de mindenre rá lehetett, bocsánat, mindenre rá lehetett fogni azt, hogy Tehát bármit tett, meg bárhova adott mondjuk pénzt az Orbán kormány, akkor bele lehetett nyomni ebbe a kategóriába, amikor mit tudom én, a Dunaszerdai Dacnak az akadémiáját nyitották meg, akkor a foci támogatások úgy voltak megideologizálva, hogy ez a Kárpát-medence egészének szól, mert hogy itt a sport az milyen fontos, meg a magyar jövő szempontjából milyen nagyszerű dolog, és hogy fiatal tehetségeket termelünk ki, akár a magyar válogatott számára is, de hogy ennek a haszonélvezői azok nem csak a magyarok lesznek, hanem a környező népek is, mert hogy ők is járhatnak erre az akadémiára, meg az ő sportjukat is javítja ez az egész. Tehát mindig meg lehetett ezt az egészet valamilyen módon ideologizálni, de 16 év alatt ez annyira elkényelmesedett ez az egész történet, hogy semmi másban nem nyilvánult meg ez az egész, a nemzetpolitika, csak a megideologizálásból. Amikor én tavaly hallgattam azt a panelbeszélgetést a gombaszögi nyári táborban felvételről, ahol Orosz Őrs, meg Nacsa Lőrinc, meg Gubik László beszélgettek a nemzetpolitikáról, az egész arról szólt, hogy ezeket a paneleket egymás mellé helyezve kialakult egy mítoszrendszer, amiben ők éltek, és azt nem lehet egyszerűen egyik napról a másikra lebontani. Hiába kérdezzük mi 207 adáson keresztül, hogy tulajdonképpen mi is az a nemzetpolitika, meg hogy miről szól ez az egész, hogy létezik egyáltalán ez a kategória, erre egyszerűen nincs válasz, és én azt gondolom, hogy vannak olyan nagyon könnyen megfogalmazható részcélok, amiből összeáll majd egy egész, lehetnek részcéljai ezeknek a mondjuk a vajdasági szervezeteknek is, amelyek össze akarnak valamilyen módon állni, csak fogalmuk sincs, hogy hogyan kéne ezt csinálni, meg lehet részei a VMS-nek is, meg a Magyar Szövetségnek is, meg stb. Csak ebből valami fából vaskarikát akarnak összerakni egy ilyen ideológiai égiszat sátor alatt, és ez nekem egyszerűen nem áll össze a fejemmel. Nem tudom, hogy muszáj-e mindent ilyen szinten megnevezni, vagy megfogalmazni egy kollektív összcélt. Egyszerűen csak azt, hogy működőképes közösségek legyenek, és akkor van egy mondatunk, amiben ezt be lehet szuszakolni, és talán valami értelmes nemzetpolitika is létrejöhet belőle, de hát ez se fedi le nyilvánvalóan azt, ami a problémának azt a szintű komplexitását, ami tulajdonképpen itt létezik ebben.
1: Az is egy érdekes és izgalmas kérdés lesz, hogy hogyan lehet együtt kezelni a határon túli magyarok és a diaszporában élő magyarok ügyét, vagy hogy itt meg lehet egy közös célt fogalmazni, mert ugye azért elég eltérő az a deklarált cél, ami eddig így megfogalmazódott. A határon túli magyarokra vonatkozóan az volt a mondás, hogy megtartani szülőföldjükön a határon túli magyar közösségeket, míg a diaszporában élő magyaroknak pedig a hazacsalogatása volt, tehát a Magyarországra való visszatelepítése volt egyfajta deklarált cél, és hát ezt a kettőt azért nagyon nehéz volna összebékíteni, tehát teljesen különféle hozzáállást igényel.
2: De szerintem ezt nem kell mesterségesen kezelni már, mint hogy itt ilyen szempontból célokat kitűzni. Egyszerűen társadalmi mobilitás ilyen szempontból mindenképpen lesz, mind a két kategóriában. Egyszerűen nagyon sokan lesznek azok, akik ki fognak menni külföldre egész egyszerűen azért, mert nekik ott jobban megfelel az élet, vagy tanulni mennek, vagy világot látni, vagy stb., és akkor majd eldöntik az ő személyes sorsuk meg döntési kompetenciát alapján, hogy akkor most hazajönnek, vagy sem. Ugyanez a dolog a határon túli magyarokkal is. Ők eldöntik, hogy szeretnének-e a szülőföldjükön élni tovább, megmaradni, és ezt az egészet csinálni, vagy jobban vonza őket mondjuk Magyarország, és ott szeretnének érvényesülni, hiszen kulturálisan, meg nyelvileg, meg minden más módon kötődnek ehhez az országhoz. Itt egyszerűen rá kell bízni az emberekre a szabad döntési lehetőséget.
1: Én ezzel egyetértek, Márk, és nyilvánvalóan vannak különböző ösztönzők, amelyek esetleg abba az irányba mutathatnak, hogy a határon túli magyarok maradjanak a szülőföldjükön, és a diaszporában élők meg jöjjenek vissza Magyarországra, és nagyon pozitív is az, hogyha vannak ösztönzők, hogyha tényleg ez a cél. attól viszont nagyon tartok, és egyébként 98 és 2002 között épp a Fidesz kormány idején láthattunk olyan programot is, amely nem ösztönző volt, hanem ilyen kényszerítő. Tehát a határon túli magyarok például csak úgy kaphattak ösztöndíjat, hogyha Magyarországon tanulnak, hogyha aláírták azt, hogy vissza fognak menni a szülőföldjükre. Tehát nagyon nem volna jó, hogyha megint ilyen irányokba mennének a dolgok.
2: Abszolút egyetértek, nekem ezektől a kényszerítő dolgoktól a hajam kihullik, mert egyszerűen kiskorúsítják az embereket.
0: Azon már túl vagyunk.
2: Azon már túl vagyok, hát valószínűleg ezért is hullott ki részben. Egyszerűen az embereknek a kiskorúsítása az borzasztóan rossz, és ezt kellene elfelejteni politikai szempontból mindenképpen, hogy nehogy visszatérjünk már ehhez. Egyszerűen a politikának ajánlatot kell tennie az emberek felé. Neki nem az a dolga, hogy uralkodjon, vagy manipuláljon az emberekkel, hanem tegyen ajánlatot, és hogyha ez az ajánlat jó, akkor a diaszpórában élő magyar drive-val fog majd hazajönni, mint a határon túli magyar költözik Magyarországra. De hogyha közben az ajánlat mondjuk a határon túli magyaroknak az, hogy ha mit tudom én, a szlovák, vagy a szerb, vagy a román, vagy az ukrán állam az nem segíti a ti boldogulásatokat a szülőföldeteken, de ti ott akartok maradni, akkor mi megpróbálunk nektek segíteni valamilyen módon, hogy támogatjuk a kultúrátokat, meg a mit tudom, tehát nem klientúra építésről van szó, hanem őszinte, nyitott, transzparens ajánlatról, ha így kezeljük egyben a nemzetet, beleértve a határon túli magyarokat is, meg a diaszpórát is. És erről szól az a felelősségvállalás, ami az alaptörvényben ott van, hogy erről kéne szólnia, és pont nem erről szólt az elmúlt 16 évben.
0: Engedjetek meg, hogy elmeséljek egy történetet, ami a nemzetpolitikáknak a fonákját és visszáját megvilágítja. 14 évvel ezelőtt a román közrádió és a román állam úgy döntött, hogy megvásárolja a kisinyovi rádiót, és ott segít fenntartani. Ez egy 5 millió eurós befektetés volt, csak az arányok kedvéért 4,2 millió eurót költött a magyar állam most egy kis községi verspark kiépítésére Erdélyben. Igazából hát jelentős döntés volt, pénzügyileg azért nem ez döntötte be a román nemzetállamot. Viszont abból a szempontból perdöntő volt, hogy a moldovai orosz propaganda terjedésével fel tudta venni a versenyt ez a rádióadó, és a moldovai demokratizmus egyik védőbástyája lett, aminek aztán be is érett, hiszen hát nem az orosz barát erők győztek végül Moldovában, és úgy nagyon úgy néz ki, hogy egy ilyen európai, felgyorsult európai integrációs folyamat zajlik, ami jó a moldovaiaknak, és jó Európának is, hiszen egy védvonal van, hogy divatos kifejezést használjak a putyini terjeszkedéssel kapcsolatban. Ezt a tranzakciót egy erdélyi magyar ember közreműködésével tudta a román állam végrehajtani, ott kellett mindenkit győzködni, hogy fontos ez a befektetés, és nagyon valószínű, hogy ez az erdélyi magyar ember, aki később Románia kultuszminisztere lett, kulturális minisztere lett, Demeter András, azért állt bele ebbe a történetben, mert neki volt tudása arról, hogy mi az egyik állam felelőssége a másik államban élő kisebbségek iránt, hogyan működhetnek ezek az együttműködések, milyen perspektívájuk van, gazdaságilag is miért tudnak megtérülni. Tehát kvázi egy magyar nemzetpolitikai tudást alkalmazott román miniszterként egy magyar kisebbségi, a moldovai román közösség támogatására, és ebből lett valami közös jó. A történetnek a vége az, hogy a román korrupcióellenes ügyészség, mint minden közbeszerzéssel kapcsolatban egy hosszú nyomozást folytatott, mely nyomozás során többszörösen kihallgatták ezt a bizonyos erdélyi magyar kulturális minisztert, aki egy nagyon indulatos és rossz politikai szocializációval rendelkező ember, és hát elég vulgáris módon visszaverte ezeket a vizsgálatokat, többek között azt hánydolgatta fel, hogy azért gyanúsítják, mert biztos azt gondolják, hogy ő egy erdélyi magyar, aki, én most finomítva fogom az ő megfogalmazását visszaadni, kihagyom a trágárságokat, de hogy tesz a román nemzeti érdekre. Ez a kirohanása, hogy nem egy titkos felvételre került, amit most a román szélső jobboldali sajtó felkapott, és meg is buktatták az elmúlt napokban ezt a magyar kulturális minisztert. Románia nagyot nyert, Kisinyov és Moldva nagyot nyert, erdélyi magyarokon meg rajta maradt a bélyeg, hogy nemzetellenesek vagyunk. Szóval ezt az egész bonyolult történetet nem tudom, mennyire sikerült nektek követni, csak azért mondtam el, hogy azért itt, hogy mit kezdenek a nemzetállamok a saját kisebbségeikkel, mit gondolnak a saját felelősségeikről, kell, mit gondolnak a saját területükön lévő etnikai sokféleségről, szóval ezeknek véres, egzisztenciális következményei. Kell legyenek fontos mondatok erre. Nem akartam belétek folytani a szót, csak azt, hogy nem feltétlenül ideológia, hanem államközi együttműködés, nagyon fontos jogszabályok, nagyon átlátható, transzparens pénzügyi transfer, megindokolható gazdasági befektetések, hogy nem feltétlenül, amikor például a magyar állam a erdélyi magyar közösséget támogatja, akkor nem egy kegyet gyakorol azért, hogy megőrizze az identitását, ez a legtöbbször használt rendszerváltás óta ismétlődő kulcsmondat, hanem hogy itt ilyen stratégiai célok vannak, közös érdekek vannak, ezeket nagyon fontos átlátni, és nagyon fontos megfogalmazni. Én ezt a tudást hiányolom minden szinten.
2: Nekem inkább egy kérdésem lenne feléd ezzel az egész üggyel kapcsolatban, elsősorban, ami Demeter Andrást illeti, hogy ez ebben a jelenlegi helyzetben ez mit fog eredményezni? Tehát most előjött ez a mondat, nyilvánvalóan eléggé célzatosan rángatták elő ezt a sztorit. Itt van lehet mögötte valamilyen lejáratási szándék, kontextus nélkül került ki ez az egész az éterbe. Ráadásul ami hatalmas hiba az, hogy tulajdonképpen a magyar sajtó is hasonló módon vette át bizonyos kontextus nélkül, hogy mi lesz ennek a lenyomata, vagy a közvetlen következménye?
0: Hát az adás végén vagyunk, de drámai lesz, amit most mondok, de hosszú heteken át kell majd erről beszélgetnünk. Romániában annyira megerősödött a szélső jobb, és olyan magyar ellenes hangulat van, hogy minden napra jut egy ilyen botrány. A Demeter András ügye volt az egyik, ami átlépte az inger küszöböt, de hát Nagyváradon ugye a premontrei szervezetes rend körül van egy nagyon nagy botrány, amit tegnap aztán a magyar parlamentig is eljutott, a csíksumői pünkösd előtt az úzvölgyi katonatemetőben volt szélsőjobbos demonstráció, utána a gyimesbükki Rákóczi vár miatt indult el egy román-magyar ilyen üzengetési hullám. Úgyhogy nem egy ügy van, hanem az van, hogy a román szélsőjobboldal elkezdte nagyon durván a magyar közösséggel szembeni provokációt, és most ott pattag a labda a magyar külügyminisztérium oldalán, hogy mikor kell és hogyan kell felszólalni olyan körülmények között, hogy az új magyar kormány és az RMDSZ között nagyon feszült a viszony, hogy nincs még határon túli megbízott, nincs olyan ember, aki terepviszonyokkal rendelkezne, és a Magyarország külpolitikai stratégiájában Románia hát nem az első vonalban van, bár tudatában vannak annak, hogy milyen fontos ez a térség. És itt ketyeg a bomba, tehát hogy szimbolikus értelemben az a kérdés, hogy lesz-e egy piréz, aki átnyúl a határon és felismeri, hogy a kisinyovi rádióállomáson túl Kolozsváron és Marosvásárhelyen is vannak a magyar államnak nemzeti érdekei, és azokat felelősen kell használni. Szóval nagyon kemény a helyzet Romániában. Nem akarom ezzel elkeseríteni a hallgatóinkat, inkább biztatom önöket, hogy kövessék a Hatma Facebook oldalát, várják a következő 208. adásunkat, várják a gombaszögét, a nyári tábort is, mert ott is fogunk, ha minden igaz, találkozni. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm Finta Márknak és Pressburger Csabának a részvételt. Parászka Borulka vagyok, és önökkel együtt találkozunk jövő héten, ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szerdán kerülhetnek a kormány elé a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Eleinte még jobbára derült idő után, délután már esővel, záporokkal is számolni lehet. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök pénteken végleges utasítást adott a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések törvényes alapokra való helyezésének kidolgozására. A téma kedden a háromoldalú érdekegyeztető tanács, szerdán pedig a kormány elé kerül. Mindezt a miniszterelnök szombaton jelentette be a közösségi hálón közzétett videójában. Robert Fico arról is beszélt, hogy rövidesen ismét előveszik a közbeszerzési hivatal és a versenyhivatal összevonulvasztásának kérdését. Ezen kívül Fico elmondta, hogy szerinte törvénnyel kell megakadályozni a homoszexuális párok külföldi házasságkötésének szlovákiai elismerését. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli pénteki sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy készítettek egy 11 pontos, jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot, ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől. Magyar Péter szerint továbbra is fenntartja azt az ajánlatát, mely szerint ezen ügyek lezárása után valahol Ukrajnában, de lehetőleg Kárpátalján szívesen találkozik az ukrán elnökkel. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 000 amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 000 Lengyelországban és 36 000 Németországban. Donald Trump amerikai elnök igyekszik megváltoztatni az Iránnal kötendő egyezség több pontját. A New York Times értesülése szerint Trump módosító javaslatait továbbították Iránnak, de egyelőre nem lehet tudni, milyen jellegű változtatásokról lenne szó. Ugyanakkor az Axios hírportál azt írta, hogy az amerikai elnök szeretné szigorítani azokat a pontokat, amelyek az Irán birtokában levő nukleáris anyagok további sorsát érintik. Trump kijelentette, számára az a legfontosabb, Irán beleegyezik-e abba, hogy soha nem fog atomfegyvereket gyártani, és ismét megnyitja a hormuzi szorost, amelyen keresztül a háború előtt a világ kőolaj szállításának ötödét bonyolították le. Drón csapódott szombaton a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű egyik turbinacsarnokába. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója Rafael Grossi komoly aggodalmának adott hangot, és kijelentette, a nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Rosatom vezetője Alexei Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy ukrán kamikaze drón találta el a 6-os blokk turbina csarnokát. Az ukrán hadsereg visszautasította a vádokat, és az esetet nukleáris zsarolásnak nevezte Oroszország részéről. Most rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában, miután a budapesti döntőben 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A svájci jégkorong világbajnokság tegnapi elődöntőjében Finnország-Kanada 4-2 és Svájc-Norvégia 6-0. A Finnország-Svájc döntőt ma 20-20-tól játsszák.
0: Időjárás.
1: Enyhén felhős és borult időszakok követhetik ma egymást, miközben eleinte helyenként még jobbára a napsütés dominál. A nap második felében azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elvétve záporok vagy futóesők kialakulására lehet számítani, délnyugaton néhol zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet Pozsonyban a Lamacsi úton, a Hipertesco után Lamacs felé, az R7-es végén Gelle előtt Pozsony felől jövet, és Kosicke-Olsaniban a főúton mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 23. műsorának minden kedves hallgatóját. 350 éve, 1676. március 27-én a kelet-szlovákiai kisfaluban, Borsiban született a magyar történelem egyik tragikus sorsú hőse, II. Rákóczi Ferenc. Az egyik legjelentősebb magyar arisztokrata család sarja volt. Anyja Zrínyi Ilona, apja első Rákóczi Ferenc, majd ennek halála után nevelőapja Tököli Imre, anyai nagyapja Zrínyi Péter. Valamennyien a Habsburgház elleni harc jeles képviselői voltak. Apja, nagyapja, dédapja, sőt, ükapja is választott erdélyi fejedelem volt. Utolsóként II. Rákóczi Ferenc kapta meg ezt a tisztséget. Az általa vezetett szabadságharc 1711-ben elbukott. Csapatai távollétében a majtényi síkon letették a fegyvert, s mivel ő nem fogadta el az osztrákok által felajánlott hűségesküt, fej és jószág vesztésre ítélték. Ezelől menekült el korábbi támogatójához, 14. Lajoshoz Franciaországba, majd innen tovább, elfogadva a 3. Ahmed oszmán szultán által 1717-ben felkínált menedékjogot Törökországba. Itt telepedett le Rodostóban, mai nevén Tekirgadban, kisszámú kíséretével, anyjával, Zrínyi Ilonával, hű generálisával, Bercsényi Miklóssal és kancellárjával, Mikes Kelemennel. Az ő törökországi leveleiből ismerhette meg az utókor II. Rákóczi Ferenc életének ezt a befejező, szomorú szakaszát, mert 18 évet töltött számüzetésben, és 59 évesen hunyt el 1735. április 8-án. Hanvait a többiekével együtt 1906-ban hozták haza, és helyezték örök nyugalomra a kassai Szent Erzsébet dóm kriptájában található szarkofágban. A Rákóczi Szabadságharc 300. évfordulóján tartott megemlékezés résztvevőivel Laca Tihamér beszélgetett, és adta közre Kaleidoszkóp című műsorában a korszakkal összefüggő sok-sok érdekességet.
2: Dr. Mészáros Kálmán budapesti hadtörténész, aki elsősorban a szabadságharc katonai történetét kutatja, most bemutatja a kurucsereg vezérkarát, azokat a tábornokokat és brigadérosokat, akik a lehetőségekhez és tehetségükhöz mérten igyekeztek győzelemre vezetni a különböző csapattesteket.
3: 27 tábornoka volt Rákóczinak, van még 3 olyan személy, akit a tábornoki rangúak közé sorolhatunk, de valamilyen oknál fogva nem tartoztak ebbe az állományba, hogy ne beszéljek teljesen rébuszokban, mondjuk 14. Lajos francia király megbízottját Rákóczi mellett, egy bizonyos Dezalőr Márkit, aki altábornagyi rendfokozatot visel, de nem a kuruc hadsereg állományában, de mégis mondjuk a zsibói csatában a jobb szárnyat vezényelte, tehát ilyen alapon lehet még plusz 3 személyt ebbe a körbe sorolni, tehát ez már összesen 30, és 33 brigadéros volt még a szabadságharcban. Ennél egy picivel lehet, hogy több, ennyi személyről sikerült a mai napig bizonyítani, hogy ezt a rendfokozatot ténylegesen elérték. Ugye ez akkor már 63. Az ezredeseket megsacolni azért nehéz, mert itt van a legnagyobb fluktuáció olyan értelemben, hogy nagyon sokan a szabadsághoz kezdetén mondjuk ezredesként kezdik, de rendkívül kis létszámú ezredet sikerült csak toborozniuk, és a későbbiek folyamán az ezred összevonások nyomán mondjuk alezredesként szolgálnak. Ez nem lefokozást jelent, hanem egyszerűen egy tekintélyesebb ezredes alá besorolódik, mint alezredes, későbbiek során így szerepel, tehát ezt a kört már nehezebb meghatározni, de egy olyan 100 fő körülire tehetjük mondjuk maximum.
2: Említette, hogy a legfelsőbb katonai vezetés létszáma körülbelül 60-valahány fő. Ezek közül azonban az utókor és a mai közvélemény csak néhány személyt ismer név szerint is. A többség az inkább csak a szakemberek számára ismert, vagy még azok körében sem mindenki. Ezek az életpályák igencsak különbözőek és érdekesek. Ezek között mennyi volt valóban olyan katona, akiket az utókor is kiváló katonatisztként, netán hadvezérként említhetne? Meg lehet ezt így a 300 év távlatából állapítani?
3: Hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz a mai szemléletünket ebbe a korba visszavetíteni, annál is inkább, mert a kuruc hadsereg, amit a történész is felró neki, és amit maga Rákóczi is negatívumként volt kénytelen konstatálni, az a féloldalassága volt, ami azonban a magyar katonai fejlődésből következett, vagyis a 150 éves török hódoltság időszakában kialakult, és a török ellenség felé alkalmazkodó, vagy alkalmazkodni kényszerülő harcmodornak a meghonosodásában van itt a kérdés tulajdonképpen elrejtve. Tehát a Rákóczi szabadságharc hadserege, tisztikara, a könnyű lovas portyázó harcmodorra épült, még egyszer mondom, ez a török elleni küzdelem során a alakult így ki, és abban a korban már kialakulóban lévő reguláris állandó hadseregek kereteibe még éppen csak megkezdődött ennek a betagozódása. Ilyen értelemben kellően elméletileg is képzett advezére katonatisztján Rákóczinak hát tulajdonképpen egy volt Forgách Simon gróf tábornagy. De ő sem tudott több eredményt felmutatni tisztársainál, és ő maga is tisztában volt azzal, hogy a magyar viszonyok közepette az úgynevezett aprólékharcnak, a portyázásnak, a lesvetésnek milyen jelentősége van a rendes, szabályos, reguláris hadviselés mellett.
2: Közismert, hogy Rákóczi Ferenc kezdettől fogva igen nagy erőfeszítéssel próbálta megreformálni ezt a hadsereget és ütőképessé kovácsolni, illetve az akkori értelemben vett modern hadsereggé átszervezni. Ez végig a szabadságharc idején nem sok sikerrel járt, és 1708 után a Trencsén melletti szerencsétlen ütközet után már a kuruc sereg lényegében a felbomlás állapotába jutott. Mennyire volt Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem katonai szakértő? Ezt tudják-e a történészek?
3: Van róla azért fogalmunk. Maga Rákóczi is tisztában van azzal, hogy kellő katonai képzettség híján indította meg a szabadságharcot, és hát utána azért elméleti képzettsége, könyvekből szerzett tudása azért az évek alatt, azt hiszem 8 nagy csatája volt a Rákóczi szabadságharcnak, de ha gyorsan összeszámoljuk, akkor megmondom konkrétan, hogy a Koroncónál, Nagyszombatnál, Pudmericnél, Zsibónál, Trencsénnél és Romhánynál akkor tévedtem 6, tehát 6 nagy csatája volt a Rákóczi szabadságharcnak, és ebből 5-öt személyesen maga Rákóczi vezetett. Tehát azért a trencséni csata, ami az utolsó előtti, erre már volt némi tapasztalata. Ő maga azt rója fel saját hibájául, hogy hallgatott az alvezéreinek az időnként túlzottan és vehemens tanácsaira, mondjuk egy lármás haditanácson, de azt is látnunk kell, hogy alkalmanként nem biztos, hogy az alvezérek adtak rossz tanácsot. Most a trencséni csatát, ha konkrétan veszük, Rákóczi egy sziléziai hadjáratot tervezett, és a porosz trónörököst szerette volna meghívni a magyar trónra, hogy kellő diplomáciai súlyt adjon a magyarországi elégedetlenségnek, ennek a mozgalomnak, és ő egy jól felszerelt hadsereggel kívánt Sziléziába nyomulni, de nem volt konkrét haditerve arra, hogy mit csináljon ezzel a sereggel addig, amíg Sziléziába vonul. Az alvezérek, Ocskai, Bottyán, az összes tábornoka pedig ezt a jól felszerelt hadsereget szerette volna felhasználni. Na most, amikor ez fölmerült, akkor Rákóczi Lipót várostroma felé orientálódott volna, Ottlik György főudvarmester brigadéros tanácsára viszont a trencséni ostrom mellett szavazott a tisztikar többsége. Na most akármelyik várostromot vesszük is, végszükségben lévő császári erőségekről van szó, helyes lehetett volna a döntés. Na most Rákóczi hagyta magát meggyőzni, hogy akkor legyen inkább Trencsén, de utána kedvetlenül viszonyult a dologhoz, és ő maga is elodázta a Trencsén elleni vonulást, tehát mondjuk közbeiktatott szükségtelen pihenőket, elég lassan nyomultak előre, így sikerült élelmiszer utánpótlást juttatni a várba, ezért Trencsén ostromára már nem lehetett fölkészülni. Tehát itt azt lehet mondani, hogy nem volt elég erélyes a fejedelem ahhoz, hogy a saját akarátát keresztül vigye, és utána pedig már egyfajta sértődöttség miatt is, ha szabad így ezt a szemére vetnünk utólag, azt a parancsot, vagy azt a tervet sem vitte végig következetesen, amit aztán eldöntöttek.
2: Sokszor hallhatjuk azt, hogy a kuruc seregek fővezérei között nem mindig volt tökéletes az összhang, sőt, voltak, akik rivalizáltak egymással, és ennek folytán eléggé nagy volt a fegyelmezetlenség is a hadseregben. Rákóczi nem tudta kellőképpen megfegyelmezni ezeket a főtiszteket, vagy nem tudta akaratát olyan eréllyel érvényesíteni, hogy ez a fegyelem helyreálljon a seregben?
3: Ez is szintén egy nehéz kérdés. Tulajdonképpen a rendi társadalom sajátossága, hogy az arisztokrácia kezében van a hadsereg is, meg általában a kulcspozíciók. Most Rákóczi tábornoki karában is ők vannak többségben, vagy legalábbis a felsőbb tábornoki rendfokozatokban. És természetesen ezek az egyébként egymással nagyon gyakran rokonságban álló családok, ezen nincs mit csodálkoznunk, személyes ellentétben is álltak egymással. Unokatestvér az unokatestvérrel, sógor a sógorral, unokaöccse a nagybácsival, a rokoni szálak ellenére is időnként összezördült, illetve hatásköri vitákba bonyolódott. Tehát most szépen föl lehetne sorolni, hogy ki utált a kuruc tábornoki karon belül, de nem volt ez szerintem a másik oldalon sem másképp. Tehát ilyen módon rendkívül sok személyi ellentét is nehezítette a kuruc hadsereg működését. Hát Rákóczi gyakran alkalmazott különösen az alantasabb tisztekkel szemben fenyítést, börtönbüntetést is. Na most kifejezetten magas rangú tisztek közül Forgách Simon tábornagyot vetette véglegesen, bár tárgyalás nélkül fogságra. Vizsgálat folyt Sennyei István generális vagy Pekri Lőrinc tábornagy ellen is, ezek aztán rendszerint felmentéssel végződtek, de Forgách Simon az nem úszta meg a börtönbüntetést sem.
2: Pedig, mint ahogy említette is, ő volt az egyetlen olyan tábornoka Rákóczinak, aki kicsit magasabb szinten is művelte a hadművészetet.
3: Ez így volt, ugyanakkor talán a legelőkelőbb családból valónak tartotta magát Forgách, mint ahogy már az 1500-as években nádort, érseket, adott a Forgács család, tehát ő mondjuk magát még Bercsényinél is, akivel rokonságban állt, előkelőbbnek tartotta volna. Úgy néz ki, hogy 1704-5 folyamán, 6 első felében Forgács volt a szabadságharc második embere, vagyis harmadik embere, ha a Rákóczit és Bercsényit számítjuk az első kettőnek. Így módon Bercsényivel is rivalizált, az erdélyi hadszintére minden erdélyi főúrral, akik nehezményezték, hogy egy magyarországit ültettek a nyakukra, és hát valamilyen szinten a Rákóczi és Bercsényi körének rendi ellenzékét is vezethette volna. Valószínű, hogy részben politikai okok miatt, másrészt viszont konkrét katonai fegyelmi vétség miatt is Rákóczi írásbeli parancsának nem pontos végrehajtása miatt fogadta el őt Rákóczi 1706 novemberében.
2: Végül három tábornokáról, Rákóczi Ferencnek, akiről az utókor emlékezetében úgy élnek ezek a személyek, mint talán a legnépszerűbb katonatisztek, konkrétan Béri Balog Ádámra gondolok, Vakbottyán tábornokra, és hát természetesen Esze Tamásra is. Van valami magyarázat annak, hogy ez a három ember miért annyira közkedvelt, és talán legkevesebb rosszat hallani róluk?
3: Én azt hiszem, hogy ez már inkább a történetírói hagyománynak a részét képezi, tehát Tali Kálmán és aztán az 1950-es évek történetírásában kaptak ők a hangsúlyos szerepet. Az igazság az, hogy mind a hárman húsvér emberek voltak, és mind a háromról tudnánk, ha nagyon akarnánk, rosszat is mondani. De ha személyesen végig megyünk a három katonatiszten, akkor Bottyán valóban régi kipróbált katona, és Rákóczi legeredményesebb tábornoka volt, de mondjuk kellő elméleti képzettsége neki sem volt, és hát ő neki is tudnánk a rossz természetéből példákat felhozni. Ugyanakkor kétségkívül fegyelmet tartott katonái között, saját vagyonával is hozzájárult a katonák fizetéséhez, persze szintén nem önzetlenül, mert aztán ezt Rákóczi kompenzálta birtokadománnyal, vagy a katonatisztek a marha kereskedelem révén pénzhez jutottak hozzá, tehát a zsákmányolt marhák elosztásánál, tehát ezek mind hozzájárultak egy-egy katona karrierjéhez, olyannyira, hogy Vakbottyán, aki maga mondjuk szegény legényként kezdte pályafutását, élete végére, ez egy nagyon furcsa, hogy már 60-on túl járt, az arisztokráciába verekedte föl magát, olyannyira, hogy Bercsényi egyik unokahúgát, Forgács Juliannát vette feleségül, mondom, 60-on túl volt már, és a kisasszony pedig 18 esztendős gróf leány volt. Tehát ő eljutott az arisztokráciába. Béri Balog Ádám, hát megint csak az 50-es években nagyon érdekesen lehetett arról elmélkedni, hogy hogyan fejlődik a jellem, hogyan sodródik a nemes úr a jobbágyok tömege felé, hogyan lépi át mondjuk osztálykorlátait. Azért mondom ezt így félig meddig ironikusan, mert a szabadságharc első két esztendejében, amikor a Dunántúl 4-5-ször is gazdát cserélt a császáriak és a kurucok között, Balog Ádám pedig, mint tudjuk, dunántúli, Béri Balog Ádám is többször pártot változtatott, tehát a kurucok és a labancok között. Ez szerintem nem úgy kell gondolni, mint többszörös árulóra vagy köpönyek forgatóra, hanem mint a kényszerűséggel számoló, otthonában élő, tipikus katonáskodó dunántúli nemesre, aki azonban élete végére, vagy éppen élete végével bizonyította Rákóczi és az ügy iránti hűségét, hiszen 1710 végén ugye császári fogságba esik, és 11 februárban Budán kivégzik, azért, mert nem hajlandó eltántorodni. De a kivégzésében az is hozzájárult, hogy ugye már korábban többször a császáriakhoz állt, és így módon a dezertőröknek a sorsába kellett osztoznia. Tehát ez volt a hadbírósági jogalapa az ő kivégzésére. Esze Tamás, ő pedig a szabadságharcot előkészítő paraszti mozgalom egyik tiszteletreméltó alakja, Rákóczi saját jobbágya, aki kitűnő hadszervezőnek bizonyult. Tehát ő neki magának nem voltak katonai tapasztalatai, csapatvezetőként se biztos, hogy a legjobb katonatiszt volt, de rendkívül jó hadszervező. Amikor az ezredet újjá kellett szervezni, akkor bátran lehetett azt Esze Tamásra bízni, és az Esze ezred az mindvégig együtt maradt, olyannyira, hogy Esze Tamás halála után Rákóczi saját udvari palotásai közé sorolta be a megmaradt eszehajdukat.
2: Végül, ha kísérletet tenne arra, hogy a Rákóczi kutatás, illetve a Rákóczi féle szabadságharc kutatásának jelenlegi helyzetét tömören összefoglalná. Ugye tudjuk, hogy születtek a 20. század során olyan alapművek, mint például Szegfű Gyula száműzött Rákóczi című kötete, vagy egy nagy monográfia is, erre Várkonyi Ágnes és Köpeci Béla szerzőpáros, jóvoltából egy vaskos Rákóczi monográfia, és hát természetesen a Rákóczi féle szabadságharc különböző aspektusait is monográfiák dolgozták fel. A kurucseregek körül is született a 70-es években egy munka, sok más könyvet is említhetnénk. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire lehet még tovább árnyalni ezt a már megrajzolt képet, és milyen új témák, területek vannak, vagy olyan problémák, amelyek még nincsenek előképpen felkutatva, felderítve.
3: Hát lehet, hogy elfogultságból ered, ha én a hadtörténelmnek bizonyos részterületeit fogom kiemelni, de azt hiszem, hogy Bánkút Imre például a Rákóczi szabadságharc gazdaságát, Köpeci Béla a Rákóczi szabadságharc diplomáciáját kellően feldolgozta, akkor mindenképpen el kell azon gondolkodnunk, hogy például a Rákóczi szabadsághoz tiszti karának egy monografikus szintű feldolgozása mindmáig nem készült el, tehát hogy személyekre lebontva és a történeti statisztikai elemzésekkel kombinálva tudjunk konkrétumokat állítani a kuruc hadsereg tiszti karáról. Ez az egyik hiányosság, a másik pedig egyetlen egy kuruc alakul a története nincs feldolgozva. Tehát az úgynevezett ezred történetek lehetnek azok, amik a jövőben még feldolgozásra várnak. Ebben Hekenazd Gusztáv, Cigány István történészek már nagyot léptek előre, és az előbb említett Bánkút Imre pedig hát rendkívül szép számú forráskötettel gazdagította a Rákóczi szabadságharc irodalmát. A másik dolog, amit még kiemelnék, hogy igen nagy az igény arra, hogy a mikrotörténet szintjéig lejussunk, tehát hogy mondjuk egy konkrét településnek, vagy egy kisebb tájegységnek a szabadságharcba való részvételét megrajzoljuk, felvázoljuk, egy faluból szolgáló katonák névsorát összegyűjtsük. Egészen ilyen mély szintre kellene lejutnunk a szabadságharc történetének vizsgálata során.
2: Dr. Mészáros Kálmán hadtörténész beszélt a kuruc seregek tábornokairól és hadműveleteiről. A kuruc seregek vezérkara jobbára magyar főnemesekből és főtisztekből állt, de a császári seregek parancsnokai között is akadtak magyarok, és egyiküket, Pálffy Jánost kiváló hadfiként tartja számon a történetírás. A Pálffy család képviselői egyébként is nagyszerű katonák, politikusok és államférfiak voltak. Mindenről többet is megtudhatnak a következő beszélgetésből, amelyet dr. Gecsényi Lajossal, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének igazgatóhelyetteseivel készítettem.
4: Kiváló hadvezéreket, értelmiségieket is adott ez a család az országnak. Említsük meg Pálffy Miklóst, aki a 16. század második felében jelentős haditetteket hajtott végre, de a későbbiekben is nagyon sok Pálffy szolgált katonaként, így Pálffy János a Rákóczi-féle szabadságharc idején küzdött, igaz, hogy nem a kurucok, hanem a labancok oldalán, tehát a császár szolgálatában. Valóban olyan kiváló hadvezérek voltak a Pálffyak?
5: Igen, a Pálffyak kiváló hadvezérek voltak, természetesen nem csak kiváló hadvezérek, hanem kiváló politikusok is, hiszen Pálffy Miklósnak, aki a család felemelkedését megalapozta, már az apja is, Pálffy Péter, végvári katonaként szolgált a Habsburg királyi hadseregben, a törökök elleni küzdelmekben Észak-Nyugat-Magyarországon. Pálffy Miklós, aki komáromi, majd érsekújvári főkapitányként egyik meghatározó személyisége volt a 16. század második felében, az 1570-es, 80-as, 90-es években a török elleni védelem megszervezésének, és személyében az egyik meghatározó Magyarország

0: Győzelmek, mint jelentős hadvezéri tette sora fűződött a szabadságharc idején, hanem maga a majtényi fegyverletétel és a szatmári békekötés közvetlen előzményei, közvetlen tárgyalásai is.
1: Pálffy János nem a kurucok oldalán, hanem a császár szolgálatában vett részt ezekben a harcokban, de tudomásom szerint már korábban, még a Rákóczi szabadságharc kitörése előtti években, évtizedekben is felhívta magára a figyelmet jelentős hadi tetteivel, illetve a harcmezőn végrehajtott jeles cselekedeteivel.
0: Igen, Pálffy János a tábornagy rangját, ez az egyik legmagasabb rang volt a császári és királyi hadseregben, valóban a Habsburgok oldalán szerezte a 17. század végi török elleni háborúkban. A karrier felfeleivelése azonban a Rákóczi szabadságharc idejére esik. Igen, hát a magyar köztudatban és a magyar történetírásban az rögződött meg, hogy az egyik oldalon Rákóczi, Bercsényi és más, sorolhatnánk itt a kuruc vezérek nevét, a másik oldalon pedig velük szemben a sok német származású császári hadvezér mellett egy magyar is, Pálffy János. A kérdés megítélése messze vezet az egész Rákóczi szabadságharc európai és a Magyarország összefüggésekbe való behelyezése messze vezet, ebben nem is szeretnék most belemenni. Az viszont ma már az újabb kutatások és elfogulhatlan elemzések alapján egyértelműnek látszik. Az a tény, hogy 1711-ben a kuruc hadsereg Majténynél letette a fegyvert, és Szatmárban aláírták a békét, Pálffy János a császár meghatalmazottjaként aláírhatta a békét. Ez talán történeti analógiaként 1849 késő nyarához és 1867-hez hasonlítható. Azzal a különbséggel természetesen, hogy 1849-et a világosi fegyverletétet követően 20 évet kellett várni arra, hogy megszülessék a Habsburgházzal a kiegyezés. 1711-ben azt tenném hozzá, hogy szerencsére nem kellett nem 20 évet, de még egy évet sem várni. Miért mondom ezt? Azért, mert a török háborúkban, török elnyomásban, majd a Rákóczi szabadságharc hihetetlen küzdelmeiben, és itt nem csak a szembálló hadseregek pusztításaira gondolok, hanem azoknak a szabad csapatoknak a pusztításaira, amelyek elsőbb a császáriak oldalán, Rácz szabad csapatok, de a kurucok oldalán is a mindentől független és nagyon nehezen kezelhető úgynevezett hajdú gyalogság pusztításai valójában kivéreztették az országot. Ehhez járult még 1710-ben a hatalmas pestis járvány. Tehát 1711-ben Magyarország számára, amíg megmaradt Magyarország számára, életkérdés volt, hogy egy megegyezés szülessen. Ebben Pálffy Jánosnak, mint egy józan, megfontolt és az ország érdekeit szem előtt tartó katonának, politikusnak alapvető érdeme volt, és azt hiszem, hogy őt nem a Habsburgok kiszolgálójaként, egy megátrakolott lavancként kell tekintenünk, hanem egy olyan személyiségként, aki mérlegelve és felismerve a történelmi körülményeket tudott felelősen dönteni. Ezzel a Rákóczi szabadság az békés lezárásával utat nyitott ahhoz, hogy a 18. században Magyarország viszonyai rendeződjenek, és megkezdődjön egy természetesen nagyon lassú, fokozatos felzárkózás, úgy is mondhatnám talán, hogy a modern Magyarország megteremtése.
1: Már említettük, hogy egy konferencia keretében készül ez a beszélgetés. Hogy látja ön a szlovák, illetve a magyar történészek együttműködését, illetve azokat a feladatokat, amelyek a két ország kutatói előtt állnak? Már csak azért is, hiszen éppen a Pálffyak példája szemlélteti azt, hogy vannak itt közös dolgok, amelyeket érdemes lenne összehangoltan keresni, vizsgálni, kutatni.
0: Így igaz. Én ezt az 1918-ig tartó közös haza a Magyar Királyság történetének kutatását csak úgy tudom elképzelni, hogy arra rávetülnek a mindennapoknak a különböző politikai viszonylata és politikai érdekei. Mind a két oldalon látni kell és tudomásul kell venni, hogy egy közös ország történetét kutatjuk. Egy közös országét, amelyben természetesen benne van a szlovák nép, és benne van a magyar nép is. De az állam, amelyről szó van, az egy olyan közös állam, és erre a Pálffyak egyébként kitűnő példa, mert a Pálffyak itt el is hangzott valamelyik előadónál, hogy a Pálffyaknál német és cseh feleségek. Pálffyak valójában egy nemzetek feletti arisztokráciához tartoztak, a Habsburg birodalomnak ahhoz az arisztokráciájához, amely megőrizte a magyar királysághoz való kötődését mindvégig, de valójában egy közép-európai főnemesi társadalomban, udvari életben élt benne. Na most ezt nem lehet kutatni szlovák szemmel, és nem lehet kutatni csak magyar szemmel. Ezt közösen lehet kutatni. Én tudom, hogy nagyon sok érzékenység van, hiszen a szlovák történészek keresik saját országuk, saját nemzetük, saját államuk identitását. De ez nem lehet ok arra, hogy úgy tekintsék, mintha ez a Szlatoplok óta folyamatosan létező államalakulat lenne. Nem. Ez a terület része volt, még egyszer mondom, hogy nem a mai Magyarországnak. Ez része volt a Magyar Királyságnak, amiben románok és más népiséget még, és a Magyar Királyságnak a nem török uralom adta a része, pedig része volt a Habsburg Birodalomnak. Úgyhogy a kutatásban

0: És ez valóban a Pálffy konferencia egy kitűnő példa, hiszen a Pálffyak véletlen, hogy a birtokaik döntően erre a területre koncentrálódtak. Közösen lehet olyan projekteket, olyan terveket meghatározni, amelyekhez mind a két fél hozzá tud járulni, speciális ismeretekkel. Például hozzá tud járulni a Pálffy könyvtár, ami a Pozsonyi Egyetemi Könyvtárban van, illetve a Hörösküm van, ennek az anyagának a feldolgozásával. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezt az egészet, tehát a könyvtárat, a család történetét, a család működését nem Szlovákia történetébe kell behelyezni, hanem a Magyar Királyság történetébe kell behelyezni, és ott kell értelmezni, és ott kell szemlélni.
1: Dr. Gecsényi Lajos történész idézte fel Pálffy János Labanc generális alakját. Rákóczi Ferenc ügyét sokan támogatták a köznemesség soraiból is. Egyikük, a református hitű Rádai Pál nem fegyverrel, hanem eszével és tollával szolgálta a nagyságos fejedelmet, belső titkára, sőt afféle külügyminisztere is volt. Rádai Pál a losonci református temetőben nyugszik, és emlékét nagy tisztelettel ápolják a helyi magyarok. Möszörményi István losonci tanár és helytörténész mutatja be a kiváló írót és diplomatát.
2: Ki volt ő, és hogyan is került kapcsolatba a nagyságos fejedelemmel?
3: Hát kezdjem egy idézettel. Vaj tudod-e, vándor, kicsoda alszik, e kő alján virrasztva feletted? Rádai Pál, ki a név, dísze, virága vala. Kicsoda, mekkora volt, Pannónia tudja, s a külföld népe is, elmondják művei, tettei, mint. Ez a szöveg egy 19. századi fordítás. Fordítás a Rádai Pál losonci sírboltjában lévő kőtábla latin szövegének. Persze, aki ezt a síremléket megtalálja a kissé elhagyatott helyen a losonci temetőben, az amúgy is máladozó latin szövegű feliratból nem valószínű, hogy sokat megtud. A losonci csemadok, amely Rádai Pál emlékét az utóbbi évtizedekben tudatosan ápolja, éppen az idén március végén a hagyományos kármánnapok egyik eseményeként elhelyezett egy kisebb méretű emléktáblát, amelyből az ott járó ki tudja olvasni a legfontosabb adatokat, születése és halála évét, valamint az előbb említett idézetből néhány sort. Persze ez még így önmagában kevés. Akit a téma jobban érdekel, hát annak figyelmébe ajánlom azt a Rádai emlékkönyvet, amely 1980-ban jelent meg, és ha nagyon röviden, tényleg távirati stílusban kéne bemutatnom őt, akkor az lenne a legegyszerűbb, ha ennek a Rádai emlékkönyvnek a fejezet címeit felsorolná. Rádai Pál a diplomata, Rádai Pál a politikus, Rádai Pál a publicista, Rádai Pál az egyházpolitikus, Rádai Pál és a fejedelmi kancellária, Rádai Pál és a szatmári béke, Rádai Pál és az irodalom, és még számos egyéb tanulmány taglalja Rádai Pál munkásságát, amiből kiderül, hogy egy rendkívül szerteágazó tevékenységet folytató személyiségről volt szó. Régi nógrádi nemesi családból származott, anyai ágon még a madácsokkal is rokonságban álltak, és hát családtagjához hasonlóan megyei szolgálatba lépett a 17. század végén. Önéletírásában részletesen megtudhatjuk, hogyan, milyen úton, módon került kapcsolatba a Rákóczi szabadságharccal. Egy rövid idézet ezzel kapcsolatban. 1703. Elkezdvén az országban hadakozást, fejedelem Rákóczi Ferenc, szorultam Gács várába. Nos, ehhez hozzá kell tennünk, hogy a nógrádi nemesség, mint a nemesség nagy része kezdetben, a kezdeti időben kissé bizalmatlanul viszonyult a szabadságharchoz, félt, hogy hát ez vaféle lázadó parasztoknak valamiféle mozgalma, így a nógrádi nemesség is, maga Rádai Pál is kiváró álláspontra helyezkedett, hogy meglássák majd mi lesz ebből az egészből. Azonban a kurucok megostromolták Gács várát is, és várat feladták, és a nógrádi nemesség, köztük Rádai Pál is, elindultak Rákóczi tokai táborába, hogy hát egyelőre kényszeredetten, kelletlenül is biztosítsák a fejdelmet arról, hogy támogatni fogják. Nos, Rádai Pál a nógrádi közmenes sem sejtette, hogy ennek a tokai találkozásnak egész életét meghatározó jelentősége lesz. Megismerkedvén a Rákóczi Ferenccel és a mozgalomnak a céljaival, mondhatnánk, egyik percről a másikra szolgálata vált. Rákóczi Ferenc pedig felismerte benne a tehetséges, nyelveket beszélő, jótollú, megbízható embert, olyan embert pont valószínűleg, akit már úgy is keresett. Megtette őt úgynevezett intimus szekretáriusnak, tehát ilyen belső bizalmas titkárnak, és neki jutott az a szép feladat, hogy megfogalmazza a Rákóczi szabadságharc céljait és okait a világgal közlő kiáltványt. Ennek az első szava a rekrudeszkunt, tehát megújulnak a magyar nemzet sebei. Ezt személyesen Rádai Pál fogalmazta meg. És aztán jöttek a feladatok, diplomáciai küldetések. Ő tárgyalta korabeli Európa uralkodóival, svéd, lengyel, porosz, orosz uralkodókkal. Ő szerkesztett az első magyar nyelvű magyarországi hírlapot, a kezdetben latin, majd részben latin, részben magyar nyelvű Mercurius Hungaricust, amely a féle haditudósítás volt, de tulajdonképpen nagyon modern célokat szolgált. Nyugat-Európával, mai szóhasználattal ismertette, hogy hát mi is történik Magyarországon, és ki ez a Rákóczi Ferenc, és mit is akar. El kell mondanunk, hogy nem Rádai Pálon, az ő diplomáciai tevékenységén múlott az, hogy hát végső soron a szabadságharc ugye nem járt sikerrel. Azonban egész végig 1711-ig ott állt a fejedelem mellett különböző funkciókban, amellett, hogy hát a kiáltványokat fogalmazta, hogy lapot szerkesztett, hogy követségbe járt. Ő volt az erdélyi kancellári igazgatója, ő volt a hadi kancellári igazgatója. Viszont 1711-ben a szabadságharc bukása után nem követte a fejedelmet a emigrációba. Azt az elvet vallotta, hogy otthon kell építeni az országot, otthon is van tennivaló, és volt is bőven. Tehát nem mondható, hogy elárult a fejedelmet, hogy megalkudott, úgy vallotta és tette is a tennivalókat, azt, amit az adott nehéz helyzetben a elbukott szabadság az után tenni kellett és lehetett. Elsősorban egyházi téren. Ő lett például a református egyház első egyetemes főgondnoka, és volt is bizony sok munkája, hiszen a katolikus egyház, mint a Habsburg császárok fő támasza, bizony a protestánsokkal, reformátusokkal nem éppen kesztyűs kézzel bánt, és Rádai Pál ebben az értelemben nagyon sokat tett a reformátusok és általában protestánsok érdekében. Egyik legnagyobb ilyen tette, békés tette, és talán legmaradandóbb tette, hogy megalapozta a később róla, illetve fiáról, Gedeonról elnevezett híres rádai könyvtárat, az egyik legnevezetesebb, leggazdagabb magyar közgyűjteményt, amely jelenleg a budapesti Rádai utcában a Rádai intézet könyvtáraként immár közcélokat szolgál, mert a Rádai család utóbb ennek az intézetnek, intézménynek adományozta. Nem csak mint könyvgyűjtő, hanem mint tollforgató, mint író ember is beírta nevét a magyar kultúrtörténetbe, mert hát nem csak hadi tudósításokat, meg forradalmi kiáltványokat fogalmazott, hanem verseket is írt, még szerelmes verseket is, feleségéhez például, de talán legismertebb vallásos költészete, számos verse, illetve éneke bekerült még a református énekeskönyvbe is.
2: Közbevetőleg szeretném már megkérdezni, régóta készülök erre a kérdésre, ugye említetted, hogy ő volt a református egyház első főgondnoka, ugyanakkor tudjuk azt, hogy Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem, az viszont katolikus vallású volt. Nem okozott ez valamilyen konfliktust vagy feszültséget?
3: Erről nincs tudomásom, de feltételezem, hogy nem, hiszen Rákóczi családjában azért ugye a család különböző tagjai, például nevelő apja, ugye Tököl Imre révén, azt hiszem, hogy bár a jezsuiták nevelték, de ennek ellenére, vagy talán éppen ezért elképzelhető, mindeset Rákóczi nyitott volt a protestánsok irányában, ezt bizonyítják a különböző országgyűlési rendeletek, amelyekben a korábbi évszázadok protestánsok elleni intézkedéseit a fejedelem idejében megváltoztatták és rendezték a dolgokat, tehát ennek egyértelmű, hogy Rákóczi, mondhatnánk úgy is, hogy nagyságában, toleranciájában kereshetők az okai, tehát nem volt semmiféle ellentét kettőjük között. Még akkor sem, amikor hát útjai ketté váltak, és Rákóczi a számüzetést, Rádai pedig a hazai apró munkát választotta.
2: Idén van halálának 270. évfordulója. Említetted, hogy a síremléke egy kicsit már megviselt állapotban van. Elképzelhető-e, hogy a közeljövőben sor kerül ennek a síremléknek ott a losonci református temetőben a felújítására, vagy legalábbis kicsinosítására?
3: Nos, a síremlék, mint olyan, az hál' Istennek viszonylag jó állapotban van. Ami sajnos málik és porlik, az maga a sírkő. Ez egy körülbelül 1,5 négyzetméteres kőtábla, amely sajnos az idő viszontagságainak következtében málik, és a feliratából egyre kevesebb van, sőt a rajta hajdan volt Rádai címer gyakorlatilag már eltűnt. Maga az építmény, egy kis sírkápon, egy kis kript, ez még annak köszönhető, hogy 1977-ben az állami műemlékvédelem rendbehozta, egy kovácsoltvas kaput készített, befette, úgyhogy az épület, mint olyan, az jó állapotban van. Az emléktábla az, amivel hát kellene, vagy lehetne foglalkozni, foglalkozni, és napirenden is van. Egyrészt a Rákóczi Szövetség foglalkozik vele, másrészt pedig felvettük a kapcsolatot, pontosabban szerencsésen találkoztunk, mármint a Losonc Csemadokot értem ez alatt. Rádai Pál ükunokájának az ükunokájával, egy bizonyos Pesti Pál Frigyes nevű úrral, aki külföldről költözött vissza Magyarországra, és családi hagyományokat ápol, családi sírokat keres meg, és ő az, aki felvállalta, hogy keresi a módját annak, hogy a sír felirat, tehát az emléktáblát hogyan lehetne felújítani. Ez egyrészt technikai kérdés, állítólag vannak ilyen kőpótló anyagok, tehát technikai, úgy tetszik technológiai, hát másrészt persze pénzkérdés is, úgyhogy a dolog napi renden van. Amit mi losonciák megtehettünk, az, mint említettem, hogy egyelőre egy olyan táblát helyeztünk el, amelyből az arra járó legalább alapvető információkat szerez, hogy kinek a síremlékét látja. A többi pedig a jövő kérdése, de napi renden van.
1: Böszörményi István losonci tanár beszélt Rádai Pálról. Tardos kedden a helyi temetőben áll egy kis építmény, amely a 300 éve kezdődött szabadságharcra emlékeztet. Ennek a történetét dr. Bara Mihály polgármester mondja el.
4: Hát a krónikáink szerint, illetve szájhagyomány útján, ami ránk maradt, ott kezdeném, hogy 1704-ben gróf Bercsényi Miklós generálisnak a jelenlegi temető és az emlékoszlop helyén volt tábora, haditábora, honnan több tudósítást is írt a nagyságos fejedelemnek, illetve nem sokkal később 1706-ban azon a helyen, ahol most az emlékmű áll, egy nagy csata volt, és közvetlen a 1706-os csata után ennek emlékére építették ezt az emlékoszlopot, amit aztán a mai generáció már Rákóczi emlékműnek nevez.
2: Azt a helybeliek építették oda?
4: Nem tudjuk pontosan az építetőket, de feltehető, hogy a helybeliek építették. A helybeli lakosság a krónikák szerint nagyon is Rákóczi érzelmű volt, és ez a Rákóczi szabadságharc leverése után majdhogy nem megbosszulta magát, mivel a falu üldöztetésnek volt kitéve.
2: És hogyan alakult ennek a Rákóczi emlékműnek a további sorsa?
4: Mind a mai napig a helyén van, és változatlan formában valószínűleg a következő írásos említés az 1894-ből származik, amikor is a község elöljárósága restauráltatta, felújította az emlékművet, illetve érdekes levél került elő 1904-be, amikor a magyarországi Nagyalföldről valaki 60 forintot küldött az emlékmű karbantartására, felújítására, azzal az indokkal, hogy ott azon a helyen van eltemetve egyik őse, aki a Rákóczi szabadságharcban generálisi rangban volt.
2: És ki volt ez a levélíró? Tudni lehet ezt?
4: Nem tudjuk a levélírót, és az se, hogy ki lehetett ez a generális. Ez a történészekre vár esetleg érdekes téma, hogy kiderítsék, amennyibe igaz ez a hír.
2: Nos, hát ez az emlékmű még ma is áll, és nagyon jó állapotban áll, hiszen a helyi önkormányzat és a tardoskeddiek gondoskodnak arról, hogy épségben álljon itt az idők végezetéig. Ha röviden jellemeznéd, hogy hogyan is néz ki, hiszen a rádióhallgatóknak nem áll módjukban ezt megnézni.
4: Egy buzogány alakú, egy ilyen négyszögletű buzogány alakúnak mondanám én. Az emlékoszlopban négy kis fülke volt, ezekbe a fülkébe domborművek álltak valamikor. Az egyikről pontos leírás is van, ez egy fafaragás, amelyben a szűzanya a kis Jézussal van ábrázolva. A fafaragáson 1536-os Róma felirat van, illetve dátum, tehát valószínűleg ekkor készült, és a krónikák szerint az 1880-as években került Tardoskedre, nem tudjuk pontosan, hogy ki küldte milyen úton, és ez a fa dombormű, ez a fafaragás az első világháború végéig kint volt a Rákóczi emlékmű egyik fülkéjébe. Aztán az egyik reggel kifeszítve találták onnan, és hát a tardoskeddiek sietve behozták a templomba, mind a mai napig ott látható. A közeljövőbe szeretnénk, hogyha nem is az eredeti, mert azt mi is nagyon féltjük, de az eredetinek egy másolata visszakerülne a Rákóczi emlékmű fülkéjébe, illetve szeretnénk kibővíteni ezeket a domborműveket Rákóczi Ferenc domborművével és Bercsényi generálist is szeretnénk ilyen módon ott elhelyezni.
2: Egyébként el kell mondani, hogy az egyik fülkében ott láthatjuk Rákóczi Ferenc portréját, pontosabban Mányoki Ádám festményének a reprodukcióját. Ez mikor került oda?
4: Ezt folyamatosan megújítjuk, amikor egy tönkre megy, akkor oda teszünk egy másikat, mivel hát ezek, ugye, ahogy említetted, egyszerű reprodukció. reprodukciók. Még a régen elkészült fényképeken is látható volt ez a reprodukció, úgyhogy nem új keletű, mindig van ott egy ilyen.
2: Majd, hogyha maradandóbb formában is megörökítik második Rákóczi Ferenc arcmását, akkor gondolom, hogy azzal fogjátok majd kicserélni.
4: Természetesen. Ez úgy érzem, hogy nagyon illő lenne, tekintettel arra, amit te is említettél, hogy széles környéken nem tudunk arról, hogy Rákóczi Ferencnek lenne egy ilyen emlékoszlopa, vagy valami hasonló emlékműve.
2: Úgy tudom, hogy van még további tervetek is ezzel az emlékoszloppal, sőt, a falu zászlajában és a falu címerében is ott szerepel éppen ez az emlékoszlop, ez az emlékmű. Ez a címer már régebbi keletű, vagy ez most van alakulóban?
4: Ez a címer régebbi keletű, 1994-ben fogadta el a képviselőtestület, hogy a Rákóczi emlékmű a község címerébe szerepeljen. Hát akkor nem húztuk végig a hivatalos folyamatot, a Országos Heraldikus Bizottságnak nem volt bejelentve jóváhagyásra, mint ismeretes a fönnálló törvények szerint szükségeltetik az ő véleményezésük is. Ezt a közeljövőbe szeretnénk megtenni, és így véglegesíteni Tardoskett címerében Rákóczi emlékművet.
1: Dr. Bara Mihályt, Tardoskett polgármesterét hallották. Köztudott, hogy második Rákóczi Ferenc a kelet-szlovákiai Borsiban született. Az itt alapított Rákóczi Ferenc emléktársaság már évek óta sokat fáradozik a Borsi Rákóczi kastély helyreállítása érdekében. Az emléktársaság elnöke, Hajdú Jenő azonban először egy méltatlanul elfeledett porosz katonatiszt alakját idézi fel.
5: Lehmann Goldfried életét áldozza a Rákóczért. Nem beszélhettünk volna semmilyen szabadságharcról, mert ezzel lezáródott volna a Rákóczi korszak, mivel a Veselényi összeesküvés után Rákóczi nagyapját is kivégezték, és ez várt volna Rákóczira is, hisz a Lehmann Goldfriedet 1702. december 24-én ítélték el halálra, és négy felé vágták a testrészét, oszlopokra volt kitéve, és ennek a két részét találták meg a magyar katonák, akik Kőszegre vitték.
2: Mit lehet tudni ennek a derék katonatisztnek az áldozatvállalásáról, tehát miért vállalta ő ezt a majdhogy nem biztos halált?
5: Nagyon elgondolkodó, mivel nem is volt magyar nemzetiségű, porosz származású volt, és hogy mégis föláldozta életét, mert ő tudta, hogy ha ő ruhát cserél, akkor ő halállal fizet. Elgondolkodó mindenki számára, hogy egyáltalán a többi nemzetek is, akik Rákóczi zászló alatt harcoltak, hát hagyd mondjam el, hogy a szlovákok is 39 ezer voltak, nem beszélve a ruszinok, németek, lengyelek, és így sorolhatnám tovább. Hát miért? Azért, mert az a nyomor, az mindenkinek nyomor volt. Nem az számított, hogy beszélt, milyen nyelven beszélt, de ő tette az osztrák elnyomás, ugyanúgy sújtotta, nem válogatta, hogy ez magyar vagy másfajta nemzetiségű. És azért elszántsággal életét áldozta. Ilyen ember, mint második Rákóczi Ferenc, történelem nem ismer, mert aki föláldozza rangját, vagyonát, életét, és leélje 27 éves korban vállalja a szabadságharcnak a vezetését, és 59 évig számüzetésben él. Elgondolkodtató, van-e ilyen ember még, a történelem ismere még ilyen embert, aki ilyen áldozatot tett volna hazájáért és a népét?
2: Nem beszélve arról, hogy megígérték neki, hogy amennyiben aláírja a békeszerződést, visszavonja azokat a kiáltványait, amelyeket megtett, és egyáltalán, hogyha hűséget esküszik a Habsburg császárnak, akkor még a birtokait is visszakaphatta volna.
5: Ő tudta, hogy ez egy cselhúzás, ő átlátott a taktikában, és ő nem vállalta, nem írta alá, inkább a számüzetést vállalta. Hagyj mondjam el, hogy nagyon kellemesen meglepett engem a szlovák televízió, aki föltette a kérdést, hogy mit szólnák hozzá, hogy a szenté avatnák. Kedves hallgatók, igen, Rákóczi úgy élt, mint egy szerzetes, megérdemelni, hogy valóban szenté avatnák, mert mindenhez saját maga írta imáit, és úgy élt is utolsó pillanatig.
2: Ez nagyon szép, hogy a szlovák televízióban ilyen őszinte érdeklődést mutattak Rákóczi Ferenc iránt, de úgy tudom, hogy a szlovák hivatalos szervek korán sem mutatnak ilyen érdeklődést, elsősorban Rákóczi Ferenc borsi kastélya szülőháza iránt. Milyen állapotban is van most ez a kastély?
5: Mondhatom, hogy az elmúlt években elindult egy folyamat, és mostanáig sikerült legalább annyit elérni, hogy a tetőzet le lett cserélve. Sajnos az utolsó 2003-as év, ez számunkra nem kell. kedvez. Nagyon nagy csalódás ér minket, jelen pillanatban minden megállt.
2: Sok pénzre lenne szükség, és most elapadtak a források, de gondolom, hogy önök nem adják fel, és folytatni fogják azt a küzdelmet, hogy a Rákóczi kastély méltó állapotban fogadja majd az utánunk jövő nemzedékeket is.
5: A harcot, küzdelmet nem adjuk föl. Megszületett nálunk egy olyan elképzelés, hogy fölhívjuk azokat a támogatókat, akik hajlandók volnának egy-egy ablak kőkeretet megvásárolni, és a jutalom az volna, hogy beleírnánk a nevét, akár magában a ullom öntött üvegbe, vagy magába a betonkeretbe. Körülbelül ennek az értéke, egy ablaknak a költsége 1 200 000 forint. És hogyha találnánk olyan embereket, akik szeretnék, hogy az ő nevük, családuk neve örök időre ott legyen bevésve, bármelyik ablak keretbe szívesen fogadnánk, vegyék fel velünk a kapcsolatot, és hagyd mondjam el a címet: Borsi, Borsa, Rákóczi út 102. Az én nevem Hajdú Jenő, II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság elnöke, főút 102.
1: Hajdú Jenőt, a Borsi Rákóczi Ferenc Emléktársaság elnökét hallották.
6: Az elhangzottakat annyival szükséges kiegészíteni, hogy a helyiek igyekezete sikerrel járt. 2021-ben megnyílt és látogathatóvá vált a Borsi Rákóczi kastély. Felújítása az Európai Uniós Interreg program keretében szlovák-magyar együttműködéssel történt meg.
1: Komárom városának polgárai nem játszottak aktív szerepet a Rákóczi-féle szabadságharc idején, jobbára egyensúlyozniuk kellett a kurucok és a labancok között. Ezért érthető, hogy a nagymúltú városban jóformán semmi sem őrzi a 300 évvel ezelőtti harcok emlékét. Csupán egy Szent Háromság szobor, amelynek történetét dr. Máca Mihály, a Komáromi Magyar Kultúra és Dunamente Múzeumának munkatársa, jeles helytörténész meséli el.
7: A leglátványosabb emléke a II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának a város legrégibb köztéri szobra, a Szent Háromság szobor. Ennek a története röviden a következő: 1703. decemberében Bercsényi kurucai a Csallóköz felől megközelítették Komáromot, és felszólították a város lakóit, hogy nyissák meg előttük a városkapuit, ugye akkor még körül volt kerítve a város, amit a komáromiak persze meg is tettek volna, hiszen magyarok voltak, de a város keleti végében ott volt az erőd, és abban német helyőrség volt, német parancsnokkal, és a parancsnok kijelentette, amennyiben beengedik a polgárok kurucokat a városba, ő a vár ágyúival porrá lövi a várost. Miután ezt megtudták a kurucok, hogy nem mehetnek be simán, kezdték gyűjteni a rőzsét és a város sáncaihoz hordani, hogy felgyújtják a várost. Tehát így két tűz közé került Komárom, és hát a város vezetése próbált valami megoldást találni, hát először is a kornak megfelelő megoldáshoz folyamodtak, fohászkodtak az égiekhez, hogy mentse meg a két fél pusztításától a várost, és fogadalmat tettek, hogy amennyiben Komárom nem pusztul el, a város főterén szobrot emelnek a Szent Háromságnak. Ezt a fogadalmat őrzi az egykori komáromi bíró, egy bizonyos Primus Menyhért fogadalmi képe, amely ma a múzeum képtárában látható. Aztán teltek, múltak az évek, egyik fél sem pusztította el Komáromot, biztos segítettek a fohászok is, de főleg az a sok ajándék, amit halban és pénzben a komáromiak mindkét oldalra nyújtottak, sőt, a kuruc táborba elküldték a város területén élő egyik dúsgazdag nemesembert, Hajnal Ádámot, ő volt a túsza a komáromiaknak, tehát a biztosíték arra, hogy semlegesek lesznek, mást nem tehettek, hiszen itt voltak a németek. És hát rendszeres sarcot is fizettek a komáromiak, úgyhogy ott volt a gazdag ember túszként, és még bizonyos összegeket fizettek az újvári kurucoknak, úgyhogy nem bántották, és aztán a trencséni csata után már nem voltak a komáromiak részére veszélyesek a kurucok, és meg is feledkeztek aztán erről a fogadalmukról. Eltelt néhány év, és akkor 1710-ben a török végek felől kezdett terjedni egy hatalmas pestis járvány, amely 10-11-ben rengeteg komáromi polgárt is elpusztított, gyakorlatilag majdnem a város lakosainak egy harmada meghalt ebben a járványban, és ezt úgy vették a komáromiak, mint az égiek büntetését azért, hogy nem teljesítették fogadalmukat, és miután lecsengett a járvány, valóban felállították 1715-ben a Szent Háromság szobrot, amely máig ott áll a helyén. Talapzatának déli oldalán a kuruc háborúkra vonatkozó megemlékezés olvasható latinul, az északi oldalon a pestis járványra vonatkozó megemlékezés. A szobor párkányán pedig az ott megjelenített szentekre vonatkozó hexaméterek vannak, ott több szentnek az alakja áll, akikhez általában elemi csapások idején szoktak fohászkodni, és mindegyik szentre vonatkozik egy hexaméter, és abban van elrejtve a szobor felállításának kronogram, programja, tehát az 1715-ös esztendőjén nagyított római számokkal, és a szobor csúcsán pedig a Szent Háromság, valamint Mária mennybe menetele látható. Még annyit talán érdemes megemlíteni, hogy 92-ben a város felújítatta a szobrot, tehát most egy elég jó állapotban van, és még az érdekessége ennek a helynek, hogy valamikor, mint a város főtere, ez volt a belső vesztőhely a városban, volt egy a falakon kívül is, és itt égették el a komáromi boszorkányokat, valamint egy református prédikátort is nagyon kegyetlen módon az ellenreformáció idején itt végeztek ki Szálki János.
2: Ki volt az alkotója ennek a Szent Háromság szobornak?
7: Sajnos hiába kutattam ez iránt, nem tudom a nevét, nem sikerült felkutatnom a nevét. Hasonló szobrok találhatók, hasonló barokk szobrok Győrben, Érsekújvárot, Nyitrán, tehát egy szobrász vagy szobrászok csoportja, vagy kőfaragók csoportja lehetett, aki itt mozgott ezen a területen.
2: Említetted azt a dúsgazdag polgárt, aki túszként éveket eltöltött a kurucok körében. Mit lehet még róla tudni? Nyomoztál-e utána? Miért éppen ő rá esett a választás?
7: Nyilván a kurucok is tudták, annyi ismeretük biztos volt a városból, hogy ő az, akit ha elvisznek, akkor az biztosíték arra, hogy hát a komáromiak nem fordulnak ellenük, és rendszeresen fogják fizetni a hadisarcot. Ezt nem tudom, milyen címen kérték mindig a várostól. Óriási telkei voltak. A telkeinek egy részén épült később a Trinitáriusok kolostora, ez a mai Stefánik tér helyén létesített park, a mai Európa szálló, ez mind az ő telke volt. Hatalmas telkein később nemesi kúriák épültek, tehát több nemesi család vette meg. A telkeit ketté vágta egy később keletkezett utca, sokáig Hajnal utcának is hívták. Ezen volt később aztán a két zsidó templom, a zsidó menház. Ennyit tudok róla, egy borzasztó dúsgazdag polgár volt, és még örököseitől aztán rengetegen vásároltak telket itt Komáromban. Akkori város nyugati részének a nagy részét ő birtokolt.
2: Hát mindenképpen megérdemel néhány mondatot, hiszen ez a Hajnal Ádám mégiscsak egy epizód szereplője volt a Rákóczi féle szabadságharcnak a maga módján.
7: Hát a maga módján szenvedő alanya volt.
1: Dr. Máca Mihály helytörténész beszélt a komáromi Szent Háromság szobor keletkezéséről.

0: Kedves hallgatóink, a 350 éve született, tragikus sorsú hősről, második Rákóczi Ferencről és az osztrák udvar ellen vívott szabadságharca történetéről emlékeztünk meg Laca Tihamér 2003-ban készült műsorával. Kubányi Péter hangmérnök kolléga nevében is köszöni figyelmüket, és kellemes nyári hétvégét kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szerdán kerülhetnek a kormány elé a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Eleinte még jobbára derült idő után, délután már esővel, záporokkal is számolni lehet. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök pénteken végleges utasítást adott a vállalkozói környezet, valamint a gazdaságélénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések törvényes alapokra való helyezésének kidolgozására. A téma kedden a háromoldalú érdekegyeztető tanács, szerdán pedig a kormány elé kerül. Mindezt a miniszterelnök szombaton jelentette be a közösségi hálón közzétett videójában. Robert Fico arról is beszélt, hogy rövidesen ismét előveszik a közbeszerzési hivatal és a versenyhivatal összeolvasztásának kérdését. Ezen kívül Fico elmondta, hogy szerinte törvénnyel kell megakadályozni a homoszexuális párok külföldi házasság kötésének szlovákiai elismerését. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 ezer amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 ezeren Lengyelországban és 36 ezeren Németországban. Donald Trump amerikai elnök igyekszik megváltoztatni az Iránnal kötendő egyesség több pontját. A New York Times értesülése szerint Trump módosító javaslatait továbbították Iránnak, de egyelőre nem lehet tudni, milyen jellegű változtatásokról lenne szó. Ugyanakkor az Axios hírportál azt írta, hogy az amerikai elnök szeretné szigorítani azokat a pontokat, amelyek az Irán birtokában levő nukleáris anyagok további sorsát érintik. Trump kijelentette, számára az a legfontosabb, Irán beleegyezik abba, hogy soha nem fog atomfegyvereket gyártani, és ismét megnyitja a Hormuzi szorost, amelyen keresztül a háború előtt a világ kőolajszállításának ötödét bonyolították le. Drón csapódott szombaton a délkelet-ukrajnai orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű egyik turbinacsarnokába. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója Rafael Grossi komoly aggodalmának adott hangot, és kijelentette, a nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Rosatom vezetője Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részéről azt állították, hogy ukrán kamikaze drón találta el a hatos blokk turbina csarnokát. Az ukrán hadsereg visszautasította a vádokat, és az esetet nukleáris zsarolásnak nevezte Oroszország részéről. Az izraeli hadsereg elfoglalta a stratégiai fontosságú Bofort erődöt Dél-Libanonban. Az IP hírügynökség szerint 2000 óta ez a legmélyebb behatolás a Libanon belső területeire, amikor Izrael kivonta csapatait Dél-Libanonból és felhagyott a terület közel 18 évig tartó megszállásával. Az erőd elfoglalása előtt az izraeli katonaság intenzív harcokat folytatott a militáns Hezbollah erőivel. A 12. századból való erődítményt az UNESCO fokozott védelmet igénylő jelentős műemléknek nyilvánította. Izrael szerint az erődben és környékén a Hezbollah jelentős infrastruktúrát épített ki, innen indította rakétáit az izraeli hadseregre. Most rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában, miután a budapesti döntőben 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A svájci jégkorong világbajnokság tegnapi elődöntőjében Finnország-Kanada 4-2 és Svájc-Norvégia 6-0. A Finnország-Svájc döntőt ma 20-20-tól játsszák.
0: Időjárás.
1: Enyhén felhős és borult időszakok követhetik ma egymást, miközben eleinte helyenként még jobbára a napsütés dominál. A nap második felében azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elvétve záporok vagy futó esők kialakulására lehet számítani, délnyugaton néhol zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet a Dargói hágón Kassa felé, és Heriátki község elején Gászécs felől jövet. Vezessenek óvatosan szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
3: A Somorjáról indult Varkocs zenekar két frontembere nagy szívfájdalma, hogy amíg tavaly 8 európai országban 50 koncertet adtak, addig a csalló közben csak egy fellépésük volt. Erről is kérdezem őket. Kiderül, milyen volt egy patkányokkal teli helyiségben éjszakázni a csehegyekben, vagy hogyan jutottak el Franciaországba, valamint hogyan várják az idei németországi és portugáliai fellépéseiket. Könnyűzenei műsorunkban Túrtyeverik és Győri Sára a beszélgető partnerem. Erik, 6 óráig dolgoztál a fő munkahelyeden, néhány perccel múlt el 4:45. Ez így szokott lenni, hogyha befejeződik az első műszak, kezdődik a második, indul a varkocsos munka ilyenkor már?
4: Pontosan, ahogy mondod, de néha még a negyedik, harmadik munka is ezután még folytatódik, úgyhogy nincs megállás.
3: Tehát átmenet nélkül hazamész, és már is foglalkozol a varkocssal, hogyan szokott ez lenni?
4: Hát képzeld el, nekem pár éve volt egy olyan problémám, hogy nem tudtam aludni. Szinte ilyen inszomnia szerűség volt, és amióta bevezettem ezt a kicsit durvább üzemmódot, azóta olyan jól tudok aludni, estére lelazul a agyam, és el tudok fáradni abban, amit csinálok. Úgyhogy igen, ahogy befejeződik a egyik munka, onnantól irány a laptop, vagy ha nincs munka, akkor megyünk múzeumokba kontaktokat szerezni, vagy akár külföldre is.
3: Hol kezdődik egy napod, és hol ér véget?
4: Hát függően attól, hogy éppen vannak-e klienseim masszázsra, ők a első szempontú prioritás, őket megmasszírozom különböző intézményekben, vagy pedig házhoz járok, és onnantól kezdve pedig váltsák egymást a szervezőkkel való telefonbeszélgetések, a hangszerkészítés, és hát a, most már ugye elkezdtem hangszermásolatokat készíteni kora-középkori hangszerekből, hát most ezért keresek fel több múzeumot is, és hát jó pár pozitív választ kaptunk, nem csak mint zenekar, hanem mint hangszermásolatkészítő is.
3: Sára alkalmazkodott ehhez az életvitelhez?
5: Persze, nagyon könnyű voltam úgy alkalmazkodni, mert hát mint masször, mint zenész tudtam alkalmazkodni ez a életvitelhez is.
3: Igen, tehát kiderült, hogy mindketten masszőrök vagytok és zenészek is.
5: Így van.
3: Ilyenkor, amikor véget ér az első műszak mondjuk este 6-kor, utána mi az, amivel foglalkoznod kell 6 óra után a varkocssal kapcsolatban? Próbák vannak, szervezni kell?
4: Hát elsősorban, mivel nekünk nincs menedzserünk, tehát mindent egészében én csinálok, tervezek. Így ez egy nagyon hosszú munkafolyamat, és hát azt kell tudni, hogy ugye mi, mivel most elkezdtünk Nyugat-Európában betörni, ezáltal jöttek új lehetőségek, új kontaktok, és most már elmondhatjuk azt, hogy 2028-ig vannak nekünk fesztiváljaink már leszerződve, és hát ez ennek a kemény munkának köszönhető, és hát annak, hogy múlt éven csináltunk egy nagyon kemény évet, 50 koncert projektet nyomtunk le 8 országban, és ennek meg is lett a eredménye, tehát már Nyugat-Európába se kell nekünk annyit szervezkedni, hanem csak fogjuk be azokat a kontaktokat, akik ránk írnak, és most válogatunk, tehát hogy hál' Istennek most ebbe a szintre lépett ez az egész folyamat.
3: Erik, te most olyanokról beszélsz, amelyről a legtöbb zenész csak álmodik, és nem csak szlovákiai magyar zenész, hanem akár magyarországi vagy szlovák zenész ilyenről csak álmodik. Hogyan indult ez az egész folyamat? Tehát hogy kezdődött, hogy neked sikerült azt elérned, ami nagyon kevésnek adatik meg ebben a szakmában, hogy nemzetközi vizeken is koncerteztek?
4: Hát elsősorban ez egy nagyon negatív dologhoz köthető, hát ahhoz, hogy csalló közben nem hívott minket senki se föllépni. Én ezt nem akartam ennyibe hagyni, hát akkor, ha itt nem kellünk senkinek, akkor menjünk oda, ahol lehet fogunk kelleni. És akkor így elkezdtünk járni Észak-Szlovákiába, és lett egy nagyon komoly szlovák közönségünk. Ezt több interjúban is elmondtam, mi több nyelven éneklünk, tehát hogy mi Zsolnán ugyanúgy előadjuk a magyar dalainkat, mint Budapesten. És ennek köszönhetően elkezdtek minket Csehországba is hívni, mert ugye ha szlovák környezetben te úgymond kimagasodsz valamiben, akkor alapvetően ez a két ország annyira össze van kapcsolva zeneileg, hogy már egyenes utad van morvákhoz, cseheknél, Prágába, vagy akár még messzebb is játszani, és Csehországtól meg már csak tényleg egy ugródeszka Németország, és onnan meg már mehetsz akármerre, ahova akarsz. De hát ez egy 8 évről beszélünk, ez nem ilyen gyorsan történt, és hát mostanra mohassuk el azt, hogy akkor tényleg Portugália, Svájc, Franciaország, Bulgária, járunk tényleg most már mindenfelé.
3: Mondod, hogy Csehszlovákiából csak egy ugródeszka Németország. Ezt olyan lazán és könnyedén mondtad, mintha ez olyan egy csapásra menne, miközben tudjuk jól, hogy nem. Mi kell ehhez? Nektek a zenétek segített ahhoz, hogy ez sikerüljön?
4: Két dolog segített nagyot. Például, ha csallók közt mondjuk, itt általában három dolog szok létezni. A zenekarok, ha csallóközi magyar zenekarokról beszélünk, vagy magyarul énekelnek, vagy angolul, vagy szlovákul. Na most, ebből kifolyólag az történik, ha magyarul énekelsz, csak Magyarországon lehet piacod. Ha szlovákul énekelsz, akkor már lehet szláv országokba piacod, de Magyarországon nem. Mondjuk nem is fontos, hogy Magyarországon legyen, ha számodra ez nem fontos. És van angolul, amit én egy kicsit problematikusnak tartok, ugyanis se magyarok, se szlovákok nagyon nem beszélnek angolul, és ha már angol zenekart szeretnének hallgatni, akkor elmennek egy ismertebb együttesre. Tehát ez volt az egyik dilemma, és én tudatosan egy több nyelvű zenekarnak csináltam meg a Varkocsot. Én nekem egy hatalmas példakép volt ebben a szibériai Jatka együttes, ahol szibériai nyelveken oroszul és angolul énekeltek, és hát rájöttem arra, ha Szibériában ilyen több nyelvűség létezik, hát ez nálunk ugyanúgy megvan a 16. századtól, hogy itt énekeltek németül, szlovákul, horvátul, magyarul, tehát itt már csak a Csallóköz régióban rengeteg népcsoport élt, hát használjuk ki ezt mi is. Hát ha én fogok magyarul is énekelni, meg szláv nyelveken, akkor nyilván nekem több lehetőségem lesz szláv országokba eljutni, és ugyanúgy Magyarországra is.
3: Tehát kiukadhatunk ott, hogy a siker titka maga a zenétek.
4: Igen, a nyelv és a zene, hát az egyediség. Hát nekem is volt rock and roll zenekarom, én is játszottam amerikai műfajokat, de hamar rájöttem arra, hogyha én másolni fogom a nyugati zenei műfajokat, akkor nagyon messze nem fogok eljutni a pinkekarcsai falunaptól. Szerettem volna valami egyedit alkotni, ami még ezelőtt nem létezett, és hát akkor találtuk ki azt, vagy találtam ki, hogy olyan ősi elfeledett hangszereken fogunk játszani, amelyeknek a hangzása már magába egy érdekesség, és hát nekünk a stílusunkban kevés ilyen zenekar van, mint mi vannak, például a bolgár Oratnica vagy a magyarországi Zord együttes, de ezáltal nekünk a piacunk nyitott, tehát hogy mivel van egész Európában 5-10 ilyen zenekar, mint mi, ezáltal így minket hívnak, és headlinerek is lehetünk ilyen nagyobb világzenei, történelmi, de most már metal fesztiválokon is játszunk, úgyhogy városi rendezvényeken, úgyhogy olyan színes a paletta, ahol föl tudunk ezzel lépni, ez egy nagy segítség. Egyedinek kell lenni.
3: Ezek szerint a ti zenétek hozzájárul ahhoz, hogy megnyíljanak a külföld felé vezető utak is, de ugye ezt egy hagyományos szlovákiai magyar zenekar, vagy szlovákiai zenekar nem mondhatja el magáról, pont azért, mert olyan zenei stílust képvisel, amelyel nem tud labdába rúgni a nemzetközi porondon. És ti labdába tudtok ezzel a zenével rúgni a nemzetközi porondon.
4: Hát ez tudatos volt. Elmondom neked, hogy nagyon nehéz volt az elején, mivel azok a zenészek, akikre én felnéztem, és most én szándékosan nem szeretnék neveket mondani, ők próbáltak lebeszélni engemet, hogy ezt csináljam, hogy ez nem fog működni, ezzel nem fog a kutya sem minket hívni, és igazuk is lett Csalló közben, de Csalló közön kívül, tehát hogy voltak ilyenek, hogy ha szlovákul fogunk énekelni, nem fognak magyar rendezvények hívni. Hát ez nem igaz. Játszunk Budapesten, most már Magyarország szerte vannak koncertjeink. Mondták, ha magyarul fogunk énekelni, nem fognak minket szlovák rendezvényekre hívni. Ez se igaz. Hát múlt éven 20 koncertot adtunk Szlovákia szerte, olyan városokban, mint Zsolna, Ólubló, Nyitra, Pozsony. Kicsit el kell rugaszkodni azoktól a sémáktól, amikre rá vagyunk szokva, néha egy picit nagyobbat álmodni, nem biztos, hogy sikerül, de ha ember tényleg szívit, lelkét beleadja, akkor ebből bármi lehet. Ezt mindenkinek tudom mondani, bármiről legyen szó, sport, zene, művészet, ha hiszünk valamibe, és más, mind a többi, ne hagyjuk magunkat befolyásolni, hogy nem jó az, amit csinálunk.
3: Erik, hogyha a Varkocs ide nőtte ki magát, akkor miért fáj neked az, egyáltalán fáj neked az, hogy a Pinkekarcsai falunapra nem hívnak meg benneteket?
4: Hát most szegény Pinkekarcsát csak példának hoztam fel. Na most már fogunk is, most már szervezek oda egy koncertot. Valamilyen szinten nekem fáj. Fáj az, hogy a saját szülővárosomban 6 éve nem játszottam, és közben hát utazunk Európába. Rosszul esik, igen. Hát azt most ki lehet így mondani. Igen, furcsa, és mi tényleg megkeresünk rengeteg klubot, fesztivál, Csalló közit, akik folyamatosan visszautasítanak minket. Én még ennek 1 évet adok, és aztán én azt hiszem, hogy én már nem fogok erőlködni ebbe. Megyünk oda játszani, ahol van ránk igény. Majd ha egyszer Csalló közben is lesz, akkor mi készen állunk itt is föllépni.
3: Én még maradnék ennél a Pinkekarcsánál. Nem tudom, hogy ezt szándékosan hoztad-e föl, de most elárulok neked egy titkot. Én Karcsánról származom, nekem a szülőfalum a Móroczkarcsa, amely ott van Pinkekarcsa mellett.
4: Igen, szegény Pinkekarcsát hoztam föl teljesen random módon. Ezzel csak utalni akartam arra, hogy itt is vannak szerintem rengeteg lehetőség arra, hogy zenekarok föllépjenek, és én látom is azt, hogy adnak lehetőséget fiataloknak is. Nagy köszönetet kell mondani az NFG klubnak, vagy a Rév klubnak, akik tényleg fiatalokat is segítenek, még minket is anno segítettek az NFG klubban. A Rév klub volt az egyetlen olyan csallóközi klub, amely múlt éven elhívott minket. Hát idén nem lesz 50 koncertünk, lesz 40-30, de nincs egyenlőre egyetlen egy csallóközi rendezvény se ezek közül.
3: Azt szokták mondani, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában vagy otthonában, és ez valóban igaz. Ebbe bele kell nyugodni, mert ahogy látom, te nem nyugszol ebbe bele.
4: Na de azt nem mondták, hogy ennyire nem lehetsz proféta a saját hazádban. Én el vagyok képedve. Tehát, hogy olyan rendezvények, amik tematikusan mondjuk kapcsolódhatnának a középkorhoz és ahhoz a műfajhoz, amit mi képviselünk, azt kapom vissza, hogy nem vagyunk odavalók a rendezvényre. Nekem ez nagyon furcsa. És én ebben látok egy bizonyos olyan dolgot is, hogy itt lehet, hogy arról van szó, hogy mi annyira kilógunk abból a sémából, amit itt a szervezők és a zenekarok elképzelnek, hogy lehet, hogy ez miatt van. Lehet az miatt van, hogy nem volt sose politikai állásfoglalásunk. Lehet, hogy pont ez a nyelvi része a probléma, hogy több nyelven éneklünk. Fogalmam sincs, találgatni tudok, nem akarok ezzel senkit se gyanúsítani. Egyszerűen az van, hogy 6 éve nem vesznek rólunk tudomást az itt lévő rendezvények és városok, de emellett Pozsonyba, Budapesten meg karácsonyi vásárokon játszunk, Franciaországban muzsikáltunk a legnagyobb világzenei rendezvényen, Bulgáriában a legnagyobb folklórfesztiválon, most lesz 13 koncertünk Németországban headlinerként, középkori fesztiválokon, szóval szinte furcsa ez nekünk, hogy ennyire kihadnak minket a dologból.
3: Hogyha hibást keresünk, akkor ki ebben a hibás? Esetleg ti is?
4: Én egész életemben, ahogy eddig gondoltam, életemben egyszer beszéltem olyan módon egy szervezővel, aki hát egy nappal előtte nekem lemondta a koncertomot, de én soha életemben nem kommunikáltam úgy a szervezőkkel csalló közben, mint ahogy kommunikálok a német, svájci vagy más szervezőkkel. Nem provokáltam sose senkit, szóval nem tudom. Lehet, hogy bennünk van a hiba, ezt is elismerem. Lehet, hogy én valamit rosszul csináltam, de akkor ebből kifolyólag nem értem azt, hogy Nyitrán és mondjuk Budapesten meg már ez rendben van.
3: Nem az az oka ennek, hogy rétegzenének nevezik, vagy gondolják a zenéteket? Ezt azért félve kérdezem meg, mert aki látott már benneteket élőben, az gyorsan tudatosítja, hogy valóban tűnhet úgy, hogy a tizenétek rétegzene, de ott a színpadon, amikor álltok, gyorsan kiderül, hogy nem. Erre széles közönség vevő.
4: Hát erre azt tudom kérdezni, hogy a Zsolnai Városi Napokon este 8-kor ott miért nem rétegzene a mi zenénk? Azt tudom mondani, hogy szerintem a csallóközi ember egy picit olyan, hogy megszokta a biztonságot. És minden, ami egy picit más, vagy kilóg abból, amit eddig megszokott, attól fél. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy csak simán félnek a reakciótól, hogy mi lesz a reakció arra, amit mi művelünk. De hát erre csak azt tudom mondani, hogy ha Zsolnán bennem nem volt semmi félelem Ján Szlota városában föllépni a Városi Napokon, vagy Ólublón, vagy Nyitrán, hát akkor szerintem itt se kell félni Csallóközben ettől.
3: A Csallóközben a biztonság, a Republik, a Nagy Ferró vezette, a Beatrice és a Neoton família?
4: Szerintem igen, ezt szoktuk meg, ez a mi új népzenénk. Mi egy picit retro ország vagyunk, hát az is sok mindent elárul, hogy nekünk van retro rádiónk is. Ugye a retro DJ-k azok, amik a legjobban mennek csalló közben. Míg mondjuk Csehországban, Németországban már annyi sok stílus átment, hogy ők szomjazzák az újat. Ők szomjazzák a különlegeset, mert már ezek a stílusok nem tudnak nekik újat mutatni. Szóval ez lehet, hogy egyfajta ilyen megszokás is. De hát jöhetnek még fiatal generáció. Én azt veszem észre, hogy a fiatal és a idős generáció nyitott a varkocsra csalló közben. Tehát, hogyha én megfigyelem a statisztikákat, hogy itt, akik minket értékelnek, azok a nagyon fiatal, és van már 60 pluszos generáció. A közte lévő generáció nem tud mit kezdeni azzal, amit mi képviselünk.
3: Erik említette, hogy tavaly 50 fellépésetek volt Európa szerte. Azt hiszem, hogy 8 országban volt ez az 50 fellépés. Sára, hogyan emlékszel vissza ezekre a fellépésekre?
5: Nagyon szép emlékeim vannak az összes koncertunkról, mint a utazásokról, mint a fellépésekről. Hát mit mondjak?
3: Sorolt fel ezt a 8 országot.
5: Németország, Csehország, Lengyel, Francia, Magyar.
3: Ez még csak 5 volt?
4: Felsorolom. Bulgária, Szerbia, Szlovákia, Magyarország.
3: Akkor meg is van ez a 8. Melyik volt a legtávolabbi koncert?
5: Francia volt a legtávolabb. Oda nem is tudom, 24 óra?
4: 25 órát utaztunk, és ez egy világzenei fesztivál volt. Este 9-kor játszottunk, és hát azt kell tudni, hogy itt több mint 8000 ember vett jegyet, és akkor kérdeztük a szervezőket, hogy kb. Hány ember előtt játszhattunk. Hát itt volt kb. Azt mondták, ilyen 6500 vagy 7000 ember előtt játszhattunk. Ugye egy nagy színpad van csak, tehát akkor oda becsődül mindenki, de nem lehet azt kikalkulálni, hogy az összes ember, aki azon a napon részt vett, az pont ott volt rajtunk, de hát az egy hatalmas élmény volt, és múlt éven még sikerült 10000 ember előtt is játszanunk, ez Bulgáriában volt a Szurva Fesztiválon. Ez föl is került tetoválás formájába a kezemre, mert ennyi ember előtt még nem játszottam.
3: Látom, hogy tele van a kezed, karod tetoválásokkal. Én úgy emlékszem, amikor legutóbb nálunk jártál, akkor még nem volt ennyi, vagy lehet, hogy hosszú jó póló volt rajtad, és nem láttam. Erre már nem emlékszem.
4: Sok az új emlék. Hát én általában még a fontos koncertokat is fel szokom varatni. Ilyen volt ez a Bulgária is. Nagy élmény volt a múlt év. Tényleg elvállaltunk mindent. A 10 ember és közönségtől kezdve a 10000-ig eljutottunk múlt éven, és nagyon durva volt ezeket megtapasztalni. hogy tényleg milyen 10 embernek játszani, és milyen 10 000-nek, és milyen 7 000 embernek játszani. Tehát, hogy annyi fajta típusú közönségnek is zenéltünk, metalfesztiválon játszottunk, városi napokon, folklórfesztiválon, világzenei fesztiválon muzsikáltunk, történelmi fesztiválokon, és ahogy ezek a közönségek reagálnak, tehát, hogy mindenhol más a reakció, és picit próbáltunk zeneileg is alkalmazkodni ahhoz a korosztályhoz, meg közönséghez, ami éppen szembe jött velünk.
3: És arra melyik volt a legemlékezetesebb fellépés ezek közül?
5: Fú, nekem inkább Franciaország, meg ugyanúgy Bulgária, mint az Eriknek, mert én életemben ennyi embert nem láttam. És tehát úgy, hogy én még a Varkosban még csak 1 éve vagyok benne, sőt már egy picivel több, és az, hogy egyik nap játszok 5 embernek, másnap azért több, azt látni kellett volna, az nagyon jó volt.
4: Nekem a kedvenc koncertom az Csehországban volt, egy Sivolik nevű archeoparkban, ami azért volt nagyon csodálatos, mert ez pont Bulgária után volt, és mi fönt ragadtunk a hegyoldalba, nem tudtunk lejönni, problémák voltak az autókkal, és hát akkor a szervezők mondták, hogy ott kéne aludnunk. És kaptunk egy longobárd házrekonstrukciót, ahol nem

0: Igen, már most jó ezekre visszaemlékezni, de milyen jó lesz majd 30-40 év múlva mondjuk az unokáknak mesélni erről.
1: Hát igen, éppen mikor már Sára elaludt, akkor kezdtek jönni a patkányok be a melegre, és akkor ő hirtelen fölkelt, hogy mi ez a zaj. Én meg hát tudtam, hogy ha elmondom, hogy patkányokról van szó, hogy már nem fog aludni, úgyhogy akkor azt a ötletet találtam ki, hogy hát csak kint, hogy az őzikék futkároznak, hogy azt hallod, úgyhogy ez tényleg ez egy zseniális este volt. És tényleg én úgy emlékszek ezekre vissza, mint egyik legnagyobb kalandunk. De hát nem csak itt, nagyon sok helyen átéltünk olyan dolgokat, olyan emberekkel találkoztunk, hogy tényleg erről könyvet lehetne írni.
0: Bevallom, nekem egér és patkány fóbiám van, tehát én ott biztosan nem tudtam volna megvárni a reggelt, valószínűleg kint a szabadban lettem volna.
2: Hát igen, ez igen érdekes volt ott ez a ott alvás, mert Erik így mondta nekem, hogy figyelj, két opció van, vagy lesétálsz jeges úton, vagy fönnmaradsz. Hát mondom, akkor maradjunk fent, patkányok, egerek, minden mellett, és ezt úgy kell venni, hogy abba a fellépő ruhába, amiben mi most voltunk, szóval, hogy tényleg semmi meleg nem volt nálunk, ott aludni, hát az egy olyan élmény volt, de szerintem legközelebb csak a Eriket küldöm fel oda. Én már nem megyek oda.
0: Erik, mindig utána néztek, hogy pontosan hová mentek, milyen fesztiválra, és alkalmazkodtok az ottani légkörhöz, az ottani közönséghez, és ez fontos?
1: Igen, ez pontosan így van. A mi zenei stílusunkból tudunk olyat csinálni, hogy mivel ritmus hangszerek vannak, én nekem mindegy, hogy milyen ritmusra játszok rá egy konkrét varkocsdalt. Tehát ha tisztában vagyok azzal, hogy megyünk a Blasphemy Black Metal fesztiválra játszani, én az onnan felül, vagy a ide járcsek nótát, én előadhatom sokkal durvább, úgymond ilyen metálos ritmusokkal, de például megyünk egy múzeumba zenélni, ott mondjuk lehet, hogy kihagyom ezeket a durva ritmusokat, és ott egy sokkal arkaikusabb, sokkal finomabb koncertet tudunk előadni, ugyanezekkel a hangszerekkel. De erre csak a mi hangszereink, meg a mi stílusunk képes, hogy stíluson belül tudjuk változtatni a dalok hangulatát. Erre kevés zenekar képes, és ezt igyekszünk is kihasználni, ha már ez nálunk megtörténhet.
0: Sára bólogatott.
2: Azért bólogattam, mert amit ugye tudni kell a mi zenekarunkra, hogy mi nagyon, hogy mondják azt, Erik segítsél, amikor kaméleonok vagyunk, hogy amint megérkezünk a fesztiválra, még hogyha nem is nézzünk utána, lássuk az embereken azt, hogy most gyors szám kell, most váltanunk kell ritmust, most bármilyen produkciót mutatni, mert egyszerűen ugye nekünk nincs próbaterünk, mi nem tudjuk begyakorolni azt, hogy most kinek hogyan fogunk játszani. Szóval nekünk ott kell helybe improvizálni, és azt veszük az észre, hogy a embereknek ez tetszik, hogy nincs begyakorolva, vannak hibák, van, hogy én is megállok, van, hogy Erik is megáll, van, hogy ritmus mellé megy, és élvezik ezt az emberek. És ez annyira jó látni napról napra, amikor megyünk a koncerteken, hogy egyszer vagyunk egy metal fesztiválon, azt veszük észre, ahol nagyon durván játszunk, hogy vagyunk egy hippi fesztiválon, ahol meg olyan emberek vannak, akiknek megint másképpen kell játszani. Aztán például van egy múzeum, vagy akár egy ilyen, ahol idősebb korosztály van, akkor ott le kell lassulnunk, hogy ez annyira jó ebbe a zenekarba, hogy te, hogy a emberek ezt eszik.
0: Magyarán nincs két ugyanolyan koncert.
1: Nincs. Abszolút nincs. De nem is lehet. Tehát ezek a hangszerek, amiken ezen nem tudok akkordokat lefogni, ezt nem tudom leírni tablatúrára. Tehát, hogy ez ott születik, ez a zene. Ez ott születik, attól is függ, nekem milyen kedvem van. Hát volt olyan múlt éven, hogy én lázasan nyomtam le koncertot. Volt, hogy össze is estem koncert után a kimerültség miatt. Ez is rányomja a bélyegét arra, hogy milyen lesz a koncert, de akárhol voltunk, hál' Istennek onnan megint kaptunk újabb meghívás. Szóval ez egy visszaigazolás arról is, hogy amit csinálunk, az tetszik az embereknek, mivel én se tudom, mi lesz a következő lépés. Így a közönségnek is ez egy kuriózum, hogy fogalmuk sincs, hogy mi fog történni a színpadon.
0: Amikor mentek egy-egy fesztiválra, a fesztiválokon van fellépésetek, akkor ugye úgy mentek oda, hogy a közönség 99%-a nem ismer benneteket. Mennyire nehéz így a közönséget bevonzani és lekötni a közönség figyelmét, úgymond ismeretlen előadóként, zenekarként?
1: Na most, ezt még gyorsan elmondom elején, Szlovákiában és Csehországban már képzeld, ismernek minket.
0: Tehát, hogy itt most én elsősorban a külföldi fellépésekre gondolom,

0: gondoltam. Szlovákiában, meg Csehországban egyértelmű, hogy azért már van rajongó táborotok, ismertek vagytok.
1: A leglényegesebb dolog az image, amit nagyon sok csallóközi zenekar elfelejt. Tehát én látok fiatal zenekarokat, riflébe, ugyanolyan levágott hajjal, oldalt kiborotvált hajjal, kockás inkbe, hogy mindenki ugyanúgy néz ki. És ha megnézed, visszamegyünk a régi időkbe, a Tinódi Lantos Sebesti meghatta hosszú haját, hosszú szakállát, megnézed 80-as években a punkokat, hogy meghatták ezt a taréjukat, befestették különböző színűre a hajukat, a rockzenészek a hosszú zsíros szakál meg hajat hatták, láncokat, tehát hogy megvolt az mindig, hogy ha te fölmész a színpadra, te már azzal félsikert csinálsz, ahogy kinézel. És én rájöttem arra, hogy én nem léphetek föl akárhogyan a színpadon. Én nekem úgy kell föllépnem a színpadon, hogyha engem már csak meglátnak, már az fél siker legyen. Nálunk az image az nagyon fontos. Hát nálunk mindenkinek hosszú, fonyott haja van, nekünk régészek által tervezett koraközépkori ruháink vannak, kolompokkal és csengettyükkel vagyunk már eleve fölvértezve, tehát már csak ahogy mozgunk fel a színpadra, már az hangot ad ki, és jár velünk a koncertre egy figura, akit pedig beöltöztetünk, egy mágikus középkori lénynek, egy jutocsának, ez egy mitikus karakter, aki szőrös maszkba van, tehát hogy már ez is dob egyet a hangulaton. És még nem zenéltünk.
0: Most felsoroltad a Varkocs ismérveit, de hát a legnagyobb ismérvetek az a doromb.
1: Hát igen, a doromb az egy csodás hangszer, ugyanis ez a világ egyik legősibb hangszere, egy akusztikus hangszerről beszélünk, de mégis annyira modern a hangszer, hangszernek a hangzása, hogy simán bármilyen metal, rock vagy elektronikus zenébe el tudnád képzelni ezeket a hangokat. Tehát én vízhangot, delay tudok utánozni dorombon, én tudok rajta bármilyen ritmust, drum and bass, punk, rock, akár világzenei ritmusokat is el tudok rajta játszani. A dorombnak a hangzása modern, de mégis az ősi időkbe megy vissza. És ez egy kuriózum, tehát, hogy sokszor van az fesztiválokon, hogy jönnek nagy zenekarok 10 hangszerekkel, és akkor ott nálunk van egy lábdob, és dorombok, és akkor kérdik a szervezők, hogy fiúk, akkor lányok, hozhassátok a hangszereket. Meg mondjuk, hát itt vannak. Szerintem nem értetek minket. Hangszerek, instruments, hát mondom, de fönn vannak a színpadon. És akkor néha még látom a hangosítók arcán is azt a hatalmas tögy mosolyt, mikor elkezdünk muzsikálni, vagy a próbabeállásban, hogy aha, megértettük, hogy akkor ti ezeken a kis fém valamiken játszotok. Néha a hangosítók jönnek oda gratulálni, hogy úgy örülnek, hogy valami mást is hallottak. A sok gitáros zenekar után jön egy kuriózum, amit még ők se tudták, hogy micsoda.
0: Tavaly minden egyes fellépéseteken értette a közönség a zenéteket?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A legjobban Franciaországtól féltünk, mivel a német, szlovák, cseh, és illetve a balkáni emberek tudjuk, hogy mit szeretnek, milyen ritmusokra reagálnak jól, mi az, ami nekik otthon van, de a francia, vagy főleg a francia hippi közönséghez, tehát fogalmam se volt, hogy ők ezt hogy fogják lereagálni. És akkor azt vettük észre, első 5 percben ilyen furcsa szemek, és utána pedig a Facebook, YouTube csatornánkon meg lehet nézni, utána az a 7000-es tömeg az elkezdett táncolni, és hát az hihetetlen nagy élmény volt. 3-szor visszatapsoltak minket, és hát a francia fesztiválnak köszönhetően játszunk idén Portugáliában és Svájcban.
0: Ezeknek a fellépéseknek, koncerteknek aztán van utóéletük? Arra gondolok, hogy tapasztaljátok, hogy megugrott a népszerűségetek valamilyen szinten? Mondjuk a szociális hálók vagy pont úgy, hogy hívnak benneteket máshová is?
1: Egyértelműen. Fönn vagyunk a lehető legtöbb szociális hálón, és látom a változásokat. Hát vannak olyan videók, amiken megugrott 50 000-rel a nézettség, vagy 100 000-rel. Most épp a napokban vettem észre, hogy egy 3 évek kirakott videómon lassan meg lesz az 1 millió megtekintés. Tehát, hogy én ezeket el se tudtam volna képzelni, és ahogy olvasom a kommentokat, látom francia kommentok, és azt is meg tudod nézni, mikor írták. Tehát ezt össze tudod kapcsolni azokkal a rendezvényekkel, ahol játszottunk, és akkor hirtelen megugrik a nézettség. Statisztikákon ezeket vissza lehet követni.
0: Akkor megint csak visszatérhetünk oda, hogy a sikeretek titka a zenétek, valamint az, hogy megtaláltátok azt az űrt, amit ki tudtok tölteni egyrészt a zenétekkel, másrészt, amit Erik mondtál, hogy nagyon fontos, a megjelenésetekkel.
1: Pontosan. Én ezt mindenkinek tudom tanácsolni, aki bármilyen művészeti formát próbál az életébe beindítani, hogy próbáljon különbözni attól, ami van. Ezt sokszor mondtam, hogy attól, mert Dunaszerda helyen van 10 hamburgerező, nem biztos, hogy az a megoldás, hogy én megnyitom a 11. hamburgerezőt. Lehet néha kell egy picit kis újdonságot csinálni, és akkor most csinálok reklámot a mexikói étterembe a srácoknak, ők csináltak egy mexikói kifőzdét, és nagyon jól megy a két srácnak, mert nincs, tehát hogy nem csak Szerdahelyen, szerintem Csalló közben talán Pozsonyban van mexikói étterem vagy kifőzde. Néha kell valami újat csinálni, és az emberek előbb vagy utóbb rá fognak kapni a ízére. Legyen az étel, vagy zene, vagy bármilyen más művészet.
0: Mennyire van időtök a fellépéseitek és a fő munkátok mellett új dalokon dolgozni? Ugye legutóbb az Ajajaj című lemezt kaptuk tőletek, amelynek dalai gyakran szólnak a Pátria Rádióban is. Azóta készültek, készülnek új dalok? Mosolyogtok valamiért?
1: Hogyne. Tehát, hogy most nem, hogy új dalok készülnek, most úgy néz ki, hogy teljesen lecseréljük a repertoárunkat, és csak két dalt hagyunk meg a eddig játszottakból. Mivel történelmi zenekfesztiválokra kezdtek el minket többségben hívni, tehát a 13 németországi koncertünk, ami lesz idén, abból mind történelmi, elkezdtünk ógermán, gót, kelta, szövegemlékek dalait földolgozni. De nem is dalok, ezek rituális énekek, ilyen a Lindholmi amuletnek a szövege, ez a népvándorláskori ilyen csondarabon talált rovásírás emlék, ez egy rituális dal, vagy például a szarvasban talált avarkori tűtartónak a szövege, ez egy avarkori szöveg, amit képesek a nyelvészek elolvasni, tehát ezeket is próbáljuk földolgozni, és hát nekünk nagyon tetszenek ezek a történelmi rendezvények, mi is hát Sárával szabadidőnkben rengeteg múzeumot. Múlt éven 23 múzeumot látogattunk meg, nem csak a föllépések során, hanem így szabadidőnkben is. És igyekszünk most már egyre többet erre az archeovonalra ráállni, mivel ezek a kihalt ősi nyelvek még nagyobb kuriózumot tudnak csinálni még a dorombok mellé. Tehát, hogy az, hogy játszunk magyarul, szlovákul, csehül, gorál, ruszin nyelven, az egy jó dolog, de kihalt nyelveken énekelni, na az még tudjuk dobni a zenekarnak a kuriozitását.
0: Most meg én mosolygok picit, mert eszembe jutott, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor is mondtad, hogy előfordult már veled az, hogy a régi repertoárodat teljes egészében dobtad a kukába, sőt olyan is előfordult, hogy töröltél mindent, és nekifutottál az újnak. Miért van ez, hogy úgy szereted a múltat magad mögött hagyni, és folyamatosan az új kihívások foglalkoztatnak zeneileg is?
1: Hát erre nem tudok válaszolni, ez valahogy belőlem fakad. Én néha ezt egy koncerton döntöm el, hogy egy számot soha többé nem szeretnék játszani. Egyszerűen nem tudom, úgy érzem, hogy innen a ponton ez elavult. Ezt én nem akarom csinálni. Én ennél tudok jobbat. Talán két olyan dal van, amire azt tudom mondani, hogy a mostani zenei kvalitásainkhoz fölér. Tudom, hogy a többi se rossz, de én érzem a fejlődést, tehát, hogy tök máshogy játszunk, mint 8 évvel ezelőtt, és tök máshogy játszunk, mint 1 évvel ezelőtt, tehát, hogy már akár 1 éves viszonylatban is látom azt videófölvételeken, hogy már teljesen más a hangzás, teljesen mások a technikák, és hát ez a jó ebbe a stílusba, hogy folyamatosan fejlődünk, új hangszereket tudunk bevetni. Ugye elkezdtem a avarkori, avarszláv periódusból a csont dudasípokat másolni. Ez is egy új kuriózum a zene, egy új hangzás, és tudom azt, hogy inkább ezeket szeretném használni, mint azokat a már régi elavult dolgokat, amik nem olyan fontosak a varkocsba.
0: Tehát ebben az is szép, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mondjuk 5 év múlva milyen zenét fog képviselni a varkocs, hol fogtok tartani?
1: Hát dorom biztos lesz benne, a stílus az maga megmarad, de a körítés, az, hogy vannak tervek. Tehát, hogy vannak tervek, és hogyha bejön az, amit nagyon szeretnék, hogy nem csak a fesztivál szezonunk legyen olyan erős, hogy két évre előre nekünk szerződéseink vannak európai fesztiválokon, hanem sikerül a klubokat is valamilyen módon megfogni, akkor szerintem fölmondunk a munkahelyeinken, és akkor tudjuk még több százalékkal nyomatni ezt egészet. Csak ehhez tényleg az kell, hogy most már akkor a klub szezont is megnyomjuk úgy, hogy úgy, mint a fesztiválokat.
0: Sára, könnyű Eriket követni ezen az úton, mert ahogy látjuk, folyamatosan pörög.
2: Hát, őszintén nagyon könnyű. Fel kell venni, mondtam, hogy előbb is mondtam a ritmust vele, és Riviera. Nagyon jó, nagyon jó.
0: Nagyon egymásra találtatok.
1: Hát ez így van. Sára egy nagyon jó alkalmazkodó képesség, és itt most nem csak a zenéről beszélek, hanem azokra a szituációkra, ahol játszunk. Tehát, hogy nem mindig olyan helyeken lépünk föl, ami egy hölgy számára a megfelelő. Néha nincsenek meg azok a higiéniai lehetőségek, néha nincsenek meg azok a kényelmek, amit a párodnak szeretnél adni. És ő ezt egy gond nélkül viseli. Tehát, hogy egyszer nem volt olyan gond, hogy problémázott volna, vagy menjünk haza, hanem ő egy, igen, van az a 5 perc, még hát igen, fölfogja, hogy mi történik, és aztán élvezi. Ezzel kevés ember tud, tehát, hogy vannak piperkőcebb férfiak is, akik ezt már nem tudják bevállalni, a Sára meg gond nélkül, tehát, hogy ő elalszik akárhol, el van akárhol, és igen, a 5 csillados szálloda után a sivaliki patkányok között is elalszik.
0: Igen, rólad köztudott, hogy élvezed ezeket a helyzeteket, mintha visszamennél azokba az időkbe, amikor a hangszereid a fénykorát élték.
1: Ez így van, ezek az élmények számomra visszaadják azt az életérzést, amiről még én sem tudtam, hogy ez ilyen. De nagyon élvezem, és ilyenkor jövök rá, hogy bevallom őszintén férfiasan, hogy egy hetet se bírnák ki abba a korba. Bármennyire is élvezem, tudom azt, hogy a első náthába belehalnák. Nem lesz az a kényelem, mint ami most van. Ha a világunk visszakerülne egy olyan állapotba, akár egy napkitörés miatt, én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon kevesen élnénk ezt túl, mert én, aki heti szinten járok ki a természetbe, nagyon élvezem ezeket a szituációkat, én is rádöbbenek arra, hogy igen, lehet kint egy hétig zuhanzás nélkül, meg meleg nélkül élni, de egy idő után jön egy olyan egy betegség, és akkor nem lesz melegágy, nem lesz forró húsleves, ami meggyógyítson, nem lesznek gyógyszerek, szóval nagyon durva ebbe is belegondolni, hogy ez egy kemény élet volt, amit a őseink éltek, és nem véletlenül éltek a őseink 30-40 évet.
0: Mondtad a beszélgetés elején, és ezt az előző interjúban is említetted, hogy hangszerkészítéssel is foglalkozol, de most hozzátetted, hogy múzeumok részére készítesz hangszereket. Beszéljünk erről is.
1: Egy-két dologról még nem beszélhetek, mivel még a múzeumok még nem adták hivatalossá. Lesz egy-két múzeum, ahol ki lesznek állítva ezek a hangszerek. Én úgy szereztem meg ezeknek a avarkori, avarszláv periódusú hangszereknek a pontos méreteit, felvettem a múzeumokkal a kapcsolatot, és ők voltak olyan kedvesek, hogy elküldték nekem a hangszernek adatait, a képeit, küldtek róla tanulmányokat, és ezáltal én el tudtam készíteni pontos replikákat mind a hangszer méreteiről, a lyukak közti távolságról és a belső furat átmérőről. Tehát, hogy ezeket nem is másolatoknak nevezném, hanem hát erre szlovákul van jó szó, ez a podobnina, ez ilyen hasonlat, és ezeket a hangszereket is elkészíteni viszonylag nem egyszerű, tehát, hogy van, amiket egy hónapon keresztül készítettem, mire rájöttem a hangszer működésére, hangolására. Viszont én ezeket már ebben a évben elkezdtem használni, ezeket a hangszereket, és hát látom a arcokat a koncertokon, úgyhogy nagyon élvezik ezeket az új hangzásokat. Nem tudják hova rakni, például egy avarszlávkori csont, dupla, dudasipnak a hangja, tehát hogy ez még számomra is egy ilyen egy ilyen újdonság a zenekaron belül.
0: Magyarán a varkocs kutatómunka.
1: Igen, Most már igen. Így, hogy múzeumokban is tartunk előadásokat, meg koncerteket Kárpát-medencén túl is. Hát azt itt célul tűztük ki, hogy megpróbáljuk a népvándorlás korát nem csak tehát image-ben, hanem zeneileg is képviselni. Tehát azokat a fennmaradt leleteket, tehát sajnos kevés, tehát itt csak a csont, meg a fémhangszerekről beszélhetünk, a dorombról, meg csontfurujákról, de ezeknek a másolatait használni ahhoz, hogy nem csupán ezt a életérzést, hanem azt a tényleges hangzást, ami lehetett akkoriban, hogy át tudjuk adni a közönségnek.
0: Amikor először készítettem veled beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy meggyőződésed, hogy meg tudnál élni főállású zenészként is. És most a beszélgetésben is már kitértél rá, hogy akár főállású zenészként is tudnál érvényesülni. Ez valahol cél?
1: Nem mondok nagy titkot, már meg tudunk belőle élni, úgyhogy ez sikerült. A álmom az valóra vált, de mondom azt, hogy nem lehetne még jobb. Tehát, hogyha még a klubszezon is olyan erős lenne, akkor még azt merném mondani, hogy még a civil munkámat is ott merném hagyni. De addig nem. Tehát, hogy azért jó, ha ember több lábon áll. Mondjuk a masszázs biztos nem fogom ott hagyni semmifajta képpen, mert szeretem csinálni. És nekem ez ad egy ilyen yin-yangot az életbe, hogy én szeretem a klienseimet, akik járnak hozzám, és engem is föltölt. És ez egy biztonságos érzés. Hát bármikor jöhet egy újabb Covid, és akkor mi lesz? Szóval jó több lábon állni szerintem.
0: Te most jó sok lábon állsz. Ezek szerint nem is két lábon, nem is három lábon, hanem még több lábon. Tehát folyamatosan valamivel foglalkozol, most beszéltünk a hangszerkészítésről, zenélésről, a főmunkádról.
1: Nyomot szeretnék adni magam után. Én nekem a halál egy gyerekkori félelmem, és én úgy érzem, ezt azzal tudom legyőzni, hogyha valamilyen nyomot hagyok magam után. Én erre nemrég jöttem csak rá, én így gondolkoztam, hogy miért csinálom is ezt, és szeretnék fennmaradni valamilyen úton, módon.
0: Nagyon-nagyon rátaláltál erre a világra. Beszéltünk már arról is egyszer, hogy miközben tök véletlenül kerültél erre a pályára.
1: 5-6 évesen jártam zeneiskolába, rajszakra, tehát hogy én már 6 évesen gimisekkel raktak össze engemet. Állítólag tehetségesen rajzoltam, festettem, és én akkor abba éltem ki, akkor is már ilyen fiatalon bennem volt az, hogy valami lenyomatot kell hagyni, muszáj valahogy fönnmaradni. És hát ez csak annyiba változott, hogy a képzőművészetet lecseréltem a zenére.
0: Nem akarok ünneprontó lenni, de azt szokták mondani, hogy mindenkit elfelednek egyszer.
1: Hát igen, ez benne van a pakliba, de bízok benne, hogy sikerül valami olyat csinálni, nem muszáj a zenébe, hát lehet ez a hangszerek konstrukciók során is, de én már azzal is beérem, hogy ha 2080-ban egy pattanásos egyetemista majd fog rólam egy szakdolgozatot írni, és akkor annak már örülni fogok.
0: Megíratja a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy akkor az már egy elavult módszer lesz.
1: Lehet. Egyébként a mesterséges intelligencia, nagyon szeretem, rengeteget segít nekem akár a klub, hát ugye nekünk a klubkoncertek hiányosak, ott a megfelelő kontaktok eléréséhez rengeteget segít. Én már csak azt megkérdem a mesterséges intelligenciától, hogy a jövő hónapban melyik szociális hálót használjam. Mit javasol, ha például a 25 éves korosztályt szeretném elérni, tehát hogy olyan ötleteket tud adni, és statisztikákat, amiket én napi szinten használok. Ma például megkérdeztem a mesterséges intelligenciától, hogyha szeretnék 18 év alatti néző sereget felállítani, akkor mik a ötletei, milyen promóciót csinálják hozzá, és milyen oldalon. Hát ezt nem fogom elmondani, ezt mindenki nézze meg magának.
0: De zenei ötleteket nem kérsz a mesterséges intelligenciától, vagy igen?
1: Hát de nem is tud adni. A mesterséges intelligencia abból tud dolgozni, ami eddig volt. De mivel olyan, mint a varkocs eddig még nem volt, ő ebben nekem nem tud segíteni. Tehát, hogyha én most egy gitáros zenekar lennék, és mondjuk jazz játszanák, akkor ő fog tudni nekem ebbe adni ötleteket, hogy 2026-ban a jazzen belül én miket használjak fel ahhoz, hogy sikeresebb legyek, de egy varkocshoz ő nem tud nekem segíteni. Ezt meg is mondta a mesterséges intelligencia.
0: Még maradva ennél a témánál, kár, hogy most itt nincs bekapcsolva a számítógép, de hazamegyek és megkérdezem a mesterséges intelligenciától, hogy ki túrtyeverik. Mit fog válaszolni?
1: Hát, erre én is kíváncsi lennék. Lehet azt fogja mondani, hogy hát az egy csallóközi gyerek, aki minden nap kérdez tőlem valami hülyeséget.
0: Lehet. Beszéljünk az idei fellépésekről is még. még, így az interjú vége felé említettétek, hogy tavaly 50 volt, idén kevesebb, 30-40. Miért? Erre törekedtetek, hogy kevesebb legyen, vagy így alakul?
1: A klubokon kívül már nem írtunk senkinek. Már csak hattuk azt, hogy kik fognak ránk írni. Próbáltunk most már azért olyan rendezvényeket, hogy jó volt a csehországi archeopark, jók voltak a patkányok, de most már nincs erre szükségünk, tehát hogy kialakítottuk a nevünket a történelmi és világzenei fesztiválokon, hát legtöbben headlinerek vagyunk, szóval nincs most arra nagyon szükségünk, hogy mindenhol föllépjünk. De ehhez kellett a múlt év, tehát hogy igen, múlt éven be kellett vállalni mindent.
0: Az idei fellépése kapcsán, Sára, melyiket várod a legjobban?
2: Hát én a legjobban szerintem Portugáliát várom, és még hozzászólnák a Eriknek a mondandójához, hogy azért is vállaltunk most kevesebbet, mint például tavaly vállaltunk, mert nem is vállaltunk kevesebbet, mert például Portugáliába eljutni, mi nem repülővel megyünk, mi autóval járunk mindenhova, szóval Portugáliába eljutni, szerintem egy hét, úgyhogy mi meg is állunk, körülnézünk, szóval, hogy nekünk úgy kellett intézni ezt az egész nyarat, hogy legyen azért egy kis pihenőidőnk is, szóval, amikor mi otthon leszünk, dolgozni fogunk, és az a pár nap pihenő, amit tudunk együtt is tölteni mindketten, mint a zenekarra.
0: Ezek a fellépések valahol kirándulások is.
1: Az összes. Hát ez volt a gyerekkori álmom, hogy ingyen kirándulgassak. Hát valóra vált. Őszinte leszek, nekem anyagilag, én nekem nem férne bele az, hogy bármikor kiruccanjak Portugáliába. De így, hogy megfizetik, és még fel is léphetek, így valóra vált az álmom, és eljutottam olyan helyekre, ahova nem tudtam volna, ha ezt nem vállalom be, ezt a nehéz utat. Muszáj hozzárakni, ebben 8 év munkája van, és ez napi, tehát egy ezzel napi szinten kell foglalkozni. És már most kell gondolkozni, mi lesz 2029-ben. Tehát, hogy ha ezt akarom tovább csinálni, ez napi szintű munka, nagyon nehéz, nagyon fárasztó, de megéri. Tehát, hogyha egy ember szereti ezt csinálni, akkor megéri neki, de nem könnyű. És az a szembeszél is. Ha akarjátok, kivágjátok, Somorja város nem adott nekünk próbatermi lehetőséget. Na most ez egy olyan hátrány, és ebből ezt megcsinálni, most nem akarok magamot fényezni, de nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha hátrányból indulsz.
0: De most olyan dolgokról beszélgettünk, tehát olyan messzire jutottunk el, hogy az emberben fölmerül, miért érez a zenész hiányérzetet azok után, hogy például a Pinkekarcsai falunapra nem hívják meg őket, hogyha jár Portugáliába, Franciaországba, hiányzik neki az itteni fellépés?
1: Most nem látszik a rádióba, de hát én nekem ide fő van tetoválva, hogy Csallóköz rovási írással. Én nagyon szeretek itt élni. Én nagyon szeretem a Csallóközt, a egész történelmet, hogy itt már a kelták, a kvádok, a szlávok, avarok, ős, itt annyi népét, én annyira szeretem a Csallóközi történelmet. Ez egy nagyon gazdag hely, és múlt éven, mikor játszottunk a Rügen félszigeten, a Arkóna foknál, oda jött hozzánk a polgármester, Andreas Heinemann, és azt mondta nekünk, hogy hát nagyon büszkék lehetnek a város, ahonnan származtok, hogy biztos minden évben fölléptek, és amikor elmondtam Andreasnak, hogy mi már 6 éve nem játszottunk a saját városomba, hát fogta a fejét. Úgyhogy fáj, igen, fáj, és fog is fájni, mert én otthon is szeretnék zenélni, nem csak máshol.
0: A beszélgetés végén vegyünk 180 fokos fordulatot, és beszéljünk egy olyan dologról, amely lehet, hogy nem illik ebbe az interjúba bele, de muszáj rá kérdeznem. Néhány évvel ezelőtt készítettem Yakuza Rituállal beszélgetést, a gútai hip-hop előadónkkal, rapperünkkel, és akkor fedezett fel benneteket valahol, és dicshimnuszokat zengett a Varkosról és Turtjeberikről, mondta, hogy ő minden áron fog közös dalt készíteni az Erikékkel. Ez a dal elkészült az új formációjával, az Echo Bloom-mal, a Ritka Virág. Beszéljünk végezetül erről a szerzeményről. Hogyan készült ez?
1: Hát én most elmondok nektek egy olyat, hogy én a Erikét nagyon tisztelem és becsülöm, mert ő egy olyan zenész, aki mindig törekszik az új felé. Tehát, hogy ő nem csak a saját zenéjébe, hanem olyan megoldásokat használ, ami miatt őnek is egyszerűen több teret kéne adni Csalló közben, mivel folyamatosan megújul, folyamatosan új projekteken töri a fejét, és hát most lehet megbántok sok embert, meg magát Erikét is, én ki nem állhatom a rap műfajt és a hip-hopot. Én nagyon nem szeretem. Talán Erik még nem is tud róla, lehet most fogja megtudni így. Én nem szeretem a rappet, rosszul vagyok tőle. de én hallgatok repzenét, mert érdekelt mindig is az, hogy ez miért működik, hogy mi ebben az, ami miatt milliók hallgassák ezt a műfajt. Tehát, hogy én attól, mert valamit én nekem nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy én azt nem fogadom el, és nem tisztelem, és én ezért is vállaltam el a Erikkel, mivel egyszerűen nem lehetünk olyanok, hogy mindent, ami számunkra nem tetszik, vagy számunkra furcsa, annak becsukjuk a ajtót. Igenis, a rap működik. Nem véletlenül van ott a zenei langrétrának a csúcsán is, akár most a trap zenével, de nyitottnak kell lenni. Én szerintem a Erik se hallgat varkocsot minden nap, de ő is tudja azt, hogy amit mi csinálunk, az egyedi. És én is tudom, amit ő csinál, az egyedi, és ez ezért tudott ilyen jól működni. Ezért lett ilyen szuper az a nóta.
0: Jó, akkor most mondok neked valamit. Erikkel, mikor készítettem a beszélgetést, akkor ugyanezt elmondta a ti zenei műfajotokról, hogy ő valójában ezt nem szereti, de mégis valami vonza, hogy nektek közös dalotok legyen. Ő is hasonlóképpen nyilatkozott a ti műfajotokról, mint ahogy te most a rap zenéről.
1: És ebben látszik az, hogy így kéne a zenészeknek együtt működnie. A zenei tisztelet és alázat a legfontosabb. És sajnos, igen, ezt lehet nem fogják nálad sokan elmondani, de Csalló közben olyan háborúk vannak a háttérben, amit a közönség el se tud képzelni, a rossz indulat és az irítség, és az, hogy nem gondolnak emberek bele, hogy a másik embernek mennyi munkája van ezekben a dolgokban. Én csak bízok benne reménykedni, hogy a fiatal generációk úgy fognak gondolkodni, mint a Erik, hogy nyitottak lesznek más dolgokra, és attól, mert valami nekik nem a saját stílusuk, attól még elfogadják és tisztelik. Én így vagyok a mulatos zenével is például. Tehát azt el tudom neked mondani, hogy a zenei körökben, ha azt mondod, hogy mulatos zene, akkor kiküldenek téged. De mégis van két mulatos tévécsatorna Magyarországon, mégis vannak rádiók, akkor valamiért az működik. Tehát én nem kidobom, hanem megpróbálom megérteni. És meg is értettem. Megértettem azokat a zenei elemeket, hogy miért működik. És most függetlenül attól, hogy nekem azt tetszik-e, vagy nem tetszik. Hát nyilván nem tetszik, de tudom, miért működik. És én azokat a dolgokat már fel is használtam a varkocsba. És érdekes módon azok a varkocsba is működtek. Csak mondok egy ilyet, például egy ritmus, amit gyakorta használnak a mulatos zenébe, amit észrevettem, hogy bármilyen falunapon ezt a ritmus bedobják, ha emberek elkezdenek rá táncolni. Hát mi lenne ezt a ritmust én is bedobnám? Hát senki nem fogja tudni, hogy ez a mulatos zenéből van. Szóval nyitottnak kell lennünk és alázatosnak.
0: És mulatni a varkocsra is lehet.
1: Bármire lehet mulatni. Bármire lehet. Mai világban tényleg olyan nagy lehetőségek vannak. Egy gomnyomásra megtaláljuk azt a stílust, amit szeretünk is. És én azt mondom, nyitottnak kell lenni a új dolgokra is. Meg a régi dolgokra is. Tehát, hogy én tudok örülni egy Varga Irénkének is, mert még hogyha zeneileg, meg hát kulturálisan nincs is azon a nívón, ahol kéne lenni a zenéze, kit zavar? Hadd csinálja. Figyelj, addig, míg a ember ilyeneket fog csinálni, és nem a utcán szemetel, vagy lop a másiktól, addig a világ egy jó hely, nem?
0: Turtyeveriket és Győri Sárát faggattam. Most szóljon az internet.

0: A beszélgetős pentatonban a Barkocs együttes két frontemberét, Turtyeveriket és Győri Sárát kérdeztem. Majd meghallgattuk a Yakuza Rituál és Domcsa alkotta Echo Bloom-mal közös Ritka Virág című szerzeményüket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szerdán kerülhetnek a kormány elé a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Eleinte még jobbára derült idő után, délután már esővel, záporokkal is számolni lehet. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök pénteken végleges utasítást adott a vállalkozói környezet, valamint a gazdaságélénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések törvényes alapokra való helyezésének kidolgozására. A téma kedden a háromoldalú érdekegyeztető tanács, szerdán pedig a kormány elé kerül. Mindezt a miniszterelnök szombaton jelentette be a közösségi hálón közzétett videójában. Robert Fico arról is beszélt, hogy rövidesen ismét előveszi a közbeszerzési hivatal és a versenyhivatal összeolvasztásának kérdését. Ezen kívül Fico elmondta, hogy szerinte törvénnyel kell megakadályozni a homoszexuális párok külföldi házasság kötésének szlovákiai elismerését. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 ezer amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 ezeren Lengyelországban és 36 ezeren Németországban. Donald Trump amerikai elnök igyekszik megváltoztatni az Iránnal kötendő egyesség több pontját. A New York Times értesülése szerint Trump módosító javaslatait továbbították Iránnak, de egyelőre nem lehet tudni, milyen jellegű változtatásokról lenne szó. Ugyanakkor az Axios hírportál azt írta, hogy az amerikai elnök szeretné szigorítani azokat a pontokat, amelyek az Irán birtokában levő nukleáris anyagok további sorsát érintik. Trump kijelentette, számára az a legfontosabb, Irán beleegyezik abba, hogy soha nem fog atomfegyvereket gyártani, és ismét megnyitja a Hormuzi szorost, amelyen keresztül a háború előtt a világ kőolajszállításának ötödét bonyolították le. Drón csapódott szombaton a délkelet-ukrajnai orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű egyik turbinacsarnokába. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója Rafael Grossi komoly aggodalmának adott hangot, és kijelentette, a nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Rosatom vezetője Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részéről azt állították, hogy ukrán kamikaze drón találta el a hatos blokk turbina csarnokát. Az ukrán hadsereg visszautasította a vádokat, és az esetet nukleáris zsarolásnak nevezte Oroszország részéről. Az izraeli hadsereg elfoglalta a stratégiai fontosságú Bofort erődöt Dél-Libanonban. Az AP hírügynökség szerint 2000 óta ez a legmélyebb behatolás a Libanon belső területeire, amikor Izrael kivonta csapatait Dél-Libanonból és felhagyott a terület közel 18 évig tartó megszállásával. Az erőd elfoglalása előtt az izraeli katonaság intenzív harcokat folytatott a militáns Hezbollah erőivel. A 12. századból való erődítményt az UNESCO fokozott védelmet igénylő jelentős műemléknek nyilvánította. Izrael szerint az erődben és környékén a Hezbollah jelentős infrastruktúrát épített ki, innen indította rakétáit az izraeli hadseregre. Most rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában, miután a budapesti döntőben 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A svájci jégkorong világbajnokság tegnapi elődöntőjében Finnország-Kanada 4-2 és Svájc-Norvégia 6-0. A Finnország-Svájc döntőt ma 20-20-tól játsszák.
0: Időjárás.
1: Enyhén felhős és borult időszakok követhetik ma egymást, miközben eleinte helyenként még jobbára a napsütés dominál. A nap második felében azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elvétve záporok vagy futóesők kialakulására lehet számítani, délnyugaton néhol zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet a Dargói hágón Kassa felé és Heriátki község elején Gászécs felől jövet. Vezessenek óvatosan szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. A digitális világ érdekes. Postmodern. A mesterséges intelligencia miatt egyre több lehetetlen kéréssel fordulnak a plasztikai sebészekhez. A beszédünkkel vezérelt gépek hogyan befolyásolják a beszélt nyelvünket? Új jelenség. A pápa szerint az emmi sohasem lesz erkölcsi lény, mire figyelmeztet az egyházfő. Kutatósegéd lett az emmi, vagy már az ember sem kell a kutatásokhoz? Végül mekkora probléma az űrkutatás szennyező hatása? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van az asztaltársaság, dr. Bódi Zoltán netnyelvész, az Infoszótár rovatunk alapítója.
3: Tisztelettel köszöntök mindenkit.
0: Itt van velünk egy másik Zoltán, Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza. Szia Zoli!
4: Sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Kolmi vonalunkban Justin Viktor, tudományos újságíró.
5: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is.
0: És Keleti Artúr, kibertitok jövőkutatónak, az informatikai biztonság napja alapítójának megígérem, hogy jövő héten megint fordított sorrendben lesz majd a bemutatás, és akkor az A betűvel te leszel az elején.
6: Igen, ez rám éget. Üdv mindenkinek.
0: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha önök, a hallgatók eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. Pár nappal ezelőtt egy közeli hozzátartozóval odaültünk a YouTube mellé, és néztünk egy olyan videót, ami teljes egészében mesterséges intelligenciával készítettek, és az volt a jellemzője, hogy nagyjából az 50-es éveknek egy ilyen idealizált formáját mutatta ez a videó. Tehát minden egyes épület úgy nézett ki, mint egy Chrysler autó, vagy mint egy ilyen, mondjatok még ilyen nagy amerikai Cadillac autó, tehát ezek a gyönyörű formákkal, krommal díszített elemekkel.
3: És Chevrolet Impala.
0: Így van, és az emberek is ugyanolyan szépen belőtt hajjal, sminkel, tökéletes ruhában mindenki, és mindenki úgy nézett ki, mint hogyha fotómodell lenne. És néztük, körülbelül 10 perc után jelent meg az a gondolat, hogy ez baromi unalmas. Mindenki nagyon jól néz ki, mindenki tökéletes környezetben van, és ezt csinálja a mesterséges intelligencia. Tehát nekem a következő gondolatom erről az volt, hogy egy picit olyan, mintha megint csak közelebb kerültünk volna a Matrix világához, hogy látunk valami valóságot magunk előtt, és azt szeretnénk benne élni magunkat, tehát mintha ott lennénk benne, és nem szeretjük azt a valóságot, ami az igazi valóság.
5: ahol... Most gonoszkodnék, akkor azt mondanám, itt válik el az igazi Jampi, attól, aki csak vanabi.
0: Akkor értette ezt az 50-es évekbeli világot, de bármelyik korszakot meg lehetne csinálni.
3: De egyébként éppen a Matrixban éppen Smith ügynök mondta azt, hogy az első változata tökéletes volt a Matrixnak, de láttuk, hogy nem működik, és rosszabbá tettük egy kicsit, hogy az az embereknek jobb legyen. És szerintem ennek az egész hírnek itt van a kulcsa, hogyha mindjárt meghalljuk a részleteket.
0: Igen, csak ezt a kiinduló pontot akartam elmondani nektek, mert szerintem másoknál is fölmerülhet ez az élmény, hogy látnak ilyen látványokat YouTube-on, vagy más videómegosztókon, és hát ez mesterséges intelligenciával generálják, és egy idő után beleég a szemünkbe, a retinánkba, pont úgy, mint ahogy a divatmagazinok címlapjai, tehát a különböző újságok színes lapjai. Ugye a divatipar előállítja nagy mennyiségben ezt a látványvilágot, mindenki tökéletesen néz ki, és hát kik először a lányok úgy akarnak kinézni, mint a fotomodellek. És innen jön ez a következő, pont ugyanerről szól ez a hír, hogy amit a mesterséges intelligencia generál, úgy akarnak kinézni az emberek, és ez úgy jelenik meg, hogy a plasztikai sebészeknél egyre többen hoznak olyan képeket, amit mesterséges intelligenciával készítettek. Tökéletes arcvonal, tökéletesen megformált orr, szem, szemvonal, minden, és azt kérik a plasztikai sebésztől, hogy én ilyen szeretnék lenni, ilyenre csináljon, és a plasztikai sebész egyre nagyobb gondban van, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni. De vajon miért?
3: Hát itt a dolognak az érdekessége az, hogy ezek az emberek, akikről itt szó van, ezek saját magukról készített mesterséges intelligenciával generált képeket mutatnak a plasztikai sebésznek. Tehát nem az történik ma már a hír szerint, mint itt tudom, évekkel ezelőtt, hogy viszi egy hozzá többé-kevésbé hasonlító fotomodellnek a képét, megmutatja, doktor úr, ilyen szeretnék lenni, amit ebből ki lehet hozni, ezt csinálja meg, hanem önmagáról generáltat egy emmivel egy képet, ami ezredi milliméterre szimmetrikus és pontos, tegyük hozzá, ilyen a valóságban nem létezik, és az orvos ránéz, és azt mondja, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, mert anatómiailag lehetetlen.
0: Pedig a saját arcából készítette.
3: Pedig a saját arcából, igen, csak az emmi lehet, hogy nem tudja olyan jól az anatómiát, vagy pedig azt mondja az orvos, hogy jó, elméletileg meg lehet csinálni, de egyszerűen nem vagyok képes olyan egyenes vonalat húzni, mert ember vagyok.
6: Igen, ez részben, ez is igaz, hogy nem pont olyan egyenes vonalat húz, de az is
3: Bocsánat,
6: hogy
3: nagyon leegyszerűsítettem ezt.
6: Igen, nem úgy érted, nem igazad van teljesen, hanem szerintem itt az lehet inkább a probléma, hogy amikor használunk egy mesterséges intelligenciát valamilyen célra, akkor azt tudnunk kell, hogy az melyik modell, és mi a feladat, és mire használjuk. Tehát az hogy mondjuk...
3: És hogy hogyan használjuk pontosan, hogyan utasítgassuk.
6: Mit tudom, én azt mondom, hogy csináljon az én fejemből egy vicces figurát, vagy rajzoljon belőle egy festményt, vagy ilyesmit, arra tök jók ezek a mostani mesterséges intelligencia rendszerek, az az abstrakciós, vagy ilyen absztraháló képessége, igen, ezeknek pont elég ehhez. Igen. De amikor ez egy műtét feltételhez kötődő, akkor ott már más dolgokra kell odafigyelni. Pont olyanokra, amit te mondasz, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni, vagy nem. Vagy így, vagy úgy lehet megcsinálni. Más arányokra kell figyelni. Arra is figyelni kell, hogy mondjuk egy seb hogyan gyógyul például, annak mi lesz az eredménye. És csomó egyéb, amit mondtál példát, az nagyon jó, hogy megjelenik valaki a Angelina Jolie képé, vagy így akarok kinézni, akkor az orvos le tudja fordítani magának, hogy egyébként mit is szeretne igazából. És az ő arcából például mit lehet kihozni, ami igen, hasonlíthat majd igen erre. Tehát, hogy mit szeretne? Valójában ő ott egy élményt mond el, hogy ő valami ilyesmit szeretne. Uh-huh. És itt szerintem az a gond, hogy valaki egy az egyben akarja magát legeneráltatni.
3: Igen, igen,
6: de
3: igen,
6: szerintem ezt át lehet hidalni, csak egyelőre még etikailag az ilyen fejvakarós, olyan AI-ok, amit kifejezetten arra tréningeznek, egyébként használnak ilyet már az orvosok is, ami ezt az átmenetet meg tudja mondani, rajzolni, hogy ilyet várhatsz magadból, de azt egy bizonyos AI-jal kell
0: generálni. Ezt akartam pont mondani, hogy akkor a plasztikai sebész is előveheti a saját AI-ját, és megmutatja, hogy értem, hogy ön ilyet szeretne, ilyen igen, szép nagy ajkakat, mint Angelina Jolie-nak, de ez nem lehet, viszont egy ehhez közelítőt tudna
6: ezt megcsinálni. Lehet, és ezt meg tudom csinálni, és megmutatja neki. Egyébként el tudom képzelni, hogy ezzel az embereknek egy jó része elégedett lenne, hogyha ez...
3: És mi van azokkal, terjed, akik ezzel nem elégedettek, aha, és azt mondják, hogy jó, akkor megyek a szomszéd sebészhez.
6: Ha nagyon gazdag, akkor jó, el fogja izélni az arcát, vagy a aha, testét. szét.
0: Erre láttunk példákat. Na,
6: és rengeteg pénzt fognak keresni rajta.
3: Na és itt jön az etikai alapelv, tehát hogy a mesterséges intelligencia akkor most társadalmi szempontból, illetve ha nem társadalmi, akkor annak az egy egyénnek a mentális állapota, a lelke szempontjából javít, vagy ront, vagy rombol, ha neki az önértékelése olyan állapotban van, hogy egy emmi által generált kép alapján fölépíti magában azt az én képet, hogy én valójában az vagyok, amit az emmi generált rólam, és pont olyan, és ha nem az vagyok, akkor, akkor baj van.
6: Viszont Zoli, azért én szerintem ott van felelőssége ezeknek a mondjuk asszisztenseknek, akikkel az emberek ezt megbeszélik, vagy amikkel, hogy egy bizonyos ponton megjegyzi, hogy én csinálhatok rólad még 1500 ilyen képet, de mihez is kell ez tulajdonképpen?
3: Így
6: és
3: van.
6: Egy elmondja, hogy hát, mert megyek a... És, vagy nem is kérdezi meg, hogy mihez kell, csak utána három kéréssel meg plasztikai sebészeket keres a 5 kilométeres környezetében, akkor a kettőt összekötheti, és nem esküdnénk meg rá, hogy nem fordulhat elő ez ma mondjuk egy Gemini-ja, vagy egy Claude-dal, hogy esetleg visszakérdezne rá, hogy esetleg azon gondolkodsz, hogy te ilyenné szeretnéd magad.
3: Abszolút egyetértek.
6: És akkor ott már bejöhet ez a faktor, amit mondtam.
3: Abszolút egyetértek, igen, igen. És egyébként korábban meg arról beszéltünk még pár évvel ezelőtt, talán az emmi elterjedése, hétköznapi elterjedése után is, hogy a közösségi hálózatoknak a fiatalok, az én kép kialakulás korszakában lévő tinédzser, meg van. Még annál fiatalabbaknak az önértékelésére a hagyományos közösségi média hálózatok, főként a képes hálózatok, azok negatív hatása vannak az önértékelésükre. Most ezt hirtelen elfelejtjük, és behozzuk a rendszerbe az emmit. Valójában pedig Artur ezzel egészen pontosan elmondtad, egy dialógusról lenne szó. Pontosan ez lenne az igény.
0: Tehát akkor azt is mondjátok ezzel, most lerövidítem, hogy valójában az embereket nem lehet rávenni arra, hogy hagyják ezt abban, hogy átszabják az arcukat.
6: Az emberek semmit nem hagynak abban.
0: Menni fognak a plasztikai sebészhez. Ez megjósolható. Nem mindenki persze, tehát meg van egy olyan rész, aki...
3: Fognak jelen idő, tehát mennek. Ez van.
7: Nagyon leültettük a kis padra a plasztikai sebészeket, miért eddig is voltak, tehát az AI előtt, nem tudom, 40 éve vannak.
3: Szerintem mi nem mondtunk negatívat róluk.
7: Hát csak, hogy de Árpi most mondja, és akkor menni fognak, továbbra is menni fognak. Hát persze, hogy menni.
0: Nem. Én arra gondoltam, hogy ha a mesterséges intelligenciát tömegek használják, akkor, és ugye a hírünk is erről szól, egyre többen mennek a plasztikai sebészek.
6: Hát megterveztetik az AI-t.
7: Ára nem csökken ettől szerintem a dolognak.
0: De ja, értem, tehát akkor az ár is egy ilyen szabályozó
7: tényező. Hát abszolút.
6: Persze, valamennyire biztos, meg ugye itt pont a műsor előtt beszélgetünk róla, hogy Dél-Koreában ez egy általános szokás, hogy már esetleg középiskolában is elkezdik műteni a gyerekeket azért, hogy egyre szebben nézzenek ki, mert aki szebb, meg okos, az sikeresebb lesz, és ez egy ilyen, hát eléggé veszélyes sport. Nem véletlen az, hogy ez is bekódol egy ilyen negatív, rossz képet valakiről, és ha ma mindent megterveztetünk a mesterséges intelligencia, nem csak az útvonalat, hanem a milyen virágot ültessünk, akkor tuti, hogy azt is megterveztetjük, hogy hogy szabjuk át ezt meg azt, és hogyha olcsóbb lesz, akkor lesz rá komoly késztetés, hogy sőt, még megversenyeztetjük a plasztikai sebészeket egy kilométeres körzetbe, hogy ki tudná minél gyorsabban és minél olcsóbban azt megcsinálni, amit az AI megtervezett. Tehát ez egy logikus elem.
7: Az is AI-em, amelyik ott dolgozik.
6: Hát igen, előbb-utóbb ez is egy érdekes aspektus.
7: Már Budapesten volt ilyen műtét.
0: Igen. Szóval az is egy probléma szerintem, hogy a plasztikai sebészettel a génkészletünket nem írják át. Tehát, hogyha ez a fiatal átműteti magát nagyon szép emberré, a fiú is, lány is, és megszületik a gyermekük, akkor ez nem a sebészet alapján lesz majd ugyanolyan szép.
3: Érdekes.
0: Pedig a gyerek azt fogja látni,
3: hogy... Kire ütött ez a gyerek?
0: Aha.
6: Ez igaz, de hogyha jobban belegondolsz, végül is így sikeres volt az akció, mert így tovább örökölünk. Lehet, hogy nem pont úgy néz ki a gyerek, tehát egy kicsit így érzi az ember, hogy meghekkeltük a természetet, de végül is teljesült a feladat.
7: Szerintem
6: szaporodtunk.
7: Ez is kizárólag minket érdekel, hogy hogy lett az a végeredmény, ha egyszer ott van, azt akarta, mind a kettő.
0: És akkor a gyerek is átműteti magát aztán.
7: Kénytelen lesz.
6: Vagy lehet, hogy pont nem. Lehet, hogy megszületik, így ránéz a szülei, és azt mondja, hogy úristen, és azt mondja, hogy milyen szerencse, hogy én ilyen normálisan nézek ki, ez nem is tudom, hogy hogy lehet.
8: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
0: Netnyelvészünknek, Bódi Zoltánnak felidézek most egy másik ilyen élethelyzetet, hogy jöttem most ide a stúdióba, egyébként a Szentendrei Hévvel jöttem.
3: Ez már nagyon jól kezdődik, mindenki figyeljen.
0: Igen, és egy fiatal szőke hölgy állt mellettem az okos telefonjával a kezében, és képzeld, így tartotta így a tenyerében a telefont, és így beszélt bele, hogy politikai karizma jelentése. Tehát igen, jól artikuláltam, mondta a telefonba. Nyilvánvalóan azért, hogy a telefon értse meg, amit beszél.
3: Igen.
0: Ismered ezt a karaktert? Szerintem egyre többen lesznek ilyen. Most már nem az van, hogy a metrón ülnek az emberek, és folyamatosan mindenki bámulja, hanem elkezdenek beszélgetni a telefonnal, hiszen egy csomó mindent meg lehet vele beszélni.
3: Diktálnak neki.
0: Diktálni, igen.
3: Nekem meg tudod, mi jutott erről eszembe? A két világháború közötti régi magyar filmek, a 40-es évekbeli magyar filmek, amikor a régi irodák, bankigazgatónak az irodája, és akkor Mancikát, titkárnőt beívja. Mancika, diktálok, és elkezdett úgy beszélni, mint ahogy voltak éppen írni kell. Uh-huh. És a központozási jeleket, tehát vesző, kettős pont, mint a gondolatjel, kérdője, felkiáltója, stb. Azokat még hozzá is teszi, és az egészet
0: kimondja, hogy vesző.
3: Igen, ezt egybeír, ne külön, meg szóval ilyeneket. Uh-huh. És mi a helyzet most, mi a hír? Az, hogy publikáltak olyan nyilatkozatokat, ez nem kutatás egyenlőre még, de összefoglaló, hogy nagy informatikai fejlesztő cégeknél, ahol sok programozó, meg egyéb fejlesztő ül egy helyiségben, most meg kezd úgy olyanra hasonlítani, mint egy
0: call center,
3: egy telefonközpontnak, egy tanácsadó központnak a helyisége, ahol elképesztő zaj van, mert ül bent, mit tudom én, 15 kolléga, vagy telefonos segítő, és mindegyik beszél folyamatosan.
0: És egy ilyen hangzavar alakul ki
3: ebből.
0: Bár egyébként előtte is volt hangzavar, csak a gépeknek a, ugye,
3: a billentyűzet
0: kopogása.
3: De amúgy meg néma csendot, tehát egy piszen is el nem hangzott, mert mindenki koncentrált ezzel a feladatára, és senki nem beszélt. Na most, és mi a helyzet, mit tapasztaltak? Azt tapasztalták, hogy egyre több ilyen helyen, illetve a nyilatkozatot tevő nagy fejlesztő cégeknél diktálnak a mesterséges intelligenciának a fejlesztők. Tehát kezdenek szóbeli utasításokat adni a mesterséges intelligencia rendszereknek, segédeknek, hogy most ezt programozd, ezt csináld, így csináld, úgy, ahelyett, hogy írnának. Miért is? Mert ugye mi próbálunk mindig a kényelem felé menni, nyilván sokkal kényelmesebb beszélni, mint írni. Ez én is már vagy 30 éve foglalkozom, hogy ugye az írásnak a billentyű használat, ez nem egy normális dolog, mert senki nem tanul meg az iskolában, általánosban, első osztályban billentyűvel írni, mindenki tolla a papíron, tanul meg én, aztán innentől vagy rájövünk, hogy kell jól használni, vagy nem, minden. Tehát ezzel is foglalkoztam nagyon sokat, hogy ez hogy hat az írásbeliségünkre, de most megfordult a buli. Most elkezd arról szólni a történet, hogy kezdünk bizonyos kommunikációs helyzetekben egyenlőre a szakmai környezetben, a fejlesztői környezetben való utasításadásról beszélünk. Kezdünk úgy beszélni, szóban utasításokat adni, mintha jegyzeteket készítenénk írásban. És ez nem a flexibilis hétköznapi normatíváknak megfelelő kötetlen vagy szakmai társalgási beszédstílus. De egyébként ennél, tehát ez
0: és csak kicsit hasonlít arra, amit idéztél a 40-es évek filmjéből, Mancikának diktálásnak. Annyiban igen, hogy valaki helyettünk írja, de mégsem ez van, hogy jól artikuláltam, mondod, mint hogy az előbb
3: idézett. Igen, mert azért mégis hát, azért figyelnünk kell a környezetünkre, hogy azért úgy még 16 másik ember mellettem, és akkor mégse túl hangosan beszéljek, de azért kicsit úgy mormogom, és sustorgok. Nyilván nem úgy artikulálok meg az egésznek a dallamíve, nem olyan, mint egy hétköznapi beszédé.
0: Ebből egy új beszédmód keletkezik?
3: Én azt mondanám, hogy ez talán túlzás, bizonyos beszédhelyzetekre korlátozó beszélt nyelvi használati mód. Tehát ilyen nagyon óvatos fogalmaznék. Tehát amikor utasításokat adunk, annak kezd majd kialakulni egyfajta nyelvhasználata. Persze, ahogy a fejlesztések haladnak, és a rendszerek még jobban fölismerik a prozódiát, amit az írásbeliségnek a központozásával egyéb szimbólumokkal kifejezünk, lehet, hogy ezekre már nem is kell annyira figyelni, mert a rendszer magától föl fogja fedezni.
6: Hmm. Fogter Zoli, te találkoztál ilyesmivel a ti tudományos köreitekben?
4: Hát alapvetően nagyon sokan használják a mesterséges intelligenciát például arra, hogy a cikkeknek a megírásának a folyamatát segítse, de nyilván itt is alapvetően az MI azt tud korábbi cikkekből stilisztikai jegyeket így átvenni, illetve igen, egy mintát felépíteni, de alapvetően a kutatók maguk azért átolvassák, hogyha felhasználják és módosítják nagyon sokszor az MI által írt anyagot, de alapvetően igen, már magát a tudományos életet is kezdi átszűni, akár a publikációk tekintetében.
3: De szoktatok diktálni szakmai anyagokat a MI segédnek?
6: Megmondom, vagy a távcsőnek?
4: Hát megmondom őszintén, én még ilyen jelenséggel nem találkoztam, hogy diktálunk, de kérni szoktunk tőle, meg beadni a dolgokat szoktunk neki, főleg így a szakirodalmakat illetően segíthet listázni, illetve... De alapvetően diktálást nem nagyon láttam még így a környezetemben, de lehet, hogy már a felé hajlunk, hogy meg fog jelenni.
0: Jó, nyilván ezért van a kiinduló hírünkben, hogy a Szilícium Völgy irodai munkája.
3: Igen. Mondom, tehát egyelőre ez nem kutatás, ez néhány cégnek az a beszámolója, megfigyelése. Uh-huh. De ennél egyébként sokkal izgalmasabb az, hogy hogyan hat ez az írásbeliségünkre. Az írásbeliségünknek ez a szakmai környezetben való használatára. Tehát ha ez tényleg általános használatban el fog terjedni, akkor ez a szakmai írásbeliségnek billentyűzet használata, jegyzetkészítés, az írásnak a struktúráltsága, mert az mindig jobban részletezett és tagoltabb, mint az élő beszéd, akkor a nyelvtanhoz való ragaszkodása, a nyelvtani szabályok követése az írásbeliségnek muszáj, hogy konzervatívabb legyen, mert ha sokkal lazábban kezelem, az írásbeli szabály olyan lazán kezelem, mint az élő beszédét, akkor egy idő után nem fogják megérteni azt, amit leírtam, tehát kell egy központi normához alkalmazni. Mindegy, de ez annyira nem durva, de azért ez így elkezd majd lazulni.
0: De ezt te azért mondod lazulni? Nem azt mondod, hogy konzervatívabbá válik? Tehát, hogy fegyelmezettebbé válik az írás?
3: Hát itt arról van szó, hogy elkezdünk úgy beszélni, mintha jegyzeteket készítenénk.
0: Jó, csak várjál, mert hogy amit a gép leír ebből, én azt gondoltam, hogy az viszont valóban konzervatívabb, valóban fegyelmezettebben követi a nyelvtani szabályokat.
3: És nem az illető fogja.
0: Mert a gép kijavítja a hibáimat.
3: Igen.
0: Ugye egy nevet nagybetűvel ír,
3: stb. És nem én, mint ember fogom kreatívan alkalmazni a központi előírásokat, a normatívat, ami a helyes írási szabályt van, a nyelvtankönyv, a szótár,

0: elmegy annak, amit az előbb mondtál, nem? Tehát annak a trendnek, mert ott akkor nem próbálok szépen beszélni, akkor nem próbálom meg szépen kifejezni magam. A gép így is érteni fogja. Benne hagyom azokat a hibákat, úgy, hogy a haverom, meg a munkatársam, meg a bárki is érti.
1: És a gép kijavítja.
0: A gép kijavítja magának, meg amit majd kiadunk ebből, amikor közösen kiállunk beszélni, az majd egy nagyon szép szöveg lesz, de egymás közt meg máshogy beszélünk. Tehát nem, ez nem egy óhatatlanul nem csúszunk ebbe bele, mert a gép és az ember közti kommunikációt azt ugyanarra szintre próbáljuk leegyszerűsíteni, hatékonnyá tenni, mint az ember és ember közti.
2: Itt azt kell látni, hogy ha most a szakmai kommunikációról beszélünk, a szakmai dokumentációról beszélünk, minden szaknyelv rétegzett, legalább három rétege van. Van a legfelsőbb szintű, normalizált, kodifikált, szaktudományos és szakmai dokumentációnak a nyelve, a csillagászati kutató központban, ha valaki egy ilyen csillagászati tematikájú publikációt, feljegyzést készít, annak olyannak kell lenni, a tuti biztos.
0: Tehát nem fekete luk, hanem fekete lyuk. Nem, mondjuk, most csak próbáltam így. Nagyjából eltaláltam, sorry.
2: Okay. Bólogat szegény. Igen. Mit tehetne más? Van az, amiről te beszéltél, a szakmai köznyelvi réteg, amikor egymás között a kollégák szakmai témákról beszélnek, félszavakból is megértik egymást. A terminológia használatnak pontosnak kell lenni, hiszen azért van, hogy ne kell mindent újra definiálni, de ez a réteg, ez szóban vagy írásban is megtörténhet, és van egy alsóbb szintje, a laikusok felé való tudományos kommunikáció, ez nálunk Magyarországon minden tudományterületen nagyon rossz állapotban van egyébként, de ez nem ide tartozik most. Itt a lényeg pontosan az, hogy szakmai témákról nem fogunk írni, mert sokkal kényelmesebb szóban utasítani a rendszereket. És
1: ez... De olvasni fogunk.
2: Olvasni fogunk. De nem mi írjuk le azokat a szövegeket, hanem a mesterséges intelligencia rendszer
1: írja. Magyarul az íráskészség ott van a fejünkben, csak
2: nem fogjuk gyakorolni.
1: Az ujjaink lustulnak
2: nem
1: el.
2: Nem csak az, hát kognitívan is. Tehát, hogy rakjunk össze egy jó szöveget.
1: Aha.
2: És ennek még...
1: Mert a beszélt nyelvhez lesz hasonló az írott szöveg is.
2: Ami nem annyira részletezett, nem annyira szabályozott, nem annyira struktúrált, mert itt vagyunk mi egymás között, és látjuk, bólogatunk meg minden. Egyéb kiegészítés. És az egész még akkor lesz sokkal izgalmasabb, hogyha ez tömeg. Tehát nem csak egy-két esetben találkozunk a héven vele, hogy valaki suttog valamit a mobiljának, hanem mindenki mindent szóban
0: Zoli,
2: fog
0: most
2: írni.
0: Nagyon nem fog szeretni. Amikor olvasok tudományos értekezéseket, szépen megírt, úgy, ahogy az előbb mondtad, gondolom első szinten, amit mondtál a három rétegből, első szinten szépen megírt tartalmakat, helyenként a szemem már nagyon akar ugrani, menni előre, unom a mondat szerkesztő. Gyakran azon kapom a szerkesztőit, vagy az íróit az anyagnak, lehet, az AI csinálta, lehet, hogy ők, hogy mintha azért írnának egy ilyen egyoldalas mondatot, hogy még tudományosabban hangozzon, amit írnak. Bocs, most nem akartam kifuttatni, hanem arra, hogy és én meg azt szoktam csinálni az ilyen szövegekkel, hogy amikor például beszélgetek akár más kollégákkal is, ahhoz, hogy egyetem föl tudjam fogni meg, a folyamával tudjak haladni, én azt leegyszerűsítem. Magamnak szétszedem, beírom ilyen listapöttyökre, meg nem tudom mire.
2: Igen.
0: Tehát, hogy nem lehet, hogy jobban járnánk, ezért mondom, hogy nem fog szeretni, hogyha abba hagynánk ezt az első szintet. És olyan szinten próbálna, akár a tudományos életben is egymással két ember beszélni, hogy ki szednénk belőle ezt a valamit.
1: Ez sallangot.
0: Nem biztos, hogy sallang az.
2: Megpróbálok nagyon röviden
3: beszélni. Biztos, hogy nem az szerintem.
2: Hát igen, megpróbálok nagyon röviden reagálni erre, mert ez nekem már több évtizedes vesszőparipám.
0: Akkor belenyúltam?
2: Egy csapatban vagyunk, Artur. Oh. Tehát én nagyon egyet értenék azzal, hogy a szaktudományok és a szakmai dokumentációk nyelvhasználatának, hogy mondjam, ne legyen kizáró szempontja a közérthetőség. Aha. Az áttekinthetőség, az olvashatóság, a követhetőség. Én, mint tudományos kutató, Hocker Zoltán, mint tudományos kutató, szerintem, Artur, te is a szajások területet tudományos szakembere vagy. Szerintem mindannyian nagyon szeretnénk, hogyha olvashatóbb, érthetőbb anyagok születnének meg írásban is. Ez most elkanyarodtunk ettől a témától. Tehát magyarán szóval azok nem jó helyzetek, amikor az írásbeliség és a szóbeliség egymással elkezd vetekedni, és aránytalanságok alakul ki, mert akármi van, írás ember által készített írásbeli feljegyzéseknek születniük kell.
1: Márpedig te most azt mondod, hogy ebből a mostani helyzetből ez következik, hogy versenyezni fog az írásbeliség meg a...
2: Ez szerintem kimondott. Ez van, és az a kérdés, hogy mire fog ez kifutni. Hát, és bocsánat, azt én nem tudom.
3: Itt azért körte meg alma van szerintem, tehát két különböző rész. Én nagyon nem szeretném, hogyha azt a hidat, amin átmegyek az autómmal, azt két olyan mérnök tervezte volna meg, vagy nem tudom, 20, akik egymással olyan nyelven

0: beszélték ezt meg, amit Arthur kitűnően megért, és bullet point listába át tud tekinteni.
1: Mint egy gyaloggalopnál ez a elbírja, ez elbírja.
0: Igen.
2: Itt nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy...
0: Megvan, minden szakmának megvan a maga nyelve, terminus technicus.
2: Hát erről beszélek.
0: Igen.
2: Erről beszélek, tehát pontosan. De ez pontosnak kell lennie, és a kutatók, ahogy egymással kommunikálnak, mi arról beszélünk. Tehát a laikusok felé az egy egészen más, hogy arra mondtam, hogy azt bonthatnánk ki, de hát akkor nem elég a műsoridő, már így is szerintem sokat.
1: Igen, előre mondta, de hallgatónak mondom, hogy Zoli előre jelezte, hogy ez elcsúszhat ez a dolog, hogyha nem vigyázunk, úgyhogy...
3: úgyhogy le is zárjuk, úgyhogy és megyünk tovább.
4: Okay. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: 14. Leó pápa szerint a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, és meg kell akadályozni, hogy a technológia, idézőjelben, Isten szerepét játssza. Kijelentette, hogy a gépek soha nem lesznek erkölcsi lények, mert a morális döntéshez lelkiismeret és felelősség szükséges. Nekem ez volt a legérdekesebb ebből a hét elején megjelent enciklikából, de kíváncsi vagyok, hogy Justin Viktor hova teszi a hangsúlyt, mitől lesz érdekes a pápa nyilatkozata a mesterséges intelligenciáról.
0: Hát ugye egyfelől onnan, meg abból a nézőpontból, hogy a világ nagy részéhez szól, tehát rengeteg vallásos, amilyen bolygótársunk van, akinek ez rendkívül fontos, hogy ő mit mond, a mesterséges intelligencia itt van, átalakítja az életünket, elveszi a munkánkat, új munkát ad nekünk, az egész egy hatalmas káosz, mindenkinek erőteljes véleménye van róla, és szerintem rengetegen rettegnek tőle, bevallottam, meg nem bevallottam. Ilyenkor fontos az, hogy meghatározó, hiteles, mérvadó emberek mondjanak valamit, akik elmélyültek benne, és értenek hozzá, vagy határozott véleményük van róla, vagy határozott erkölcsi alapállásuk van. És ilyen értelemben ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy enciklika megjelent, az első enciklikája, ugye erről Magnifica Humanitas néven csodálatos emberiség, magyarul ez egy nyílt levél gyakorlatilag. És én sok helyen olvasom, hogy nagyon neki ment a mesterséges intelligenciának, szerintem ez nem igaz. Értelmezés kérdése persze, mint minden nyílt levél, gondolom, de én azt gondolom, hogy felhívta, azt sem gondolom egyébként, hogy azt mondta volna, hogy meg kell állítani, hanem felhívta a figyelmet erre az egészre, meg arra, hogy ezzel foglalkozni kell. És ez egyébként mi csinálunk, szerintem évek óta ezt csináljuk mi is. Minden alkalommal, amikor valamelyik get-don't előveszem, ugye ilyen Justin sejtést, akkor ez mindig egy ilyen figyelemfelhívás, nem akarom magam a véletlen se a pápához hasonlítani, de hát mindenki ezzel próbálkozik a maga szintjén. Hát ő nagyon sok mindenkit elér szerencsére, ezért ez fontos dolog, és egy nagyon humanista hozzáállásra tette ezt, és ebből aztán, ami én mondjuk egy kicsit távolabb léptem, az előző témánkhoz meg közelebb, ő azt használta azt a fogalmat, hogy egy új Bábel-tornya épül, és itt gyakorlatilag az emberi nyelvekről van szó, és arról, hogy ez fogott meg engem az egészben, hogy a mesterséges intelligencia nyelv használata, ugye erről is rengeteget beszéltünk már, univerzalizálja, tehát egységesíti, generalizálja, általánosan hasonlóvá teszi a megnyilatkozásainkat, hiszen rengeteget beszélgetünk, meg dolgozunk mesterséges intelligenciával.
3: Korábban a műsorban már Zoli beszélt erről egyébként, igen, hogy az angol nyelvnek itt megkülönböztetett szerepe van,
0: hát
3: lesz.
0: Az angolnak, meg egyébként a magyarban is, a fiataloknál megfigyelhető sok kutatás is van rá, trend, hogy elkezdenek olyan szavakat használni, amik jellemzően beazonosíthatóan a ChatGPT szókészletéből, jellemző szókészletéből származnak, vagy éppen a Gemini-ből, vagy valamelyik másikból, de ez lényegtelen. Az érdekes benne, hogy vajon akkor ez most ellaposítja a nyelvünket? Mert ugye van egy olyan hipotézis, ez a Sapir-Whorf hipotézis, egy elmélet, ami kimondja, hogy a nyelv, amit beszélünk, az alapvetően meghatározza és formálja a gondolkodásunkat, és a különböző nyelvekkel különböző valóság értelmezéseknek kerülünk a birtokába. Hát ezt mindenki hallotta már, hogy annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz. Ez egy nagyon régi bölcsesség. És én ilyen szempontból akkor én másfél ember vagyok, elég jól beszélek angolul, de azt például tudom, hogy amikor angol nyelvkörnyezetben vagyok, vagy amikor csak angolokkal beszélgetek, akkor észreveszem magamon, a finom, árnyalatnyi személyiség különbségek vannak az angol gondolkodásom, angol megnyilvánulásai, meg a magyar között. Tehát én ezt tapasztalni vélem saját magamon, és ilyen értelemben érdekesnek tartom, hogy ezt mint veszélyt azonosította a pápa, de nem dumálom szét, már Zoli véleményre nagyon kíváncsi vagyok.
2: A Bábel hasonlatot a Szent Atya úgy használja, hogy egyfelől ott áll Bábel tornya, ahol a közös erőfeszítés olyan tervet követ, amely uralni akart, és végső soron elembertelenít. És nagyon hosszan foglalkozik ezzel a dologgal, ezzel a szemponttal. Azt mondja a Szent Atya az enciklikájában, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek esetében könnyen juthatunk olyan helyzetbe, hogy az ember és a létrehozott tartalom az egy olyan adatban, bitben mérhető versenyhelyzetet generál, az emberek adattá válnak, amely viszont már nem humánus, és ilyen módon egy embernek az értékét azt fogja mérni, hogy adatban mennyire hatékony. És ez nem egy humánus hozzáállás, mert az emberi lélek, az emberiség meg nem így működik. Sosem működött így, most sem így működik. Ha a nyelvekre fordítjuk le, akkor pedig utalás van azokra egészen friss, még publikálás alatt lévő hatalmas nagyévű kutatásokra, amelyekkel picit itt is foglalkoztunk, hogy a nyelvek között versenyhelyzet van, hiszen a kommunikáció globálissá vált, tehát minden nyelvi kultúra felül, minden nyelvi kultúra elérhető a digitalizációnak köszönhetően, és a mesterséges intelligencia várakozásunkkal ellentétben csak rontott ezen a versenyhelyzeten, tehát még nehezebb kifejezési vagy használati környezetbe hozta a kisebb nyelveket, az angol, meg a spanyol, meg a franciához, meg a mandarin kínaihoz képest, tehát 100 milliók beszélik, úgyhogy a helyzet ebből a szempontból válik kicsit kevésbé emberivé, kevésbé humánussá.
3: Te is említetted, hogy jó hosszan írta le a véleményét a Szent Atya.
2: Több mint 80 oldal.
3: 80 oldal. Viktor is erre tett utalást. Én azért hadd emeljek még ki továbbiakat, például az EMMI fegyverek használatát különösen igen, veszélyesnek tartja, mert a háború kimenetét gépek kezébe helyezni. Erről mi itt a műsorban is nagyon sokat beszéltünk, és ez Viktornak is az egyik kedvenc témaköre.
0: Ez a borzalmas valóságunká vált, tehát hogy ha szembenézünk vele, ha nem, általában szerintem inkább nem, ettől úgy eltekintünk, mert akkor azzal is szemben, ez egy kognitív diszonanciát okozna a mindennapos ChatGPT használatunk, de hát szerintem naponta most már lehet, hogy szabad így 100 fölé tenni azoknak az embereknek a halálának a számát, akiket mesterséges intelligencia gyilkol meg, tehát számtalan hadszintéren dolgoznak a mesterséges intelligencia, a szoftverek, és ölik az embereket. Nem, nyilván nem ezek ölik meg, de emberek használják fel erre. Tehát most visszamehetünk a konyhakés hasonlathoz, hogy fegyver vagy eszköz. Hát ki mire használja.
2: De itt a Szent Atya kitágítja egyébként a lefegyverzésnek a fogalmát. Ezt nem szokták idézni. Tehát így van az enciklikában. A mesterséges intelligencia lefegyverzése azt jelenti, hogy felszabadítjuk a fegyveres idézőjelben versengés mentalitása alól, amely ma nem korlátozódik pusztán a katonai szférára, hanem gazdasági és kognitív jelenség is. Tehát ha a mesterséges intelligencia rendszereket pusztán az emberek, az emberi minőségek versenyhelyzetbe hozására használjuk, akkor az fegyver. Mert az emberi lélek nem így működik. Nagyon hosszan ír a Szent Atya arról, hogy az emberi lélek hogy működik, a mi hibáink, a bűneink, azok rendkívül fontosak. Mert ebből épül a saját egyéniség is, és a közösség is. És hogyha minden tökéletes, mivel kezdtük a mai műsort, tökéletes arcot akarok, mert olyanra csinált engem a mesterséges intelligencia. Én úgy leszek tökéletes. Ekkor fegyver a mesterséges intelligencia. Nem szokott a sajtó ezzel foglalkozni, de Szent Atya ezt írt a szó szerint, amit én most idéztem.
3: Csak közbevetőleg mondanám el, vagy fölteszem ezt a kérdést, hogy vajon mennyit számított 14. Leó pápa amerikai származása abban, hogy ilyen részletes enciklikát írt, vagy pedig a vatikáni környezete is segítette ebben.
2: Hát az egészen biztos.
1: Vagy esetleg az Entropic nevű cég, aki a képviselője ott
2: volt. Ott ült a tanácsadó bizottság.
1: Megjegyzem, zárójában.
0: Tehát a vatikáni környezetének ez a dolga, hogy segítsen gyakorlatilag az amerikai gyökereitől pedig nem tud elszakadni, főleg egy olyan politikai helyzetben nem, ami most van, amikor az Egyesült Államoknak az elnöke rendszeresen személyében támad. Ja, tehát nyilván ez mind benne van.
3: Uh-huh. Jó, csak ennek a kettőnek az arányát, de ez tényleg csak egy ilyen közbevetés volt, nem is kell tudni erre válaszolni. Érdekes szempont. Van még itt ez az EMMI gazdaság, amit a rabszolgasághoz hasonlít a pápa, figyelmeztet a digitális megfigyelés, adatgyűjtés és algoritmikus befolyásolás veszélyeire.
2: Igen, itt arról beszél a Szent Atya, bocsánat, hogy átvettem a szót, Viktor, hogy amit mi is nagyon régóta emlegetünk, hogy Itt voltak éppen néhány nagy technológiai cég kezében vannak a fejlesztések, és az emberiség, a különböző társadalmak, az államok most próbálkoznak ennek a szabályozásával, nem feltétlenül a hatalmi szempontból, hanem egyáltalán, hogy az általuk képviselt társadalom mi szempontok kerüljenek be a fejlesztésekbe, és mert pillanatnyilag még nincsenek benne. Itt magáncégeknek a fejlesztési irányai vannak benne, és ez vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Jellemzően pénzügyi, piaci versenyhelyzetben dolgoznak, tehát az egyik rendszer ilyen, a másik rendszer olyan. Nem tudjuk, hogy milyen módon torzítanak és manipulálnak.
0: Bocsánat, beszúrok egy fél mondatot ide, de tudjuk, de részben tudjuk. Ott van például Palantírnak a CEO-ja, akinek a botrányaitól hangos az internet meg a világpolitika. Egy olyan pali, akinek egészen konkrétan náci nézetei vannak, tehát kasztrendszerre osztja az emberiséget, nem tudom, itt a puszt olyan a férgese, az még egy a finomabb.
2: Erről nem ír a szent, de ez van mögött, de erre céloz.
0: Ő egy giga tech cégnek a vezetője, és tehát, hogy magyarul, azt akarom mondani csak Zoli, hogy vannak ideológiai, sőt, egyre bátrabban hangoztatott ideológiai alapvetéseik vannak, akik véletlenül sem humánusak.
2: Abszolút.
0: Mondhatnám Elon Muskot is egyébként. Tehát lehet ezt valamennyire azért túl, sőt, van, amikor konkrétan lehet tudni, és nagyon ijesztő nézeteik vannak, ha engem kérdezel.
2: Igen.
4: A digitális világ érdekes. Postmodem.
3: Ez a most következő téma sem annyira új, már foglalkoztunk vele, hogy a mesterséges intelligencia egy idő után képes önmagában is kutatásokat végezni és tanulmányokat írni. Most viszont, amiről Keleti Artúr beszámol nekünk, az Csendeli-nek a talán kísérletnek nevezhetjük.
1: Igen.
3: Kísérleti projektje, aminek során egy 46 oldalas tanulmányt tett közzé, és ő maga azt mondja, egyébként a DeepSeek nevű MI cégnek a kutatója, Csendeli, hogy ebben összesen az ő szerepe 1%-nyi volt. A többit, a 99%-ot két mesterséges intelligencia végezte el.
1: Igen, igyekszem mesterséges intelligenciát meghazudtoló módon összefoglalni a dolgot, azért, mert nagyon érdekel az űrszemét kérdés, amit Fogter Zolival fog mindjárt beszélgetni. Na szóval, hogy az itt a helyzet, hogy ez a kutató, aki egyébként a DeepSeek, ugye azt jó a hallgatóknak talán felidézzük, hogy ez az a kínai cég, aki hát jól megrengette az USA-ban a mesterséges intelligencia részvényeket, befektetést, az AI-ba vetett bizalmat, hogy akkor most tényleg vezete az USA, vagy nem, mert olyan hatékony modellt fejlesztette a kínai cég, ami mindenkit meglepett. Na, több ilyen modellnek, több DeepSeek verziónak ez az ember az architektje, tehát nem akárkiről van szó. Na szóval ő egy olyan tanulmányt rakott össze, ami egy kicsit ilyen meta jellegű tanulmány, ilyen önmagára reflektáló tanulmány, ugyanis az AI-jal egy olyan kutatást végeztetett el, hogy az AI maga hogyan tud automatikusan kutatni, és ebből szedett össze körülbelül 103 referenciával, 46 oldalon keresztül, több képpel, illusztrációval egy koherens munkát, ami azért nagyon izgalmas, mert persze még nem ment át, ez ilyen egynapos hír, még nem ment át mindenkinek a szemüvegén, meg a szűrőjén, tehát azért lehet, hogy majd fogunk benne hibákat találni, de jelenleg azt állítja a kutató saját maga, hogy tulajdonképpen ez a tanulmány azzal együtt, hogy összefoglaló típusú munka, ami rendszerezte az eddigi tudást erről a témáról, és meg is állapított, majd mindjárt mondok egy-két dolgot, hogy micsodát. 6 különböző fázison keresztül ment, iteráción keresztül ment, körülbelül 6 napig tartott az elejétől a végéig, 108 körben dolgoztak ezen AI segédek, tehát ez nagyjából a statisztikai része. Az első verzió, tehát az első teljes piszkozat az 76 perc alatt állítódott elő, tehát kicsit több mint egy óra alatt.
3: Ezek a körök, amiket mondasz, ez ilyen vitatkozásszerű, hogy egyik emi ügynök mondja a másiknak, hogy ez így nem jó?
1: Inkább olyan ilyesmik, inkább olyanok, hogy ezek a segédek megkapták az utasítást a fő kutató segédtől, vagy a fő kutató AI-tól, és elkezdtek egyenállóan dolgozni. Dolgokon is visszahozták az eredményeket. Lehet, hogy ebben voltak olyan körök, ezt nem mondja el még, amelyben esetleg egymással is volt vita, ez előfordulhat. Egyébként, hogy ránéznek valamire, még egyszer visszaellenőrzik, nem biztosak benne. Tehát kicsit úgy, mint egy kutatói hálózat segédekből.
2: Voltak éppen, amit most elmondtál, ez az emi ügynökök működése. Kap egy feladatot, és megoldja.
1: Igen, csak annyi különbség van most már ahhoz képest, ami mondjuk akár egy fél évvel ezelőtt is volt, hogy most már nem promptokat adunk ezeknek a segédeknek, hanem célokat fogalmazunk.
2: Célokat.
1: Ez egy óriási különbség.
2: A segéd maga megoldja.
1: Így van, saját maga rájön, hogy milyen eszközökhöz nyúljon, esetleg egy másik segédhez, és így tovább, tehát felokosítják egymást. Kicsit úgy, mintha egy ilyen, mondjuk úgy képzelem, hogy nagy ház, ahol rengeteg kutató vagy segéd dolgozik, és eszébe jut valakinek, hogy a harmadik emeleten a valaki csoda ért a valamihez, lemegyek hozzá, megbeszélem vele, aztán ott kikutatja.
2: Ez egy kutatóintézetben
1: pontosan, így szokott. Így van, akkor visszajön az infos, fölmegyek vele, csak mindezt úgy csinálják, hogy pár nap alatt előállítanak egy ilyen sok hétnyi kutatási információt.
3: Bocs, hogy csak ide hadd tűzem be, hogy én ebből a cikkből kiszedtem, hogy mikre képesek ezek az ügynökök, hipotézis alkotásra, kísérlettervezésre, kód futtatására, eredmény elemzésre, sőt teljes tudományos cikk megírására.
1: Pontosan. Fölállított ez a rendszer, és akkor itt jön a meta része a dolognak, fölállított egy ilyen ötszintű elképzelést, hogy működnek ezek a rendszerek, és azt mondják, hogy az első szinten vannak ezek a co-pilóta, ilyen másodpilóta GitHub-szerű dolgok, amik megpróbálják lényegében automatizálás nélkül megjósolni, hogy mi itt a jó szó, mi itt a jó kódrészlet, stb. Ez az első szint. A második szint, amikor már különböző feladatokat is végre tudnak hajtani, ChatGPT, Claude, például ilyen, mondunk neki valamit, elkezd valami egyszerű dolgot megcsinálni, és visszaadja az eredményt. A harmadik az, hogy több lépésből álló, már autonóm, önállóan működő dolgokat is tudnak végrehajtani ezek a rendszerek, és helyenként megállnak, és kikérdeznek, hogy akkor most jól csinálom, mert merre menjünk, itt van egy részeredmény, stb.
2: Ez ilyen mélykutató.
1: Ez már hasonlít ahhoz. A negyedik az, amikor már teljesen automatizált az egész, ilyen például a Devin, vagy az SV Agent, ezek ilyen AI kutató-szerű valamik, amik már tudnak dolgozni konkrét hipotéziseken, akár napokig, akár órákon át, és ami az ötös szint, és ebből még kevés van, a műsorban már beszéltünk róla, azok a teljesen önálló elképzeléssel, akár önálló hipotéziseket fölállító és azon dolgozó mesterséges intelligenciák, ezekből még keveset láttunk, de gyakorlatilag ezt írja le végig a tanulmány. Elég alapos munka, és azt mondja a kutató, hogy ezt egyébként a saját autó kutató skill, vagy ilyen képességével állította elő, tehát bármikor oda tudja adni ennek a kis kutató segédnek az akármilyen problémát, és az akkor ugyanígy fog rajta dolgozni, és nem állítja, hogy ez egy tökéletes tanulmány, azt sem mondja, hogy minden ilyen lesz a jövőben, de azt szeretné, hogy a beszélgetést, a dialógust ösztönözzük arról, hogy igenis léteznek ilyen típusú dolgok.
3: Fogter Zolinak meg is tetszett a dolog. Megtetszett? Használnád?
5: Izgalmasan hangzik. Éppen azon kattog az agyam, hogy mondjuk ez így az én cikk írásaimat hogyan tudná segíteni.
3: Meglátjuk.
4: Postmodern.
3: Itt a műsorban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az űrkutatásnak mennyi hatása lehet a Földünkre, magára a csillagászatra, a környezetünkre. Mi történik akkor, hogyha a műholdak eltakarják például csillagászok elől az égboltot, nehezebben lehet átlátni rajta, egyébként a légkör miatt amúgy is nehéz átlátni, tehát ezért vannak az űrtávcsövek.
5: Így van.
3: De mi most ezzel inkább a környezeti hatásokkal fogunk foglalkozni Fogter Zoltán csillagásszal. Ugye itt a hétköznapi ember arra gondol, hogy amikor visszatér a légkörbe egy ilyen űreszköz, akkor az ott elég, tehát az nyilván szennyezi a légkörünket.
5: Szabadulnak fel szennyező anyagok, és itt a probléma az, hogy amíg nem használtuk ki ennyire intenzíven az alacsony föld körüli pályát, tehát azt a térséget, ami a földfelszín felett 200 km és 2000 km között található, addig még egy-egy műhold így elégett a légkörbe, vagy egy-egy űralkatrész, nem történtek nagyon komoly szennyeződési mennyiségek. Nyilván felszabadultak fémok, szidok meg különböző dolgok. Itt a probléma az, hogy 2019 óta a SpaceX elkezdte kiépíteni például a Starlink műholdas rendszert, ezeket az internet szolgáltató műholdakat, és már ott tartunk, hogy ha jól emlékszem, több mint 10 000 Starlink műhold kering már a föld körüli térségben.
3: És lesznek versenytársai.
5: Ott van például a Qianfan, a kínai 1000 vitorla műholdas rendszer, ami szintén egy ilyen internet szolgáltató műholdas rendszer, a kínai Starlink, így is szokták nevezni.
3: Európai Uniónak nem lesz?
5: Az Európai Unió még ilyenben nem gondolkodik, bár lehet, hogy a háttérbe gondolkodik, ki tudja. Uh-huh. még ilyenről nem hallottam.
3: Oroszország.
1: Hadd kérdezem, nem bírom, hogy miért nem?
5: Hát az Európai Unióban azt látjuk, hogy ők most nagyon örülnek annak, hogy a Galileo rendszer működik, a hely meghatározó rendszer, az egy nagy dicsőség, hogy van az Európai Uniónak saját idézőjelben GPS rendszere, de az Európai Unió az sok szempontból kullog az Egyesült Államok és mondjuk Kína után. Ennek többek között az is az oka, hogy az Európai Unió az a különböző államoknak a gazdasági és politikai szövetsége, de mégis nemzetállamok alkotják, és nagyon sok mindent meg kell vitatni, hogyha mondjuk akarnak akár egy komplex űrprogramot kivitelezni, amúgy itt megjegyezném, hogy az Európai Uniónak van űrprogramja, és összedolgozik szorosan az Európai űrügynökséggel, az ESA-val, bár a kettő az nem ugyanaz, ezt is mindig elmondjuk, hogy az ESA és az Európai Unió az egymástól független. Tehát az ESA az nem az Európai Unió űrkutatási szerve, viszont az ESA szorosan együtt dolgozik az Európai Unióval. Na mindegy, a lényeg az, hogy a...
2: Tehát tök bonyolult.
5: Bonyolult, nagyon bonyolult.
2: Ezért nem tudunk feljönni.
5: Hát nagyon leegyszerűsítve, igen. És a lényeg az, hogy viszont az alacsony föld körüli pályát egyre jobban kihasználjuk. Tízszeresére nőtt a műholdak száma az elmúlt években, az elmúlt 5-10 évben, ha jól emlékszem. Ha gondoljunk csak abba bele, hogy mikor 2021-ben kiadtak egy nagyon jó könyvet, a Magyarország és a világűr című könyvet, az teljes egészében így átfoglalta a magyar űrkutatást és űrtevékenységet, egy nagyon igényes könyv, akkor még az azt írta, hogy 2021 3000 aktív műhold van a föld körüli térségben. Most 2026-at írunk, több mint 10 000 aktív műhold van a föld körüli térségben.
3: És várjál, most olvasom, hogy Elon Musk tervei szerint akár 1 millió műhold is keringhetne a föld körül. Normális?
5: Hát a következő 10 évre ez a 100 000-es nagyságrendre nőhet, és a probléma az itt jön be, hogy ezek a műhold seregek, ezek a Starlink, meg Qianfan, meg ezek az internetszolgáltató műholdak, ezek nem hosszú távra vannak megtervezve, tehát ilyen 5 éves időintervallumokban tervezik őket dolgoztatni.
3: És potyognak le,
5: aztán küldik fel az újakat, a nagyobb teljesítményképességűeket, meg a high-tech-ebbeket. A probléma az, hogy ilyen mennyiségben viszont megnő a légkörbe belépő szennyeződéseknek a száma, főleg a fémoxidoknak a száma. A legnagyobb részt ez ilyen 50-85 kilométer magasan ég el egy műhold.
1: Bocsáss meg, ennyiért nem bírom ki, muszáj megkérdezem. Miért ide hozzuk, miért nem lökjük ki őket? Hát ott nagyon sok
5: sokkal macerább. Tehát, hogy igen, és itt ez nagyon sok problémát is szül, tehát itt konkrétan egy globális problémával állunk szembe, mert hogyha kilökjük, az megint energiabefektetést igényel, és egy ilyen manőver az megint nagyon költséges, és plusz fúvókákat, alkatrészeket, stb. Igényel.
1: Leesni hagyni olcsóbb,
5: viszont ott hagyni semmiféleképpen nem szabad, mert magát a műhold pályákat kihasználjuk nagyon intenzíven, és hát egy csomó...
2: Magától nem esik le?
5: De a baj az, hogy leesik. Tehát, hogy magától, vagy belevezetjük, az tök mindegy, leesik. És régen ez nem volt baj, amikor
3: mondjuk
5: még kevés
3: fejemre esik, akkor nem annyira mindegy.
5: Van ilyen példa is, amikor lepotyognak ilyen nagyobb darabok lakott területen, már találkoztunk ilyennel, igen. De itt a probléma az, hogy olyan mennyiségben fognak behullani ezek a műholdak, hogy olyan mennyiségű alumínium oxidot fognak a légkörbe juttatni, amik a stratoszféra ózonrétegének az integritását veszélyeztetik.
3: Mit lehet ezzel csinálni?
5: Jelenleg vakarják a fejüket az űrügynökségek, illetve szerintem nagyon sok ilyen tech cégvezető ebbe a problémába még nagyon mélyen nem is gondolt bele, mert a probléma az ott van, hogy amikor elég egy ilyen műhold, 50-től 85 kilométer magasan égnek el, tehát amíg ezek az alumínium oxid nanorészecskék, amik ott létrejönnek, lejutnak a stratoszférához, ahol van az ózonréteg, eltelik egy 30 év. Viszont, hogyha az ott így elkezdi bombázni mondjuk 30 év múlva alumínium-oxid nanorészecskékkel a stratoszférát, akkor az ózonréteg olyan mértékben károsodni fog, hogy tulajdonképpen visszaáll az az állapot, ami a montreali egyezmény előtt volt, 87 előtt, tehát ózonlyuk, elvékonyodik az ózonréteg, megnő a bőrráknak a kockázata, a szürkehályognak a kockázata, tehát egy globális klímaváltozást erősítő problémával állunk szembe, mert hogyha az ózonréteg elvékonyodik, az UV-sugárzás nő, az pusztítja az óceánokban élő algákat, meg különböző ilyen mikroorganizmusokat, amik a fotoszintézis szempontjából fontosak. Ha azokat kihalnak, akkor meg nem tudják megkötni a széndioxidot, és lényegében erősítjük az üvegházhatást ezáltal is. Tehát itt mindenféle problémát tudnak okozni ezek a szennyeződések, amik így a bepotyogó műholdakból pusztítani tudják az ózonréteget.
3: Én emlékszem rá, és még van egy nagyon picike időnk, hogy beszéltünk itt a műsorban a japánoknak egy ilyen kezdeményezéséről.
5: Ez a fa műhold, ez a kocka
3: műhold. Hogy szedjék össze ezeket az ott lebegő műholdakat. Ez nem működik, mint módszer? egyszer?
5: Hát ha az összeszedéssel az a probléma, hogy sokba kerül egyrészt, de nyilván valamit kezdeni kell ezzel a problémával, csak hogyha egy idő után nem fogjuk tudni hova kitolni az űrszemetet. Tehát hogyha nem is, az se jó, hogyha bevezetjük a légkörbe, és az se jó, hogyha kitoljuk. Lényegében ezzel azt érjük el, hogy egy ilyen űrszemét struktúra, egy gyűrű és egy burok fog a föld körül kialakulni, ami az űrhajózást is és minden űrtevékenységet veszélyeztetni fog nagyon keményen.

0: Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Fogtár Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, a szerkesztőnek Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársaknak Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Kovács Jánosnak, továbbá az utómunkát végző rész Betyár Gábornak is. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszontlátásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.
1: Addig jó, még jönnek az ötletek, tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így, de valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
2: Liszka József etnológus néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket kedden a 13 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió. Interneten a www.radiopatria.sk címen.
4: Colin Farrell és az erőszakik.
5: Mivel édesapja profi focista volt, egy ideig ő is az akart lenni, ám végül letett róla a fegyelem és a túl sok edzés miatt.
4: Előhívott értékek, vajdaság természeti értékei fotókon.
6: Nem csak az általános és a középiskolás korcsoportnak jelentettük meg a pályázatot, hanem most kibővítettük a felnőttek részére is.
4: Monyoskó a lengyel Erkel Ferenc.
7: A romantika gyermeke nem csak zeneszerző volt, hanem zongorista és orgonista is egyben.
4: Akinek a valódi teljesítmény számít, Lakló Taladár.
8: Az utóbbi időben a madárson már azt éreztem, hogy nem egy színház vagyunk, hanem egy munkahely, egy gyár.
4: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Szerdán kerülhetnek a kormány elé a vállalkozói környezet, valamint a gazdasági élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Eleinte még jobbára derült idő után, délután már esővel, záporokkal is számolni lehet. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök pénteken végleges utasítást adott a vállalkozói környezet, valamint a gazdasági élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések törvényes alapokra való helyezésének kidolgozására. A téma kedden a háromoldalú érdekegyeztető tanács, szerdán pedig a kormány elé kerül. Mindezt a miniszterelnök szombaton jelentette be a közösségi hálón közzétett videójában. Robert Fico arról is beszélt, hogy rövidesen ismét előveszik a közbeszerzési hivatal és a versenyhivatal összeolvasztásának kérdését. Ezen kívül Fico elmondta, hogy szerinte törvénnyel kell megakadályozni a homoszexuális párok külföldi házasságkötésének szlovákiai elismerését. A Progresszív Szlovákia tárgyalásokat kezd a Demokraták nevű parlamenten kívüli párttal a lehetséges összeolvadásról a parlamenti választások előtt. Erről Ivan Korcsok beszélt a Joy Televízió politikai vita műsorában. A PS alelnöke szerint, ha egy év múlva is a mostanihoz hasonló preferenciája lesz a két pártnak, akkor már késő lesz annak megbeszélésére, hogy ne vesszenek el az ellenzéki szavazatok. Korcsok arra is reagált, hogy az SAS és a KDH önállóan akar indulni a parlamenti választáson, ám ők nem erőltetik mindenáron az olyan összefogást, amelynek feltétele az önállóságuk feladása lenne. A PS elnöke anyjának ügyére vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy a Projekt Fórum nem Michal Simecska ügye, hanem az anyjáé. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 ezer amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 ezeren Lengyelországban és 36 ezeren Németországban. Az izraeli hadsereg elfoglalta a stratégiai fontosságú Beaufort erődöt Dél-Libanonban. Az AP hírügynökség szerint 2000 óta ez a legmélyebb behatolás Libanon belső területeire, amikor Izrael kivonta csapatait Dél-Libanonból és felhagyott a terület közel 18 évig tartó megszállásával. Az erőd elfoglalása előtt az izraeli katonaság intenzív harcokat folytatott a militáns Hezbollah erőivel. A 12. századból való erődítményt az UNESCO fokozott védelmet igénylő jelentős műemléknek nyilvánította. Izrael szerint az erődben és környékén a Hezbollah jelentős infrastruktúrát épített ki, innen indította rakétáit az izraeli hadseregre. Hatalmas robbanással kísérve semmisült meg egy földfelé tartó meteor szombat délután az Egyesült Államok északkeleti térsége felett. A detonáció akkora hangrobbanást és lökéshullámot idézett elő, hogy a lakosok földrengésszerű rengésekről számoltak be, és az épületek is megremegtek, bár a robbanás ereje megközelítőleg 300 TNT-nek felállt meg. A szakértők szerint a meteor teljes egészében elégett a légkörben, így személyi sérülés vagy anyagi kár nem történt. Az amerikai űrkutatási hivatal tájékoztatása szerint a meteor körülbelül 64 kilométeres magasságban óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel száguldott, amikor darabraira hullott és felrobbant.
0: Időjárás.
1: Délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már záporok vagy futóesők kialakulására is lehet számítani. Délnyugaton néha zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Érik a sebességet Kassán a déli sugárúton az OMV töltőállomás mellett a városközponttól távolodva. Vezessenek óvatosan szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Immár több mint 100 éve sorakozott fel a nemzetközi ünnepek közé a Nemzetközi Gyereknap. A legtöbb országban június 1-én tartják, Magyarországon május utolsó vasárnapján. Ma tehát népzenei műsorunkkal is a gyerekek kedvében szeretnék járni. A Tükrözzenekar 2003-ban adta ki első sok-sok éneket, mesét és mondókát tartalmazó gyereklemezét Vígan legyünk címmel. Az elsőt hamarosan, pontosan 20 éve követte a folytatás. A második gyerekalbum a tükrös családi táborokban kipróbált népi gyermekjátékokkal, dalokkal, mondókákkal, csúfolódókkal és mesékkel. A lemez előadói a Tükrös és Korpás Éva mellett a Tükrös Gyermekkórus, a Szigon Zenekar és Lakatos Róbert. Helyet kapott a lemezen egy népmese is, a Kápolna harangja. A következő percekben Molnár Piroska mesél.
1: A Kápolna harangja. Elmondottam már néktek a Szent Anna tó regélyét. De még azt nem mondottam el, hogy réges-régen, sok száz esztendővel ennek előtte, tündérek is laktak e tóban, akik esténként feljöttek a tó színére, ottan játszottak, enyelektek, közbe-közbe énekeltek, olyan szépen, olyan édesen, hogy aki hallotta, azt hitte, mennyből leszállottak az angyalok, azok énekelnek. A földi népek azonban kápolnát építettek a tópartjára, Szent Annának az emlékezetére. S honnét, honnét nem, szereztek egy olyan harangot, melynek a hangja szebb volt, ezerszerte szebb a tündérek hangjánál. Egy barát lakott a kápolnában, s ez nem csak reggel, délben, este, de éjfélkor is meghúzta a szépen csengő harangot. Mikor a tündérek meghallották a harang csengését, mintha csak egyszerre megnémultak volna, torkukon akadt az ének. Nem fogta őket többet a játék sem, az enyelgés sem, szomorúan, haragosan szállottak alá a tó fenekére. Ettől az órától fogvást nem volt nyugodalma a tündérek királynéjának. Hallod-e? Mondta a szolgájának, a hétsinges szakállú törpének. Hozd el nekem azt a harangot, különben nem lesz itt maradásom. Mondta a hétsinges szakállú törpe. Ne búsulj, királyné, még ma éjjel elhozom azt a harangot. Amint esteledett, alkonyodott, kiment a tóból be az erdőbe. Ment, mendegélt, s egyszerre csak tűzvilágot látott. Oda megy, hát egy pásztor legényecske hever a tűz mellett. Jó estét, szegény juhász legény! Adjon Isten, hétséges szakállú törpe! Hallod-e, te szegény juhász legény? Egyet mondok, s kettő lesz belőle. Hallom, hétséges szakállú törpe, hallom. Azt mondom én neked, lopd el a kápolna harangját, s annyi aranyat s ezüstöt adok érte, hogy az unokád unokája is hatlovas hintón járhat. Nem szólt erre a juhász legény egy jó darabig, gondolkozott, tegye, ne, de mégiscsak rosszra fordult a gondolata, s mondta. Jól van, hétséges törpe, ellopom a harangot. Még az éjjel el is lopta, a törpének odaadta. Nesze, vigyed, hol a pénz? Ott van annak a fenyőfának a tövében, ni. Csak ugyan ott is volt a temérdek arany s ezüst annak a fának a tövében, amelyikre a törpe mutatott. Fölveti a vállára nagy nehezen a zsákot, mert abban volt a pénz, s elindul a szállása felé. De ím, ahogy egyet lép, lesüppett térdig. Még egyet lép, lesüppett derékig. Még egyet, s lesüpped mellig. Haj, teremtő szent Istenem, megijed a juhász legény szörnyűségesen, ledobja a zsákot, nagy üggyel bajjal kimászik a süppedékből, szalad a tűzhöz, lefekszik. De feküdhetett, nem jött a szemére álom. Reggel harangozni akar a barát, s hát, volt szépen csengő harang, nincs szépen csengő harang. Megy a juhász legényhez, s mondja neki könybe lábat szemmel. Hallgass ide, juhász legény, Ellopták a szépen csengő harangot. Ugyan nem vette, de észre ki járt erre. Nem vettem észre, szentatyám, mondotta a juhász legény, de nem mert a barát szemébe nézni. Jól van, ez így annyiban maradt. A népek más harangot öntettek, de annak rekettes volt a hangja, s esténként, mikor a barát meghúzta, feljöttek a tündérek a tószínére, mindenféle csúfandáros verseket kiabáltak a kápolna felé. Halljátok csak, hogy csúfolódtak. Gingalló, szent ajtó, főz kását, nincsen só, ha nincs só, kérj mástól, de nem áld, ha nem áld, vágd pofon, gingalló, gingalló. Majd megszakadt a szíve a szegény barátnak, amint ezt az istentelen csúfolódást hallotta. De még a juhász legénynek sem volt nyugodalma. Egy életem, egy halálom, mondotta magában, visszakerítem a harangot. Egy este aztán, amikor felszoktak jönni a tündérek, a tó mellé terelte a nyáját. Ottan összekötözte a berbécseknek a szarvát, s azt mondta nekik. Amikor én azt mondom, ó Mária Jézus neve, belekapaszkodom a farkatokba, s ti csak húzzatok engem. Azzal leült a tópartjára, a lábát a vízbe lógatta, s várta, hogy jöjjön a tündérek királynéja. Hát csak ugyan felbukkan a tó közepén a tündér királyné aranyhajas feje. S hogy meglátta a juhász legényt, hívta, hívogatta, édes szókkal csalogatta. Gyere ide, gyere! Jó dolgod lesz itten! Visszafelelt a juhász legény. Gyer ide te! A tündér királyné kiúszott a tópartjára. Ha te nem jöttél, eljöttem én. Gyere velem, nem bánod meg! Nyújtotta a kezét a juhász legénynek, a juhász legény is az övét, aztán egyszerre húzni kezdették egymást. A tündér a juhász legényt be, ez a tündért kifelé. No most melyik az erősebb? Akár hiszitek, akár nem, a tündér volt az erősebb, berántotta a juhász legényt a tóba. De ebben a pillanatban a legény nagyot kiáltott. Ó Mária Jézus neve! S egyik kezével a berbécsek farkába kapaszkodott, a másikkal megfogta a tündér királyné kezét. A berbécsek nekihuzakodtak, egyszerre kirántották a gazdájukat is, a tündér királynét is a tóból. Eresz el, eresz el, könyörgött a tündér királyné. Elébb add vissza a szépen csengő harangot. Csak azt ne kérd, kérj akármit, adok még aranyat, ezüstöt, többet, amennyit adtam. Nem kell nekem sem aranyat, sem ezüstöd, kell nekem az én lelki üdvösségem, add vissza a harangot. Mit volt, mit nem tenni? A tündér királyné lekiáltott a tó fenekére. Hé, hétséges szakállú törpe, hozd fel a szépen csengő harangot. Egy pillanat sem telt belé, jött a törpe a haranggal. Akkor aztán a juhász legény eleresztette a tündér királynét, s szaladt a haranggal a kápolnába. Egyszeribe visszatették a helyére, s éjfélkor ismét megcsendült a szépen csengő harang. A tündérek, ahogy meghallották a harang szavát, nagy sírással, jajgatással elköltöztek a tóból. Hová, merre, a jó Isten tudja. Többet itt senki lélek nem látta őket.
0: Továbbra is a Tükrözzenekar és Korpás Éva gyerekeknek, gyerekekkel készült lemezét hallgatjuk.

0: A Tükrös Zenekar Hegyen Völgyön című gyermeklemezét hallgatjuk. Következő felvételeink a hajdani vásárok hangulatát idézik. Utána a gyerekek által a mai napig kedvelt csúfolódókat hallunk, majd a fonóhoz kötődő dallamokat.
1: Közhírjét tétetik, hogy vásár rendeztetik!

0: kutya hímes farkára.
1: Ide néz, török méz, fele cukor, fele méz.
2: Itt az édes, itt a fényes, itt a finom, tükrös mézes.
0: Nem dicsérem, jól megmérem, tessék kérem.
1: Keverbe, kavarba, ahogy a vevő akarja. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, beteg lesz.

0: földi boszorkányok!
1: Nem beszélek veled, káposzta a fejed!
0: Minek az a ráncos szoknya, ha a leány tipet opa?
1: Minek az a pörgek alap, ha a legény csak egy falat?
0: Előbb süssél palacsintát, aztán szeres gimnazistát.
1: Patak partján pipit ér, a te szavad kicsit ér.
2: Lányok, menjünk a fonóba!
1: Cicsi!

0: Kedves hallgatóink! A Tükröz zenekar Korpás Évával és az elsősorban a zenészek gyerekeiből verbúválódott Tükrös gyerekkórussal két gyereklemezt is kiadott a 2000-es években. Ma gyereknap lévén a második Hegyen Völgyön című albumot hallgatjuk, melyhez a játékokat és a dalokat Árendásné Bíró Éva gyűjtötte össze. Köszönöm kicsik és nagyok figyelmét, a Kezdődhet a tánccal elbúcsúzunk, Kubányi Péter hangmester és Varsány Ildikó szerkesztő.
1: Kezdődhet a tánc!

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szerdán kerülhetnek a kormány elé a vállalkozói környezet, valamint a gazdasági élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Eleinte még jobbára derült idő után, délután már esővel, záporokkal is számolni lehet. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök pénteken végleges utasítást adott a vállalkozói környezet, valamint a gazdasági élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések törvényes alapokra való helyezésének kidolgozására. A téma kedden a háromoldalú érdekegyeztető tanács, szerdán pedig a kormány elé kerül. Mindezt a miniszterelnök szombaton jelentette be a közösségi hálón közzétett videójában. Robert Fico arról is beszélt, hogy rövidesen ismét előveszik a közbeszerzési hivatal és a versenyhivatal összeolvasztásának kérdését. Ezen kívül Fico elmondta, hogy szerinte törvénnyel kell megakadályozni a homoszexuális párok külföldi házasságkötésének szlovákiai elismerését. A Progresszív Szlovákia tárgyalásokat kezd a Demokraták nevű parlamenten kívüli párttal a lehetséges összeolvadásról a parlamenti választások előtt. Erről Ivan Korcsok beszélt a Joy Televízió politikai vita műsorában. A PS alelnöke szerint, ha egy év múlva is a mostanihoz hasonló preferenciája lesz a két pártnak, akkor már késő lesz annak megbeszélésére, hogy ne vesszenek el az ellenzéki szavazatok. Korcsok arra is reagál, hogy az SAS és a KDH önállóan akar indulni a parlamenti választáson, ám ők nem erőltetik mindenáron az olyan összefogást, amelynek feltétele az önállóságuk feladása lenne. A PS elnöke anyjának ügyére vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy a Projekt Fórum nem Michal Simecska ügye, hanem az anyjáé. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 ezer amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 ezeren Lengyelországban és 36 ezeren Németországban. Az izraeli hadsereg elfoglalta a stratégiai fontosságú Beaufort erődöt Dél-Libanonban. Az AP hírügynökség szerint 2000 óta ez a legmélyebb behatolás a Libanon belső területeire, amikor Izrael kivonta csapatait Dél-Libanonból és felhagyott a terület közel 18 évig tartó megszállásával. Az erőd elfoglalása előtt az izraeli katonaság intenzív harcokat folytatott a militáns Hezbollah erőivel. A 12. századból való erődítményt az UNESCO fokozott védelmet igénylő jelentős műemléknek nyilvánította. Izrael szerint az erődben és környékén a Hezbollah jelentős infrastruktúrát épített ki, innen indította rakétáit az izraeli hadseregre. Hatalmas robbanással kísérve semmisült meg egy földfelé tartó meteor szombat délután az Egyesült Államok északkeleti térsége felett. A detonáció akkora hangrobbanást és lökés hullámot idézett elő, hogy a lakosok földrengésszerű rengésekről számoltak be, és az épületek is megremegtek, bár a robbanás ereje megközelítőleg 300 TNT-nek felállt meg. A szakértők szerint a meteor teljes egészében elégett a légkörben, így személyi sérülés vagy anyagi kár nem történt. Az amerikai űrkutatási hivatal tájékoztatása szerint a meteor körülbelül 64 kilométeres magasságban óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel száguldott, amikor darabra ére hullott és felrobbant.
0: Időjárás.
1: Délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már záporok vagy futóesők kialakulására is lehet számítani. Délnyugaton néha zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet Kassán a déli sugárúton, az OMV töltőállomás mellett a városközponttól távolodva. Vezessenek óvatosan, Szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Na végre egy világnap, amely nekem is szól. 1978 óta ezen a napon tartják a nem dohányzók világnapját. A WHO szerint a dohányzás és más dohánytermékek használata évente több mint 8 millió ember halálához járulnak hozzá. Ebből körülbelül 1,3-1,6 millió olyan ember, aki maga nem dohányzott, hanem mások füstjének volt kitéve. A legfrissebb WHO adatok szerint körülbelül 1,2-1,3 milliárd ember használ valamilyen dohányterméket, miközben a világ népessége meghaladja a 8 milliárdot.

0: A kínálat. Colin Farrell és az erőszakik.
1: Mivel édesapja profi focista volt, egy ideig ő is az akart lenni, ám végül letett róla a fegyelem és a túl sok edzés miatt.
0: Előhívott értékek, vajdaság természeti értékei fotókon.
2: Nem csak az általános és a középiskolás korcsoportnak jelentettük meg a pályázatot, hanem most kibővítettük a felnőttek részére is.
0: Monyoskó, a lengyel Erkel Ferenc.
3: A romantika gyermeke nem csak zeneszerző volt, hanem zongorista és orgonista is egyben.
0: Akinek a valódi teljesítmény számít, Lakló Taladár.
4: Az utóbbi időben a madásban már azt éreztem, hogy nem egy színház vagyunk, hanem egy munkahely, egy gyár.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: Az ENSZ 1978-ban nyilvánította a világörökség részévé a Galápagos-szigeteket. A Galápagos-szigetek a Csendes-óceánban Ecuador partjaitól mintegy 1000 kilométerre nyugatra találhatóak. A szigetcsoport vulkáni eredetű és ma is geológiailag aktív terület. Több mint egy tucat nagyobb és számos kisebb szigetből áll. A szigetek különleges földrajzi elszigeteltsége egyedülálló élővilág kialakulását tette lehetővé. Sok növény és állatfaj kizárólag itt fordul elő a Földön. A Galápagosz az evolúció kutatásának egyik legfontosabb természetes laboratóriuma. A szigeteket 1835-ben látogatta meg Charles Darwin. Megfigyelései jelentős hatással voltak az evolúció elmélet kidolgozására. A híres galápagoszi pintyek csőrének változatossága jól szemlélteti az alkalmazkodást. A szigetek ezért a biológia történetének kiemelkedő helyszínei. Itt él a világhírű galápagoszi óriás teknős. Ezek a teknőcök akár 100 évnél is tovább élhetnek. Szintén különleges a tengeri leguán, amely a világ egyetlen tengeri életmódú gyíkja. A szigetek partjain számos ritka tengeri faj talál menedéket, gazdag a cápák, ráják és tengeri emlősök állománya is. A hideg és meleg óceáni áramlatok találkozása rendkívül termékenyé teszi a vizeket. Ez különösen fontos a tengeri tápláléklánc fennmaradása szempontjából. A Galápagos-szigetek számos veszélyeztetett faj utolsó menedéke. A természetvédők számára a szigetek felbecsülhetetlen értékűek. Itt vizsgálhatják a fajképződés folyamatát természetes körülmények között. Az élővilág érzékenyen reagál a környezeti változásokra, emiatt a terület fontos jelzőrendszer a globális ökológiai folyamatok megértéséhez. A szigetek segítenek felmérni az éghajlatváltozás hatásait is. Az idegen honos fajok megjelenése komoly veszélyt jelent a helyi ökoszisztémára, ezért szigorú természetvédelmi szabályok vannak életben. A Galápagosz Nemzeti Parkot 1959-ben hozták létre, a szigetek szárazföldi területének nagy része ma védett. A környező tengeri területek is természetvédelmi oltalom alatt állnak. A világtudományos közössége régóta kiemelt figyelmet fordít a térségre. A Galápagosz a természeti örökség egyik legértékesebb kincsének számít. Az 1978-as világörökségi cím nemzetközi figyelmet és védelmet biztosított. A cím hozzájárult a természetvédelmi programok megerősítéséhez. A fenntartható turizmus kialakítása is fontos cél lett. A Galápagosz ma a természetvédelem egyik legismertebb szimbóluma. A szigetek arra emlékeztetnek, hogy az élővilág sokfélesége az emberiség közös öröksége. Megőrzésük nem csak Ecuador, hanem az egész világ felelőssége.

0: Egy film, két percben.
1: Egy kedvelt színész és ugyancsak kedvelt filmje, az 50 éves Colin Farrellről és az erőszakikról halljuk Polák Zsókát.
2: Kereken 50 éve, 1976. május 31-én született meg a leggyakrabban fene gyerekként titulált ír színész, Colin Farrell. Legismertebb filmjét mindenki ismeri, sőt idézni is egészen biztosan tud belőle. Ez az erőszakik. Nem véletlen, hogy Colin Farrellre már egészen korán ráragadt a fene gyerek jelző. Már tínédzser korában is hírhet volt hirtelen haragúsága miatt, majd miután falnak vágta egyik tanárát, ki is csapták az iskolából. Mivel édesapja profi focista volt, egy ideig ő is az akart lenni, ám végül letett róla a fegyelem és a túl sok edzés miatt. Előbb egy tánctársulathoz csatlakozott, ám innen kihullott, majd ugyanez volt a helyzet a drámaiskolával is. Végül tévésorozatokban és színdarabokban játszott, egy ilyenben látta meg Kevin Spacey, aki szerepet ajánlott neki az Ártatlan bűnözők című filmben. Innentől kezdve nagyon hamar felkapták. Szerepelt a Spielberg-féle külön véleményben és a fülkében is, de eljátszott a Nagy Sándort is. 2008-ban kapta meg az erőszakik főszerepét. A filmet az író-rendező Martin McDonagh saját élményei ihlette.

Pri és Ken ott ragadnak a belga városkában, főnökük kényszerpihenőre küldte őket, és csak turistáskodniuk kéne. Ez viszont nem gátolja őket abban, hogy újabb balhékba keveredjenek. Bár a cselekmény karácsony idején játszódik, a forgatás valójában márciusban zajlott. A stáb kérésére Bruges városa beleegyezett, hogy a teljes ünnepi kivilágítást és dekorációt kint hagyják az utcákon tavaszig. Jó döntés volt a város részéről. A film hatalmasat lendített a helyi turizmuson, a mai napig szerveznek tematikus túrákat. A fekete komédia nagyon hamar kultfilm lett, Farrell Golden Globe díjat is kapott érte. Egyértelműen ez a legismertebb szerepe azóta is, a mai napig sokat idézik a két bérgyilkos káromkodásokban gazdagok fejtéseit.

Óbecsén a TAN emlékházban nyílt meg az előhívott értékek, természeti örökségünk, ahogyan mi látjuk, című fotópályázat záró kiállítása. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Értéktár felhívására több mint 300 fénykép érkezett, ezek közül a szakmai zsűri

0: 105 alkotást választott ki a tárlatra, és 18-at díjazott. Az eseményről az Újvidéki Rádió munkatársa Zórát Cservenyák Anetta készített összeállítást, amelyben elsőként Kormányos Gyöngyit, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóját és a Vajdasági Magyar Értéktár elnökét hallják.
1: Immár harmadik alkalommal hirdettük meg az intézetünk és az értéktár keretében a fotópályázatot, amely egyrészt a hungarikumokhoz, másrészt pedig a települési értéktárakhoz kötődik. Nem csak az általános és a középiskolás korcsoportnak jelentettük meg a pályázatot, hanem most kibővítettük a felnőttek részére is, tehát a felnőttek is részt vehettek a pályázaton, és elmondhatom, hogy nagyon szép pályamunkák érkeztek, nagyon szép fotókat kaptunk. Fontosnak tartjuk azt, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét, elsősorban a fiatalok figyelmét arra, hogy a környezetünkben is vannak jelentős kulturális örökségek. Tehát itt nem csak a szellemi kulturális örökséget értem, és nem csak az épített örökséget, hanem például a természeti örökségeket is. Gondoljunk csak például a bánsági bazsarózsára, amely nagyon védett, tehát védett és ritka növénynek számít. És úgy gondoljuk, hogyha a fiatalok megtanulnak nyitott szemmel járni, hogyha megtanulják a saját környezetükben értékelni azt, ami van, amivel minden nap ott vannak, ott élnek, együtt lélegeznek, akkor jobban megbecsülik, mert hogy ez hozzánk tartozik, az identitásunkhoz tartozik, a szülőföldhöz tartozik, és mi ezért tartjuk fontosnak azt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szellemi, kulturális örökségeket meg kell őriznünk, és tovább kell éltetnünk.
2: A fotópályázat a budapesti Agrárminisztérium Hungarikum főosztályának támogatásával valósult meg.
1: Az idejében az Agrárminisztérium Hungarikum főosztályának a támogatásával Nagy Csaba Liszt Ferenc díjas tárogató művész bemutatkozhat a Vajdaságban, nem csak itt Óbecsén az emlékházban a tárlat megnyitón, hanem emellett még három településen mutatta be a Hungarikumnak számító hangszerét, a tárogatót. Óbecse mellett Zentán, Csantavéren, valamint a Szajáni általános iskolában. Úgy gondoltuk, hogy mivel Rákóczi fejedelemre emlékezünk, a fejedelem születésének 350. évfordulója jegyében érdemes lenne megmutatni azt, hogy a kuruc korban a történelemhez kapcsolva hogyan szólaltatták meg a tárogató hangszert, ezért esett az idei évben is Nagy Csaba művész úrra a választás, aki egyébként a tavalyi évben is már vendégünk volt és meghívottunk volt. Az idejében pedig úgy véltük, hogy nem csak egy tárlat megnyitó keretében kell, hogy bemutatkozzon, hanem a fiatalokat is megszólítva szerettük volna népszerűsíteni a tárogatót, mint hangszert, és ezért biztosítottunk lehetőséget számára is, valamint az általános iskolások számára, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a tárogatóval, mint hangszerrel, és az adott korral, amikor a tárogató az útjára indult.
2: Gergely József nyugalmazott biológus, újságíró, természetfotós az egyik zsűritag kiemelte, hogy egy jó természetfotó elkészítése szigorú előkészületeket igényel.
3: A jó természetfotónak több fontos alaptulajdonsága van. Először is ugye meg kell tervezni a fotót, hogy hova megyünk, mikor virágzik az a növény, mikor látjuk az állatot a természetbe is. Elsődleges szempont, hogy ne zavarjuk meg a nyugalmát a természetnek, az állatoknak, amikor fotózunk. Ha elhatároztuk, kiválasztottuk, hogy mit szeretnénk fotózni, akkor megtervezzük, hogy hogyan közelítsük meg azt. Milyen felszereléssel tudjuk megközelíteni a bogarakat, vagy a madarakat, vagy egy nagyobb emlőst. Tehát a természetfotózás nagyon felszerelés igényes, mert például egy komolyabb teleobjektív, amivel a 10-20 méterről le tudunk fényképezni egy énekes madarat, az belekerül több ezer euróba. Tehát itt a gyerekek, tehát a pályázókon látod, hogy viszonylag amatőr, szerény felszereléssel is elég jó munkákat csináltak, és a kép kompozíciója, hangulata, ugye, hogy fogja meg a nézőt, mert az ember tekintete ugye balról jobbra pásztázza át a képet, tehát nem mindegy, hogy hogyan állítjuk be a kompozíciót, hol a fő téma, az aranymetszés pontoknak, hogy megfelel-e, hogyha három részre felosztjuk függőlegesen, vízszintesen a fotót, akkor ugye valamelyik metszéspontba elhelyezzük a fő tárgyat, a kiszemelt állatot, nem a közepére tesszük. A tájfotónál ugye nem a közepén van a horizont, hanem megpróbáljuk ott is ugye három részbe, hogy vagy az előtér, vagy a háttér legyen nagyobb. Tehát számos olyan apró fogása van a természetfotózásnak, ami után, hogyha ezt betartjuk, akkor a szemlélő, tehát a néző számára olyan hatást keltünk, hogy egy pillanatra megáll a kép előtt. Tehát az a lényeg, hogy valami olyan legyen rajta, vagy egy különleges pillanat, vagy akciókép például. Hát kevés az akciókép, mert az állatok életét meglesni és lefényképezni egy-egy akciójukat, táplálékszerzés, párzás, párválasztás, udvarlás, ezek nincsenek jelen a fotókon, de ez már a természetfotózásnak egy magasabb műfaja.
2: Bakos Lilla külön díjat nyert felnőtt kategóriában.
4: Számomra a fotózás az egy hobbi, és nem különösebb céllal üzem. Ami megtetszik, azt lefotózom, ami számomra érdekes, azt megpróbálom megörökíteni, és az csak egy plusz, hogy még fotópályázat is nyílt a számunkra, ezért úgy voltam vele, hogy egy próbát megér.
2: Surányi Kata, a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanulója első alkalommal vett részt fotópályázaton. A kiállításon két alkotását is megtekinthetik az érdeklődők, amelyek közül az egyik a második helyezést érdemelte ki a középiskolás kategóriában.
5: Mindkettő kép egy téli tájképet ábrázol, a Tisza parton készültek. Nagyon szeretem megörökíteni így a pillanatokat, hogy a későbbi időben is visszatudjam majd nézni, és visszatudjak tekinteni, hogy hol is jártam, vagy miket is láttam, és jó élményt ad.
6: Óbecsén megnyílt az előhívott értékek fotópályázat záró kiállítása. Az Újvidéki Rádió munkatársa Zórád Csevenyák Anetta elsőként Kormányos Gyöngyit kérdezte.
0: Óbecsén megnyílt az előhívott értékek fotópályázat záró kiállítása. Az Újvidéki Rádió munkatársa Zórád Csevenyák Anetta elsőként Kormányos Gyöngyit kérdezte.

0: Művészet, történet.
1: Monyuskó a lengyel Erkel Ferenc, Mela Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: A lengyel opera atya Stanislav Monyuskó. Azt is mondhatnánk, hogy ő volt a lengyel Erkel Ferenc. A romantika gyermeke nem csak zeneszerző volt, hanem zongorista és orgonista is egyben. Monyuskó 1819. májusában született Minszk mellett. Édesapja a lengyel hadsereg kapitánya volt. Édesanyja jól zongorázott, első zeneóráit tőle kapta a későbbi művész. Amikor Varsóba költöztek, August Froher lett a tanára, aki Chopin tanulótársa volt egykor. Mivel anyagi helyzetük megromlott, Minszkbe kerültek, ahol nem találtak színvonalas zenetanárt, ezért Monyuskót a szülei Berlinbe küldték 3 évre. Itt megismerkedett az akkori kortárs zenével. Visszatérve Lengyelországba, Vilnóban telepedett le. Az egyik templom orgonistája lett. Zongorát tanított, és néha a városi szimfonikus zenekar karmesterként foglalkoztatta. Majd lassan a város zenei életének vezetője lett. Elkezdett komponálni, és pedagógusként is megállta a helyét. Tanítványa volt például Cezar Antonovics Kjui is, az orosz ötök zenei csoportosulásának egyik vezéregyénisége. A lengyel zenésznek értő közönsége lett. Megismerkedett a lengyel forradalmi ifjúság vezérével, Vlodyimir Svolszky költővel, és az ő segítségével írta meg Halka című operáját. Ez volt az első európai színvonalú lengyel opera. Varsói bemutatója csak 10 év múlva volt, de ez előnyére vált a darabnak, mert Monyuskó átdolgozta. Ellátogatott Szentpétervárra, megismerkedett az orosz zenével és zeneszerzőkkel. Amikor nemzeti operája a Halka Varsóban sikert aratott, a zeneszerző európai turnéra utazott vele. Párizsban, Berlinben, Prágában, Weimarban mutatták be. A cseh fővárosban megismerkedett Bedřich Smetanával, Weimarban pedig Liszt Ferenccel. De újból eljutott Szentpétervárra és Moszkvába is. Majd a varsói opera karmestere lett. Sokat fáradozott a lengyel nemzeti opera ügyén. 1872-ben halt meg Varsóban. Monyuskó volt az első lengyel zeneszerző, aki fontosnak tartotta a nemzeti műzene megteremtését. Házi dalos könyv címmel indított sorozatot, s ebben románcait, elégiáit, dalait jelentette meg. Egy másik híres műve a Kísértett kastély című vígopera. Ezen kívül több operát, balettet és más művet is komponált, amelyek még most is nagyon népszerűek Lengyelországban.

0: addig jó, még jönnek az ötletek. Tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így. De valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
1: Liszka József etnológus, néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket kedden a 13 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Kalinyák védelmi miniszter nem hajlandó elárulni, mennyibe fog kerülni az eperjesi kórház felépítése. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Az eleinte még jobbára derült idő után, délután, este felé már esővel, záporokkal is számolni lehet. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Kalinyák az STVR 5 perc múlva 12 című vita műsorában nem mondta meg, mennyibe fog kerülni az eperjesi kórház építése. A műsorvezető kérdésére csak úgy reagált, hogy nem lesz 1 milliárd euró, hanem annál 100 milliókkal kevesebb. Az, hogy a kórház katonai része mennyibe kerül majd, a héten egy másik interjúban sem árult el, csupán annyit mondott, hogy a civil rész ára 540 millió euró lesz. A védelmi miniszter vitapart a közrádióban ma William Karasz, a KDH alelnöke volt, aki szerint az eperjesi kórház és a miniszter maga is a hozzá nem értés szimbóluma lesz. Karasz azt is a szemére vetette Kalinyáknak, hogy elhamarkodottan folyik az építkezés. A Progresszív Szlovákia tárgyalásokat kezd a Demokraták nevű parlamenten kívüli párttal a lehetséges egybeolvadásról a parlamenti választások előtt. Erről Ivan Korcsok beszélt a Joy Televízió politikai vita műsorában. A PS alelnöke szerint, ha egy év múlva is a mostanihoz hasonló preferenciája lenne a két pártnak, akkor már késő lenne annak megbeszélésére, hogy ne vesszenek el az ellenzéki szavazatok. Korcsok arra is reagált, hogy az SZSZ és a KDH önállóan akar indulni a parlamenti választáson, ám ők nem erőltetik mindenáron az olyan összefogást, amelynek feltétele az önállóság feladása. A PS elnöke anyjának ügyére vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy a projektfórum nem Mihály Simicska ügye, hanem az anyjáé. Korcsok a Magyar Szövetséggel folyó tárgyalásokról szólva elmondta, hogy a Szlovákiában szükséges változások eléréséhez fontos a magyarok jelenléte is, bár az egyeztetések végkimenetele még nyitott. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 ezer amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 ezeren Lengyelországban és 36 ezeren Németországban. Oroszország az elmúlt egy hét során több mint 2300 csapásmérő drónt, közel 1560 irányított légibombát és 108 különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a támadások elsősorban civil infrastruktúrát értek, köztük lakóházakat és energetikai létesítményeket. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy nagyobb védelmet biztosítsunk az orosz terror ellen, írt a Zelenszkij Telegram csatornáján. Az államfő mai bejegyzésén közölte, hogy Ukrajna újabb Iris-T légvédelmi indítóállomást kapott, és köszönetet mondott Németország támogatásáért. Beszámolt arról is, hogy a héten fontos megállapodások születtek Svédországgal, amelynek részeként új támogatási csomag érkezik, beleértve az ukrán légierő megerősítését Saab JAS-39 Gripen harci repülőgépekkel.
0: Időjárás.
1: Délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már záporok vagy futóeső kialakulására is lehet számítani. Délnyugaton néha zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet szőlősként a falu Borsi felőli végén mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
0: Vasárnap délután. Csenger Ferenccel. Jó napot kívánok, a retro slágerlista dalai csendülnek fel hamarosan, de előtte még arról, hogy 16 óra után Lakló Taladárral beszélgetünk.
3: Tehát egy vidéki színházban egy prózai mű, hogyha elmegy 30-szor, 35-szor, az már nagy dolog. Ha elindí az 50-es szériát, az meg egészen kimagasló. Miközben a Madách színházban egy musicalből, ha 50-et játszottak, épp csak, hogy belemelegedett a társulat. De igen, ott van egy 3-4 felvevőpiac, itt meg van egy agglomerációval együtt egy 200 ezeres felvevőpiac, nem ugyanazok a feltételek.
0: Retro slágerlista. A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. május 31-én Frank Sinatra Strangers in the Night című dala állt az élen. A romantikus hangulatú felvétel Sinatra pályafutásának egyik legnagyobb sikere lett, és új lendületet adott karrierjének a 60-as évek közepén. A dal különlegessége a könnyed, elegáns előadásmód és a felejthetetlen dallam, amely azóta is a könnyű zene klasszikusai közé tartozik. A felvétel végén hallható híres Dobby-Dobby-Doo improvizáció szinte ugyanolyan ismerté vált, mint maga a dal. A Strangers in the Night több rangos zenei díjat is elnyert, és máig Frank Sinatra egyik legismertebb szerzeményeként tartják számon.

0: 1976-ban J.J. Berry No Church című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A megható történetet elmesélő szerzemény egy kisfiúról szól, aki számlát készít az édesanyjának az otthoni segítségért, majd rádöbben arra, hogy az anyai szeretet és gondoskodás felbecsülhetetlen. A dal különlegessége, hogy a hagyományos énekrészek mellett narráció is hallható benne, ami még erőteljesebbé teszi az üzenetét. Bár egyszerű hangszerelésű felvételről van szó, érzelmi hatása miatt milliókat érintett meg világszerte. A No Church az egyik legismertebb példája annak, amikor egy dal története legalább annyira fontos, mint maga a dallam.
1: Now our little boy came up to his mom in the kitchen this evening while she was fixing supper. And he handed her a piece of paper he'd been writing on. And after wiping her hands on her apron, she read it. And this is what it said. For mowing the lawn, $5. For making my own bed this week, $1. Going to the store, 50 cents. And playing with little brother while you went shopping, 25 cents. Taking out the trash, $1. And getting a good report card, $5. And for raking the yard, $2. Total owed, $14.75. Well, his mom looked at him standing there expectantly, and I could see the memories flashing through her mind. And so she picked up the pen and turning the paper over. This is what she wrote. For the 9 months I carried you,

1986-ban a Doctor and the Medics Spirit in the Sky című dala került a brit listák élére. A szám valójában egy feldolgozás, az eredeti változatot Norman Greenbaum tette híressé még 1969-ben. A Doctor and the Medics azonban sajátos pszichedelikus hangzásával és látványos színpadi megjelenésével új életet lehelt a dalba. A felvétel energikus gitárriffje és könnyen megjegyezhető refrénje gyorsan a közönség kedvencévé vált. Az együttes ezzel a slágerrel érte el pályafutása legnagyobb sikerét, és a dal máig a 80-as évek egyik emlékezetes feldolgozásának számít.

1996-ban Betty Skinner and the Lightning Seeds Three Lions című dala volt a brit rádió kedvence. A szerzemény az 1996-os labdarúgó Európa-bajnokságra készült, amelynek Anglia volt a házigazdája. A dal különlegessége, hogy egyszerre szól a futball iránti szenvedéről és a szurkolók örök reménységéről, amit a híres sor az It's Coming Home tett legendássá. Bár eredetileg egy sporteseményhez kapcsolódott, hamar önálló életre kelt, és az angol futballválogatott nem hivatalos himnuszává vált. Érdekesség, hogy a dal több különböző évtizedben is visszatért a slágerlisták élére, amikor egy-egy nagy torna újra felkorbácsolta a futballázat.

2001 DJ Pied Piper Do You Really Like It. A szám a UK Garage műfaj egyik legismertebb slágere lett, és remekül visszaadja a 2000-es évek elejének klub hangulatát. A dal legemlékezetesebb része a közönséget megszólító kérdés Do You Really Like It, amelyre a rajongók rendszerint hangosan válaszoltak a bulikban. A lendületes ütemek és a közösségi élményt erősítő vokálok gyorsan a táncparkettek kedvencévé tették a felvételt. A szám ma is gyakran felcsendül retro klubesteken, és sokak számára a brit garage aranykorát idézi.

2021-ben Olivia Rodrigo Good For You című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A szám a fiatal énekesnő bemutatkozó albumának egyik legnagyobb sikere lett, és pillanatok alatt meghódította a világsláger listáit. A pop-punk hangzású dal a 2000-es évek elejének energikus, rockos stílusát idézi, miközben modern popos elemekkel is kiegészül. A szöveg egy szakítás utáni érzelmi hullámvasutat mutat be, amely sok fiatal hallgató számára ismerős érzéseket fogalmaz meg. A Good For You nem csak a rádiókban, hanem a közösségi médiában is óriási népszerűségre tett szert, és tovább erősítette Olivia Rodrigo helyét a popzene új generációjának élvonalában.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Kalinyák védelmi miniszter nem hajlandó elárulni, mennyibe fog kerülni az eperjesi kórház felépítése. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Az eleinte még jobbára derült idő után, délután, este felé már esővel, záporokkal is számolni lehet. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Kalinyák az STVR 5 perc múlva 12 című vitaműsorában nem mondta meg, mennyibe fog kerülni az eperjesi kórház építése. A műsorvezető kérdésére csak úgy reagált, hogy nem lesz 1 milliárd euró, hanem annál 100 milliókkal kevesebb. Az, hogy a kórház katonai része mennyibe kerül majd, a héten egy másik interjúban sem árult el, csupán annyit mondott, hogy a civil rész ára 540 millió euró lesz. A védelmi miniszter vitapartner a közrádióban ma William Karasz, a KDH alelnöke volt, aki szerint az eperjesi kórház és a miniszter maga is a hozzá nem értés szimbóluma lesz. Karasz azt is a szemére vetette Kalinyáknak, hogy elhamarkodottan folyik az építkezés. A Progresszív Szlovákia tárgyalásokat kezd a Demokraták nevű parlamenten kívüli párttal a lehetséges egybeolvadásról a parlamenti választások előtt. Erről Ivan Korcsok beszélt a Joy Televízió politikai vitaműsorában. A PS alelnöke szerint, ha egy év múlva is a mostanihoz hasonló preferenciája lenne a két pártnak, akkor már késő lenne annak megbeszélésére, hogy ne vesszenek el az ellenzéki szavazatok. Korcsok arra is reagált, hogy az SZSZ és a KDH önállóan akar indulni a parlamenti választáson, ám ők nem erőltetik mindenáron az olyan összefogást, amelynek feltétele az önállóság feladása. A PS elnöke anyjának ügyére vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy a projektfórum nem Mihály Simicska ügye, hanem az anyjáé. Korcsok a Magyar Szövetséggel folyó tárgyalásokról szólva elmondta, hogy a Szlovákiában szükséges változások eléréséhez fontos a magyarok jelenléte is, bár az egyeztetések végkimenetele még nyitott. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 ezer amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 000 Lengyelországban és 36 ezeren Németországban. Oroszország az elmúlt egy hét során több mint 2300 csapásmérő drónt, közel 1560 irányított légibombát és 108 különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint a támadások elsősorban civil infrastruktúrát értek, köztük lakóházakat és energetikai létesítményeket. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy nagyobb védelmet biztosítsunk az orosz terror ellen, írt a Zelenszky Telegram csatornáján. Az államfő mai bejegyzésén közölte, hogy Ukrajna újabb Iris-T légvédelmi indítóállomást kapott, és köszönetet mondott Németország támogatásáért. Beszámolt arról is, hogy a héten fontos megállapodások születtek Svédországgal, amelynek részeként új támogatási csomag érkezik, beleértve az ukrán légierő megerősítését Saab JAS-39 Gripen harci repülőgépekkel.
0: Időjárás.
1: Délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már záporok vagy futóeső kialakulására is lehet számítani. Délnyugaton néha zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet szőlősként a falu Borsi felüli végén mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, nem sokára Lakló Taladárral beszélgetünk. Az óra végén a Gemini együttes három slágere forog. Ez a vasárnap délután.

0: Alapító tagja volt a Rock Színháznak, majd évekig a Madách Színház társulatában játszott. A Soproni Petőfi Színház örökös tagja, Jászai Díjas színművész, ő Laklót Aladár, Kosár Georgina beszélgetése.
1: Kedves művész úr, ha most önt kérdezem meg, akkor tudna arra válaszolni, hogy körülbelül miből ismerhettem? Sok volt a szereplés korábban, amikor még a televízióban voltak ilyen megjelenések, mert régebben több volt a színészeknek a lehetősége.
2: Való igaz, hogy egészen a 2000-es évek közepéig, amíg el nem harapózott ez az internetes és celebritásos világ, addig való igaz, hogy a valódi teljesítmény számított, és igen, forogtak mindenféle sorozatok, a szomszédok, a kisváros, a barátok közt, jóban, rosszban. De emellett számtalan tévéjáték, zenés tévéfilm, színházi közvetítés szerepelt a televíziók műsorán, és egyszerűbb volt a mi életünk is, mert nem kellett vívni a közösségi médiákkal, nem kellett vívni az internetes világgal, a celebvilággal, ezért sokkal többet voltunk láthatóak. És ez egy kicsit átalakult. Ma meg már hát, aki nincs a közösségi térben, nincs a világhálón, nem szerepel rendszeresen valami, sokáig félreértettem ezt az influencert, azt hittem, hogy ez egy beteg ember, de kiderült, hogy nem influenzás, hanem valami más csinál. De való igaz, hogy abban az időben, amikor ez volt a lényeg, akkor viszont én valóban nagyon sokat voltam képernyőn, és én pontosan tudtam, hogy az emberek, akik engem ismernek, sokkal inkább ismernek a tévéből, mint a színházi világból. És ugyanakkor ez egyébként hátránya is azoknak a nagyon tehetséges színészeknek, akik rendkívüli munkákat végeznek a színpadon, színházakban, különös tekintettel a vidéki színészekre, vidéki színházakra, akiknek nincs esélyük a tévéképernyőjére kerülni. Holott biztos van, aki még tehetségesebb, még ügyesebb, még fénylőbb, csak egész egyszerűen Debrecen messze van a fővárostól, vagy Miskolc, vagy Pécs, vagy Zalaegerszeg, vagy Szeged. Messze van a fővárostól, már pedig ez a szakma is, mint minden más, fővárosszentrikus. És hogyha 200 kilométerre vagy a fővárostól, nem biztos, hogy meg tudod mutatni, hogy mennyire tehetséges vagy.
1: Aha. Akkor majd még nem az elején akarok ide rátérni a jelenre, hogy ugye ön elég messze elment a fővárostól, tehát egészen...
2: Igen.
1: De hogy még visszatérve erre a televíziós szereplésekre, valahol hallottam öntől, hogy mondta, hogy a közösségi bulvár megjelenésektől, tehát attól a fajta nyilvánosságtól mindig is óckodott. Tehát tulajdonképpen azok a műsorok, amelyekben viszont újabban meg lehetett volna jelenni, tehát gondolok ilyen mindenféle celeb műsorokra, azokat viszont gondolom, hogy nem is vállalta volna, vagy nem tudom azokkal mi a helyzet, vagy van-e tapasztalata.
2: Könnyű helyzetben vagyok a választ illetően, mert ugye szokták mondani, hogy hát én már pedig ilyet nem vállalok. Felkértek? Nem. Hát akkor könnyen mondod, hogy nem válasz. Tehát viszonylag egyszerű a válasz. Való igaz, hogy nem az ízlésem szerint való. Ezek a különböző tehetségkutatós, meg celebshow műsorok, és van olyan, amit felkérésre sem vállalnék, de ha nem kérnek fel, akkor könnyű azt mondani, hogy hát én ezt el se vállalnám. Persze, hogy nem vállalnád, de fel se kértek. Tehát azért mondom, hogy egyrészt soha nem mond, hogy soha. De való igaz, hogy az eddigi pályám során, az eddigi életem során nem volt még olyan showműsor, mert ezeket inkább hívom showműsornak, mint valódi televíziós programnak. Még nem kértek fel. Lehet, hogy elgondolkodnék, de abban a helyzetben vagyok, hogy persze mondhatom, hogy nem vállalom, mert nem is kértek föl. De értem a kérdésnek a lényegét, valóban nem az én ízlésvilágom. Tehát, hogyha tehetem, akkor elkerülöm. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, amit az előbb mondott, hogy miután én jó néhány éve kihúztam a lábam a fővárosból, tudatosan egyébként, igen erősen csökkent azon embereknek a száma, akiknek benne vagyok a hétköznapjaiban. Míg amíg a Madár Színházban voltam, meg a különböző televíziós, és addig napi, meg a szinkron munkákkal, napi kapcsolatban voltam a közönség nagy részével. Azáltal, hogy én jó néhány éve szándékosan eljöttem a fővárosból, a Madár Színházból, azóta igen, lecsökkent az ismertség Pécs és környékére.
1: De ezt nem bánja?
2: Hogy... Nem, egyáltalán nem bánom. Azt szoktam mondani ezekre a kérdésekre, hogy ha most kezdenék karriert építeni, akkor már csúnyán elkéstem volna. Azért én május 9-én voltam 66 éves, nem most kezd el az ember karriert építeni. Bár vannak kétségeim a mai napig, hogy valóban olyan tehetséges vagyok, mint ahogy megítélnek valóban. Annyira alkalmas vagyok a pályára, mint amekkora szerepeket játszani. De azért már nem törekszem arra, hogy úristen, még nagyobb karriert fussak be, mert bőven elég lesz megbirkózni azzal, amit eddig elértem.
1: De apropó, hogy nem törekszik arra, hogy nagyobb karriert, ezt Pécset nem lehet elérni? Tehát ez csak kimondottan a fővárosban?
2: Ez regionális karrier. Ez országosan nem számít, de pont ez a lényeg, hogy én már nem akarok. Akarok szerepelteni országosan annyit, amennyit többet is, mint kellett volna. Nekem bőven elég az, hogy itt Pécset és Baranyában szeretnek, hogy elismernek, hogy szeretik a játékomat, hogy megtisztelik a színházat azzal, hogy eljönnek és megnézik az előadásainkat. Ez nekem bőven elég. Nem, tényleg nem vágyom már arra, hogy lépten nyomon megrángassák a kabátom ujját az utcán. Megtörtént ez velem 20-30 évig, és akkor sem éreztem magam tehetségesebbnek és többnek, mint most, hogy a Pécsi Nemzeti Színház tagja vagyok.
1: És gondolom nem éreztem magát jobban a bőrében, mert hogy valahol azt nyilatkozta, hogy ez a második aranykor, hogy Pécset lehet.
2: Ez így van. Nagyon sok szerepet játszottam az elmúlt, ugye a vendégjátékokat is számítva, 9, lassan 10 éve vagyok Pécset, és most a születésnapomra kaptam egy tablót, amire fölrakták az itteni szerepeimet. Hát ez önmagában egy életmű, amit az elmúlt időszakban Pécsettel játszottam. Döbbenetes, hogy én magam sem gondoltam, hogy 14 főszerep, számtalan jelentősebb szerep és néhány kisebb szerep, hogy ennyi minden belefért abba az időbe, amit itt Pécsettel töltöttem.
1: És mire értette azt a második aranykort?
2: Pontosan erre, hogy az utóbbi időben a Madásban már azt éreztem, hogy nem egy színház vagyunk, hanem egy munkahely, egy gyár, ahol eljátszunk egy darabot 400-szor, 800-szor, 1200-szor, de nem éreztem benne azt a kihívást, amiért az ember színész lesz, hogy sok mindent játszon. Én már nem akartam a 600 fantom után még 300 fantomot játszani. Nekem az már nem okoz örömet. Hogy több mint 1300-szor játszottam a macskákat. Hát ha én meglátok majd macskát, átmegyek az út túloldalára. Nem erre vágyik az ember, amikor színész lesz. Arra vágyik, igen, hogy játszon drámát, játszon vígjátékot, játszon operettet, musicalt, színművet, gyerekdarabot, mindent. Erre esküdtünk fel, ez mozgat minket. És hogyha ugyanazt kell játszani 800-szor, meg 1000-szer, az engem nem tesz boldoggá. És most újra különböző rendezőkkel dolgoztam, különböző darabokat kellett megtanulni. Sőt, miután egy évben ellentétben a Madár Színházzal, most csak ott tudok ugye párhuzamot vonni, 3-4 színdarabot kell megtanulni évente. Folyamatosan szövegkönyv van a kezemben, folyamatosan tanulok, tornáztatom az agyamat, ami nem volt jellemző már, ahol nem kellett tanulni, mert ugyanazokat a darabokat játszottuk évek óta. Itt meg újra kell tanulni, újra kell próbálni, újra kell valahogy máshogy megközelíteni egy darabot. Új kollégák jöttek, friss élmények, friss kapcsolatok, új rendezők. Tényleg kicsit olyan volt ez az időszak, mint amikor bekerültem abba a nagy legendás Madárszínházba, és tényleg ki se jöttünk a színpadról.
1: Na akkor most itt mondom el a kedves hallgatóknak, hogy Laklót Aladár színművésszel beszélgetek, és hát ugye említette már a Madárszínházat, ahol hát közel 40 évet játszott, és ugye előtte volt a Rockszínház. Hát gondolom, hogy ezekben az években igazából a énekes szerepek voltak a túlsúlyban, ugye?
2: Tehát alapvetően igen, mert ugye én zenés osztályban végeztem a főiskolán, de a Madárszínházba való szerződtetésem köszönhetően Ádám Ottónak, a Madárszínház akkori legendás igazgatójának, egyszer csak kinyílt egy másik utca is, az intenzív prózai színjátszás, ahol meg kellett tanulni azt is, hogy akkor is tudni kell tehetségesen és szórakoztatóan közreműködni a színpadon, amikor nem áll a rendelkezésedre nagy zenekar, nagy koreográfia, nagy csinnadott, a fények, tűzijáték, hanem csak pusztán maga a színészet és a darab. Az számomra az egy még izgalmasabb világ volt, és noha való igaz, hogy az első időszakban többet játszottam zenés darabokat, de bizony egy olyan, hát mondhatom, hogy egy jó 15-20 éve legalább annyi prózai szerep is megtalált, mint amennyi zenés.
1: Tehát akkor már fel se teszem azt a kérdésemet, ami érdekelt volna, mert ugye ön a Rockszínház egyik alapító tagja volt, hogy akkor ezek a zenés darabok, hogy nem hiányoznak-e, mert gondolom, hogy Pécsett azért több a prózai szerep, bár gondolom ott is vannak műzikelek, ugye?
2: Nem csak műzikelek, tehát a Pécsi Nemzeti Színház ebből a szempontból is egy különleges feladat nekem, hogy itt játszottam életemben először nagy operettet. Tehát a Big Dözsvágy Lehár Ferencnek az egyik legzseniálisabb műve, ugyanakkor a legnehezebben énekelhető, és az egyik legigényesebb darab is. És ebben Danilót, a férfi főszereplőt elénekelni, egy igazi komoly kihívás volt, komoly megpróbáltatás. Nagyon intenzív énektanulás előzte meg ezt a szerep formálást. Bukszár Márta, aki zene és opera énekes, a Pécsi Nemzeti Színház primadonnája, és egyébként hangképző tanára. Én őt kértem meg, hogy Márti, mondd meg igaz lelkedre, meg fogom tudni én csinálni ezt a szerepet? És azt mondta, hogy sokat fogunk dolgozni, de igen. És valóban így volt, hogy egy nagyon intenzív tanulási időszak után sikerült, azt gondolom, hogy sikerült egy nagyon, nagyon jó kis végözögyet játszani itt a Pécsi Nemzeti Színházban. Stubende Katalinnal, Vidákori Szláva rendezte az előadást. Tehát megtalálnak itt is azért a persze vannak a könnyedebb műfős, az Ankolány Szerelmesek 2, ahol olasz slágereket énekelgetünk vidám hangulatban, és 2,5 órán keresztül szórakozik a néző. Ez is van. De ugyanakkor most játszom László Miklós Illatszertárt című tragikomédiájában Hammerschmidt Miklóst, ami egy abszolút prózai szerep, egy abszolút prózai feladat a két háború közötti legendás időszakból. Kicsit Molnár Ferenc, Szépernő, László Miklós, tehát ez egy nagyon, nagyon ikonikus korszak a magyar színdarab írás időszakában, és egy egészen speciális, különleges hangulatú, keserédes végjáték ez az Illatszertár. Egy teljes mértékben prózai szerep. Úgyhogy megtalál, itt is megtalál az operett is, a musical is, és a prózai, a drámai szerep is.
1: Amikor egy-egy alakítása nagyon-nagyon jóra sikerül, tehát mindent úgy sikerül megmutatnia, hogy tényleg fantasztikusra sikerülnek az alakítások, olyankor sem bánja egy kicsit sem, hogy azért ezt jó lenne láttatni. Azért is kérdezem, mert hogy volt önnel beszélgetés az interneten, és láttam a reakciókat, a kommenteket, és ott többen is írták, hogy hát akkor azért nem lehet látni a művészulat régóta, mert messze van. Tehát, hogy nem lehet látni. Tehát tulajdonképpen lehet látni, mert hisz akik Pécset vannak, látják, de valahogy mégis így jön le a legtöbb embernek, tehát így reagálnak. Nem érzi azt, hogy néha jó volna úgy nagyobb közönség előtt ezt megmutatni, vagy nagyobb nyilvánosság előtt ezt megmutatni?
2: Igen, van egy hátránya, való igaz a vidéki színházi életnek, a vidéki színjátszásnak, hogy egy szűkebb csoport látja csak az előadásokat, ezért aztán viszonylag kevesebbet is játszunk belőlük. Tehát egy vidéki színházban egy prózai mű, hogyha elmegy 30-szor, 35-szor, az már nagy dolog. Ha eléri az 50-es szériát, az meg egészen kimagasló. Miközben a vadászínházban egy műzikebből, ha 50-et játszottak, és csak hogy belemelegedett a társulat. De igen, ott van egy 3 milliós felvevőpiac, itt meg van egy agglomerációval együtt egy 200 000-es felvevőpiac, nem ugyanazok a feltételek. Ugyanakkor csak azt tudom mondani, amit az elején is mondtam, hogy sajnálom, persze én nagyon szívesen játszottam volna még, vagy játszanék a Madách Színházban, de azokat a feladatokat, amiket én szerettem volna, vagy amik mozgatják az ember színészi létét, azokat én a Madách Színházban már nem kaptam meg az utóbbi időben, és maradhattam volna, és még, amit mondtam, eljátszottam volna még 300-szor a Mary Poppins, még 400-szor a Fantomot, meg mit tudom én, még 200-szor a Macskákat, vagy mit tudom én, nem is tudom, de nem ez a cél, tehát az ember mindig kell, hogy legyen motiváció. Ebben már nem volt semmi motiváció. És ezért kerestem egy olyan, szerencsém is volt, mert ők is kerestek engem. Tehát meghívtak vendégként, majd felajánlották, hogy szerződjek oda. Az első két közös munka után kiderült, hogy megtaláltuk a közös hangnemet, szeretünk együtt dolgozni, szeretek itt lenni. Most nekem ez a dolgom, hogy akik ebben a régióban élnek, nekik a lehető legjobb színházi előadásokat nyújtsuk, a lehető legjobb alakításokkal, és igen, persze, ez jó lenne ezeket megmutatni, főleg olyan előadásokat, amik mondjuk tavaly a Móricz rokonokról azt írták, hogy az egész színházi évad egyik legjobb előadása volt. De csak a pécsiek látták, meg az a néhány újságíró, aki lejött megnézni, és megírták azt, hogy hú, ez tényleg az egyik legjobb előadás volt.
1: Budapesti nézők nem kíváncsiak? Egyébként nem járnak le megnézni egy-egy előadást?
2: Az elmúlt az időszak. Én emlékszem, amikor még főiskolás koromban, vagy még rockszínázás koromban, hogy beültünk négyen egy autóba, és akkor elmentünk Miskolcra előadást nézni, vagy Debrecenbe, vagy Szolnokra, vagy Szegedre, vagy akár Pécsre. Az az idő már elmúlt. Kicsit gyorsabb is már a világ. Nem fér bele az, hogy egy ember áldozon 2 napot az életéből, mert akkor az azt jelenti, hogy el kell jönni 230 kilométerre Pestről, akkor este megnézni, akkor valószínűleg itt kell aludni, akkor másnap meg visszamenni. Tehát ma valahogy ebben a nagyon gyors, nagyon intenzív világban nem nagyon fér bele az, hogy meg valljuk be, kevésbé kíváncsiak már. Nehéz ezt kimondani és őszintén megfogalmazni, de attól, hogy főváros centrikus és az igaz művészet gondolják ők, meg az intézek, az csak a főváros és környéken születhet, ezért aztán egy kicsit a vidéki lét az háttérbe van szorítva. Sajnos nem látnak olyan előadásokat, amikért egyébként itt rajonganak. És semmivel, mi csináltunk olyan Chicagót, amire azt írták, hogy ez még a musical mennyországnak számító Madách Színházban is megállná a helyét, és eljátszottuk 50-szer itt a Pécsi Nemzeti Színházban, ami egy nagy dolog volt. Mégis nagyon kevés ember látta, pedig az előadás maga a kritika szerint simán mehetett volna a Madách Színházban.
1: Uh-huh. Na, apropó, az imént említette, hogy gyors lett a világ. Hát, hogyha Laklót Aladárral beszélgetek, akkor nem hagyhatom ki, hogy önnek szenvedélye az autósport, olyannyira, hogy hát most jutott az eszembe, hogy nem csak a színházi közvetítések kapcsán láttam én önt a televízióban, hanem bizony, mint ralli versenyző, ugye?
2: Igen.
1: Egészen pontosan
2: navigátorként autóztam be a félvilágot. Voltunk számtalan világkupán, 3-szor voltam a Dakaron, a hazai bajnoki futamokon, és hát egy elég komoly, igen, fellegyűjtemény van ebből az időszakból. Voltam évtereprali versenyzője is Szalai Balázs partnereként, amikor megnyertük az Egyiptom Rallyt. Igen, hát vannak ebből is szép korszakok.
1: Hány évig versenyzett? Hány évig?
2: Hát, intenzíven azt kell mondanom, hogy egy 12 év volt az, amikor ez szerepet játszott az életemben. És amikor először azt éreztem, hogy kicsit, nagyon picit kezd fárasztó lenni, és kezd egy picit a színház rovására menni, akkor úgy döntöttem, ez 2015-ben volt, amikor úgy döntöttem, hogy én azért mégiscsak színész volt.

0: És ezt szinkronban ezt lehetett csinálni? Tehát, hogy nem ment egyik a másik rovására egy picit sem? Tehát nem érezte azt, hogy...
1: De azért nem véletlenül mondtam, hogy amikor egy kicsit érezhetővé vált, hogy rovására megy a színészi munkának, akkor úgy döntöttem, hogy visszatérek mégiscsak az eredeti szakmámhoz, és már nagyon jó volt száguldozni a sivatagban, meg mindenféle terepeken, de azért mégiscsak az igazi terep az maga a világot jelentő deszkák a színházban, úgyhogy igen, amikor egy picit éreztem, hogy ez nem tesz jót a karriernek, akkor úgy döntöttem, hogy abba hagyom.
0: Uh-huh. Hát a világot jelentő deszkák az igazi, vagy az, ami élteti ön, na de a filmek, tehát azok nem hiányoznak a filmek önnek?
1: Érdekes kérdés ez is, mert Magyarországon forgatott külföldi filmekben viszonylag sokat játszottam. Tehát játszottam spanyol, játszottam amerikai, német filmekben.
0: Mostanában?
1: Nem, régebben.
0: Én nem is a régebben.
1: Igen, és valószínű, hogy nem tudok más fejével gondolkodni, rendezők fejével sem, de valószínű, hogy az én intenzív sorozatbeli, mert másra nem tudok gondolni, az intenzív sorozatokbeli jelenlétem az valahogy zavarhatta a nagy filmeseket. Én Magyarországon nagy filmes rendezővel utoljára szegény Már Gyulával dolgoztam, aki Töröcsök Mari férje volt, ugye, aki már nem él. Ő volt az utolsó nagy filmrendező, akivel nagy játékfilmben dolgoztam. Valamiért a nagy játékfilmek engem elkerültek, maradtak a tévéjátékok, tévéfilmek. Abban is volt szerencsém, ugye Esztergályos Károllyal, tehát két filmben is dolgozni, de az is még a madácsos korszak legeleje volt. Tehát valahogy a film az engem elkerült. Ha van hiányérzetem, akkor igen, való igaz, hogy a magyar filmes pályafutásom az a nullával.
0: És melyik volt ez a Már Gyula féle film?
1: Az első 200 élem, ami a Királyhegyi Pálnak az önéletrajzi írásaiból készült, és Bezerédi Zoltán volt az egyik főszereplője. Ő maga volt Királyhegyi Pál, és ebben a filmben játszottam egy fiatal anarchistát. De tévéjátékokat többet csináltunk, hát Gyula megcsinált a Momát, Ribolyát, Hétling Istvánnal, a Kovács Adéllal, Szilágyi Tiborral, Töröcsik Marival, Jó maga, aztán Temesi Hédi Garas Dezsővel forgathattam az Ördög Talizmányát, még főiskolás koromban, szintén Gyula rendezésében. Tehát azért mondom, hogy a fiatalabb időszakban még megtaláltak, főleg a tévéfilmek, és ez az egy mozifilm, és aztán valahogy valahogy ez úgy megszűnt. A modern, tehát a főleg a rendszerváltás utáni és egy kicsit átalakuló magyar filmes világ az meg egyáltalán nem talált meg engem. Az is igaz, hogy én soha nem jártam castingokra. Uh-huh. És lehet, hogy kellett volna, nem tudom, valahogy, de hát ez már így maradt. A memoárokban az már úgy kerül be, mint egy minimális hiányérzet, hogy a magyar film az kimaradt az életemből.
0: Uh-huh. Na, idén Jászai Mari díjas lett, ez jelent valamit egy színész számára ez a díj, tehát hogy motivál valamire, vagy várja már a színész, hogy ezt megkapja, ugye? Ennyi év.
1: Ez egy nagyon komoly elismerés. Minden színész szeretne elismerésben részesülni. Nem azért csináljuk a munkánkat, hogy majd akkor mindenféléket aggatnak a mellünkre, rendjeleket meg, de jól esik, hogyha egyszer csak jön egy elismerés. Ugyanakkor nem, persze, maga a díj is óriási megtiszteltetés, és nagyon nagy öröm, de mégsem ez az igazi öröm, hanem az, amit a díj utáni reakciók megjelentek a színház honlapján. Az a szeretet áradat, az az elismerés áradat, ami ott jött, na, az az igazi elismerés. Persze, jó leszik a Jászai Mari díj, de az, hogy a helyiek, akik a Pécsi Nemzeti Színházba járnak, ilyen szeretettel fogadták az elismerést, és ezáltal engem is, na, az volt az igazi boldogság.
0: Uh-huh. Na, azt mondtam, hogy mindenképpen megkérdezem öntől, mert nem értem, hogy azt írja a Wikipédia, hogy ön a Soproni Petőfi Színház örökös tagja. Holott...

0: Nem olvastam sehol, hogy a Soproni Színházban játszott. Hogy ez mire?
1: Játszottam három évvel a Soproni Petőfi Színházban, és való igaz, hogy két évben is megkaptam a város elismerését, a város külön díját egy-egy alakításért. És valószínűleg ezt keverték össze. Én nem vagyok a Soproni Petőfi Színház örökös tagja. Többször próbáltam ezt jelezni a Wikipédiánát is meg, de hát süketfülekre talált a bejegyzésem, és nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt korrigálni. Valóban részesültem különdíjban két évad végén is a város részéről, de ez nem egyenlő az örökös tagsággal. Arról nem beszélve, hogy én úgy tudom, hogy már nincs is Sopronban ez az örökös tagság, úgyhogy nem nagyon értem ezt a kiírását a Wikipédiának, nem vagyok örökös tagja a Soproni Petőfi Színháznak.
0: Na, ezért is jó egy ilyen élő beszélgetés, ezért is szeretem, mert mindig mondom, hogy én csak azt hiszem el egy művésztől, és például amit én beszélgetek vele, vagy nekem mond el. Jó, hát itt a nyár, egy színész mit csinál nyáron? Egy kicsit olyankor azért pihennek a színházak, bár nem minden színház, mert tudom, hogy a Magyarok Dal Színházával is szokott nyáron dolgozni, ugye? Vagy rosszul tudom ezt?
1: Nem, ez idén nyáron is így lesz. Sajnos a 15 éves évfordulóra, a Fehérlaposok 15 éves évfordulójára munka miatt nem tudok elmenni, és nem tudok ott lenni, ami egy szívfájdalom, mert én ugye ott voltam a 15 évvel ezelőtti bemutatón, és nagyon sok előadást játszottunk a Felvidéken is.
0: Igen?
1: Ezzel az előadással, a Fehérlaposokkal, igen, és mindannyiszor szívbe markoló volt az a reakció, amit a még élő, vagy a hozzátartozók leszármazottak által kaptunk visszajelzéseket, hogy milyen szívszorító volt ez az egész kitelepítés, ez az egész felvidéki kitelepítés, és nagyon-nagyon szerettük ezt az előadást, úgyhogy fájdalmam, hogy idén a 15 éves évfordulón nem lettek ott, de igen, dolgozom velük idén nyáron is, számtalan helyen játszunk majd valahol Európában a Magyarok Dal Színházzal. Megpróbálok, igen, egy kicsit én is pihenni, de közben Pécsett is lesz nyári játékok, ahol eljátsszuk a Páratlan Párost, ami majd az őszi első kamarai bemutató lesz. Egyfajta előbemutató lesz itt a Pécsi Nyári Színházban, és igen, hát szeretnék egy kicsit majd pihenni is.
0: Uh-huh. És már megvannak az új évad van, hogy mik lesznek a szerepek, tehát hogy milyen karakter.
1: Igen, hát ugye a Páratlan Párossal kezdünk a kamarában, aztán a Nagy Színházban előkerül Madács Imre remek műve, az Ember tragédiája, amiben úgy van felosztva, hogy három Ádám lesz, egy fiatal, egy középkorú és egy idősebb. Én leszek az idősebb Ádám ebben a feldolgozásban. Aztán lesz három egyes szerelem javára, egy zenés bemutató, amiben az öreg bárót fogom játszani. Lesz egy mesejáték, a Fehér Lófia, ahol a királyt fogom alakítani, az öreg királyt, és átjönnek az előző évadról darabok, mint az Illatszertár, illetve az Ankonai Szerelmesek, és a Legény búcsú, amit ma este fogunk játszani, ezeket a jövő évadban is előadjuk majd.
0: Na, hát akkor ez legyen a végszónk. Én mindehhez tiszta szívből kívánok önnek tényleg sok erőt, és azt kívánom, hogy ahogy ön fogalmazott, hogy ez a második aranykor, ez tényleg csupa-csupa szép élményekkel teljen önnek, és nagyon-nagyon sok szép szerepet kívánok még sok-sok ideig.
1: Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és kívánok felhőtlen szép nyarat, pihenést mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam erre az interjúra.
0: Igen, is nagyon szépen köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Laklótaladárral Kosár Georgina beszélgetett.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1951-ben született Papp Imre, a Gemini együttes egykori énekese, aki 2021-ben hunyt el. Most a csapat három slágere forog, a Ne felejts el emlékezni, a Ha eladod a szíved és a Neked csak egy idegen.

a Geminis slágerei forogtak. Ez volt a vasárnap délután 2021. május 31-én. A műsorban elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet, viszont hallásra!

0: A holnapi nappaliban gyermekkorunk emlékeit idézzük fel. Többek között Korpás Éva is elárulja, hol volt a kedvenc játszóhelye. Majd Hégdi Dusant az ifjú szívek legújabb bemutatójáról kérdezzük. Végül pedig a Kulturmix rovatunkban az elmúlt időszak popkulturális híreit elemezzük. Szóba kerül Mick Jagger váratlanul félbeszakított bulija is. Köteles Szabolcs vagyok, holnap 9 órától várom Önöket itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Kalinyák védelmi miniszter nem hajlandó elárulni, mennyibe fog kerülni az eperesi kórház felépítése. Ivan Korcsok PS alelnök szerint a Szlovákiában szükséges változások eléréséhez fontos a magyarok jelenléte is. Borult helyenként viharos időjárással kezdődik az új hét. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Kalinyák az STVR 5 perc múlva 12 című vitaműsorában nem mondta meg, mennyibe fog kerülni az eperjesi kórház építése. A műsorvezető kérdésére csak úgy reagált, hogy nem lesz 1 milliárd euró, hanem annál 100 milliókkal kevesebb. Azt, hogy a kórház katonai része mennyibe kerül majd, a héten egy másik interjúban sem árult el, csupán annyit mondott, hogy a civil rész ára 540 millió euró lesz. A védelmi miniszter vitapartnere a közrádióban ma William Karasz, a KDH alelnöke volt, aki szerint az eperjesi kórház és a miniszter maga a hozzá nem értés szimbóluma lesz. Karasz azt is szemére vetette Kalinyáknak, hogy elhamarkodottan folyik az építkezés. Juraj Blanár a Markíza televízióban kijelentette, hogy nem volt és nincs is ambíciója a Smer elnökének lenni. A kérdés úgy merült fel, hogy Tibor Gaspar, a párt másik politikusa, a héten egy interjúban azt mondta, nem akar pártelnök lenni, de Blanárt el tudja képzelni a Smer élén, hisz régóta tölt be magas funkciót a pártban, külügyminiszterként pedig rálátás van a világ politikájára. A mai műsor másik vendége az SAS parlamenti képviselője, Vlagyimira Marcinková, a PS és a Magyar Szövetség között folyó tárgyalásokra reagálva leszögezte, hogy az a PS belügye, és ha megegyeznek, ők azt tiszteletben fogják tartani. Azt viszont hozzátette, hogy az SAS-ben kritikusan szemlélték a szövetség és Orbán Viktor együttműködését. Azt is megjegyezte, hogy az SAS szintén próbálja megszólítani a magyar nemzetiségű választókat. A Progresszív Szlovákia tárgyalásokat kezd a Demokraták nevű parlamenten kívüli párttal a lehetséges egybeolvadásról a parlamenti választások előtt. Erről Ivan Korcsok beszélt a Joy Televízió politikai vitaműsorában. A PS alelnöke szerint, ha egy év múlva is a mostanihoz hasonló preferenciája lenne a két pártnak, akkor már késő lenne annak megbeszélésére, hogy ne vesszenek el az ellenzéki szavazatok. Korcsok arra is reagált, hogy az SAS és a KDH önállóan akar indulni a parlamenti választáson, ám ők nem erőltetik minden áron az olyan összefogást, amelynek feltétele az önállóságuk feladása. A PS elnöke anyjának ügyére vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy a projektfórum nem Mihási Mecska ügye, hanem az anyjáé. Korcsok a Magyar Szövetséggel folyó tárgyalásokról szólva elmondta, hogy Szlovákiában szükséges változások eléréséhez fontos a magyarok jelenléte is, bár az egyeztetések végkimenetele még nyitott. Oroszország az elmúlt egy hét során több mint 2300 csapásmérő drónt, közel 1560 irányított légibombát és 108 különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint a támadások elsősorban civil infrastruktúrát értek, köztük lakóházakat és energetikai létesítményeket. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy nagyobb védelmet biztosítsunk az orosz terror ellen, írta Zelenszky Telegram csatornáján. Az államfő mai bejegyzésén közölte, hogy az Ukrajna újabb IRIS-T védelmi indítóállomást kapott, és köszönetet mondott Németország támogatásáért. Beszámolt arról is, hogy a héten fontos megállapodások születtek Svédországgal, amelynek részeként új támogatási csomag érkezik, beleértve az ukrán légierő megerősítését Saab JAS-39 Gripen harci repülőgépekkel.
0: Időjárás.
1: A nap hátra levő részében túlnyomóan felhős, borult lesz az égbolt, a keleti ország részben eleinte kevesebb felhővel, és kezdetben csak elvétve, majd egyre több helyen elered az eső, néhol zivatar sem kizárt. A délutáni 24-29 fokot követően hajnalban 18 és 13 fok közé süllyed a hőmérők higanyszála. Holnap folytatódik a csapadékos időjárás, többfelé záporokkal, zivatarral, majd este felé délnyugaton csökkenni kezd a felhőzet. A hőmérséklet az ország nagy részén 15 és 20, nyugaton és délen 20 és 25 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet Sáróban, Kálna irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: A nő arcai Gasparik Majával.
1: Van, akinek a tanulás az egy feladat, és van, akinek a tanulás öröm, kíváncsiság, belső hajtóerő. Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Mai vendégem történetében ez a belső kíváncsiság különösen szépen rajzolódik ki. A biológia szeretetétől a fiziológia tanulmányozásán át a klinikai kutatások világáig, majd a menedzsment irányába vezetett az útja. De közben végig ott volt mellette egy másik világ is. A rajzolás, a festés és az alkotás öröme. Vendégem Zöld Viktória, aki a tudomány és a művészet között nem választani akart, hanem mindkettőben megtalálni azt, ami építi. A mai beszélgetésben arról lesz szó, hogyan válhat a tanulás életformává, hogyan fér meg egymás mellett a rendszer és a kreativitás, és hogyan találhatjuk meg azokat a területeket, ahol valóban önmagunk lehetünk. Ez a mai beszélgetésünk a Nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Ez a mai alkalom azért is különleges, Viki, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, szia, mert most először adsz interjút, ha jól tudom.
2: Igen, köszönöm szépen, igen, ez az év az több első alkalom van, ez az első interjú volt, az első kiállítás, úgyhogy egy nagyon izgalmas év.
1: Na, csak ilyen első izgalmas és jó pillanatot kívánok neked, ugye Padányból indultál, és hova mindenhova jutottál el?
2: Igen, hát Budafára kötöttem ki, nem
1: Budafára. De hogy közben pedig óriási, tehát lehet, hogy kilométerben amúgy nem olyan nagy távolság, amit megtettél, de hogy alapvetően viszont, ha egy részleteire bontjuk, akkor igenis nagy távot jártál be.
2: Hát igen, hát Szerdahelyre jártam középsulira, utána Pozsonyba főiskolára, és hát utána ismerkedtem meg a férjemmel, szóval Gelében kötöttem ki.
1: Mennyi izgalmas dolgot is csinálsz egyszerre, tehát hogyan vezetett el odáig az utad, hogy azt csináld ma, amit csinálsz, és tényleg nagyon színes életet élsz, azt mondhatjuk.
2: Hát nekem ez a rajzolás, festés, ez már alapiskolától benne volt az életemben, egy rajzszakkör, és hát ugye az ott aktívan vettem részt, nagyon tetszett, viszont nálam mindig suli és a tanulmányok voltak az elsők, úgyhogy a rajz inkább ilyen hobbi volt, ami időszakosan azért háttérbe szorult, természetesen érettségi felvétel is, a többi. Gimnáziumban azért elég sok hát ilyen alkalom volt rá, mivel ott is a sok szakkör, szintén volt egy színházi társulatunk, amit Edith Ilajcsik vezetett. Elég sok helyen megfordultunk, tudom, hogy voltunk Nyitrán, a Szerdahelyen kétszer vagy háromszor is felléptünk, és az egész osztály lényegében majdnem, hogy a fele művészekből állt, mivel sokan gitároztak, zongoráztak, ugye a színtársulatban a fele osztály benne volt. Úgyhogy ez így úgy mindig benne volt az életemben, viszont nagyon szerettem a biológiát és a tudományt, úgyhogy hát mikor kellett választani, akkor inkább afele húzott a szívem, hát így racionálisan választottam, ha úgy mondhassuk, viszont a művészet még úgy a szívében azért mindenkinek benne marad, aki művész, így te is tudod. Hát aztán a Természettudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat, konkrétan bioszt választottam, továbbá pedig fiziológiát, mivel az volt az, ami úgy hát legjobban megérintett, mivel az emberi testtel is foglalkozik, és nagyon sok tényleg érdekes tantárgyunk volt, hematológia, nagyon sok minden, tényleg akit ez érdekel, annak nagyon tudom ajánlani. Viszont utána nem laborban kötöttem ki, mivel itt Szlovákián azért nincs szerintem úgy értékelve, hogy kéne értékelni. Ezért nagyon sok főiskolás osztálytársam is végül Prágában kötött ki.
1: Mert hogy egyébként megvonzott a labor világa?
2: Igen, amúgy én szerettem, és nagyon szerettem laborban dolgozni, de hogyha akkor külföldön így megélhetőségi szempontból, ha nézzük, mert itt nem nagyon van értékelve szerintem, hát itt tényleg nincs úgy nagyon megfizetve. Visszatérve a művészethez, az pedig fősulin azért kicsit háttérbe szorult, viszont elég sokat jártunk az osztálytársaimmal a galériában, úgyhogy sokszor megfordultunk ott, úgyhogy részben azért úgy benne volt, vagy úgy benne maradt, és utána ismertem meg a férjemet, ami véget is lényegben aztán nem is akartam már külföldre menni.
1: Mert hogy az idáig még tervben volt az, hogy akár külföldön telepedj majd le?
2: Az, hát úgy konkrét nem is, hogy letelepedni, de még azért mindig úgy hátul a fejemben valahogy benne volt, hogy ezt a doktorit például befejezni, és ha, akkor viszont Prágában, ahol már vannak ismerőseim, de Nem tudom, először úgy döntöttem, hogy nem. Munkát kerestem, találtam is egy külföldi cégnél, Pozsonyban van a székhelyük, aki klinikai kutatásokkal foglalkozik, és közben megismertem a férjemet, úgyhogy ez már úgy aztán tisztázódott is, hogy nem. De még, eleinte még azért bennem volt, hogy hát még lehet egyszer befejezem. De viszont mivel bennem, úgy bennem van az a drive, hogy már pedig azért, hát ne csak akkor egy, hát jó, nem, hogy csak egy magiszter, mert hát azért is sokat tanul az ember, és azért az is valamilyen eredmény, de mondom, hogy hát nekem ettől többet éreztem magamban, hogy van még bennem potenciál, és mivel hogy pontosan ilyen cégnél kezdtem el dolgozni, akkor, és ebben sokat benne van az a menedzsment is, lényegben ugye a klinikai kutatások nem csak a biológiai része, hanem ugye ez a, hát ez a menedzsmentesebb része is, hogy bejelentkeztem szintén a Comenius Egyetemnek a menedzsment karára, és tavaly vagy tavaly előtt végeztem el, úgyhogy aztán úgy voltam vele, ha na jó, igen, hogy ezt ma úgy érzem, hogy révbe értem ezzel a tanulmányaimmal.
1: Ha jól értem, akkor még egy diplomát
2: igen, szereztél. Igen, ez távúton munka mellett.
1: Hogy kell elképzelni, mi az a munka, amit te végzel?
2: Nem labormunka, vannak külön laborok is, viszont azok külföldön találhatóak, hanem hát inkább tényleg ez az adminisztratív munkának mondanám. Online, szóval hát lehet végezni bárhonnan, ez szerintem egy nagyon nagy előnye neki. Úgy néz ki egy napom, hogy bejelentkezek reggel a munkába, aztán lemennek a meetingek, ha vannak, mondjuk nekem most többnyire délután vannak, mert olyan csapattal dolgozok, akik úgy vannak külföldről, Amerika, stb.
1: Honnan, mindenhonnan dolgoznak veled?
2: Hát az egész világból, India, Amerika, Afrika, fú, nem is tudom, talán valamilyen 8 országból vannak a mi csapatunkban most emberek, szóval azért hát nehéz összehozni ezek a meetingeket, szóval nincs is mindig mindenki ott mindenhol.
1: Mivel foglalkozik alapvetően a csapatod?
2: Hát a mi csapatunk, most én konkrét most kettő klinikai kutatással foglalkozom, és hát ilyen nagyon részletekben nem mehetünk bele, viszont...
1: Mert hogy titoktartás
2: igen,
1: miatt?
2: Igen, van titoktartás, igen, van, alá van írva a titoktartás. Linkben ez mindenki, aki csatlakozik a céghez, aláírja. Segítünk bizonyos gyógyszerek piacrahozásában, a klinikai kutatás rész lefolyásában, szóval linkben az orvosokkal vagyunk kontaktban. Ja, hát nehéz erről beszélni, mert a szüleimtől is megkérdeznéd, hogy mit dolgozok, akkor hát nem biztos, hogy el tudnák magyarázni. Pedig már 5 éve csinálom, már lassan 6.
1: Igen, mert hogy nehéz körbeírni.
2: Igen, nagyon nehéz szerintem körbeírni olyanok, aki nincs benne, de ezt nem csak én állítom, hanem a kolléganőim is, mert szintén volt, mikor neki is el kellett volna magyarázni, hogy akkor mit is csinálunk, és hát nehéz a zsargon, stb., úgyhogy nehéz elmondani.
1: De várjunk, akkor viszont, amikor mondjuk elvégezted az egyetemet, és 5 évvel ezelőtt jelentkeztél igen, erre a munkára, tehát nyilván, mivel már valamelyes benne voltál a témában, akkor ennyire nem volt számodra rejtély az, hogy mi mindennel is fogsz foglalkozni, vagy igen?
2: De fú, nagyon, mert mivel, hogy egyetemen inkább ezt a labormunkát részesítsük előnyben, és ez pedig ez tiszta adminisztratíva, és tényleg hát így menedzsment inkább, team vezetés, stb.
1: De ahhoz, hogy mondjuk az adminisztratív jellegével a munkának és a menedzsment részével tudj foglalkozni, ehhez is kell egyfajta specifikáció, amit mondjuk az egyetem már megadott neked.
2: Vannak nálunk pozíciók, amihez kell egy bizonyos vagy orvosi, vagy gyógyszerészeti, vagy hát biológiai háttér, viszont vannak pozíciók, amihez elég tényleg ez az adminisztratív. Sok főiskoláról, egyetemről jönnek szerintem hozzánk, mert tényleg, amikor így beszéltem az emberekkel, van, aki ekonómiát végzett, mert olyan, hát tényleg ez egy korporációval nagyon nagy a választék abból, hogy ki mit szeretne dolgozni. Én konkrét ilyen adminisztratív, és tényleg ez a most már ilyen menedzsment pozíción vagyok. Ezelőtt én is ilyen koordinátor voltam, amihez tényleg jól jött talán ez a biológiai háttér, mert hogyha ugye vannak bizonyos papírok, akkor azért értetted is, hogy az ki mit jelent. Viszont úgy mondanám, hogy mindenki tiszta lappal kezdünk, aki tényleg valamilyen koordinátor szerepre jelentkezik, mivel hogy ott tanítnak be, tényleg ezt én hugonok mindenkinek mondtam, hogy erre nincs főiskola, ez tényleg olyan, hogy oda mész, és látod, hogy működik a cég, ott betanítnak.
1: Hol van a központotok?
2: Ez egy amerikai cég, és onnan dolgozódik tényleg világszerte. Tényleg nekünk Pozsonyban van a székhely. Hát nem tudom, most mióta volt a Covid, azóta nagyon sokan vannak és maradtak home office-en, ami szerintem tényleg egy nagy előny. Néha-néha bejárunk a cégbe, viszont mivel mondtam, nekem a csapat is nénkben külföldön van, szóval hát eddig így nem nagyon jártam be olyan sokat, mivel hogy nem is volt úgy, hát itt-ott, akivel találkoztál, beszéltél, de nem az a csapat, akivel nap mint nap dolgozol. Viszont most mióta új pozíció vagyok, akkor hát több mindenki van innen Szlovákiáról, úgyhogy azért jó volt karácsonykor is, volt ilyen kis összeülés találkozni, és tényleg látni azokat a embereket a monitor mögött lényegében, hogy kikkel beszélünk mégiscsak nap mint nap.
1: A Covid jó, hogy említetted, mert az volt ez az időszak, hogy a kellős közepe, amikor szerintem ma tényleg az emberek nagy része ebbe a bizonyos home office helyzetbe került bele. Azóta már nagyon sokan ebből kijöttek, már visszatértek a régi kerékvágásba, de igen, vannak ma is olyan helyek, ahol tényleg működik ez az online munka, vagy pedig maga a home office. Sokan azt mondják, hogy ez óriási nagy hátrány, mert nem találkoznak az emberek. Te ezt hogy tapasztaltad? Milyen érzés reggel otthon fölkelni, felnyitni a laptopodat és belépni a világba?
2: Fú, én nagyon szeretem szerintem, mivel hogy én már lehet azért is, mert én így kezdtem már, mert pont akkor volt a Covid, amikor munkát kerestem, akkor én már megszoktam, tényleg van ez a rutinom, mert mikor kezdtem, tényleg ez csak külföldiekkel dolgoztam, úgyhogy amúgy se találkoztam volna senkivel a csapatból, hogyha bementem volna a cégbe. Most is külföldiekkel dolgozok, viszont nekem a főnöknöm kimondottan ősz itt van. Hát ilyen vegyesebb, és hát azért így akkor néha jó bemenni, és akkor találkozni velük, viszont én már megszoktam, és úgy nem cserélném ezt a home office-t le arra, hogy minden nap be kell járni.
1: Ez egyfajta életforma lett, nem?
2: Igen. És hál' Isten flexibilis, úgyhogy ha valami van, akkor el tudod közben intézni. Persze bizonyos határokat betartasz, mert ugye azért a tisztelet, stb. Munka, de tényleg nagyon megértőek, úgyhogy én nagyon szeretem, és eleve tényleg ezt az életformát, mert már megszoktam én is. Reggel felkelünk, én bejelentkezek, férjem egy munkából, hazajön, akkor én egy kicsit később, de utána jelentkezek ki, vagy addig tart a munkaidőm. Szóval nagyjából egyformán végzünk, úgyhogy így kerek a nap.
1: Így leegyszerűsítve. Olvasunk egy olyat, hogy egy amerikai kutatás ezt és ezt fedezte fel, most csak tényleg nagy általánosságban mondom, akkor elképzelhető, hogy éppen egy olyan, nem tudom, kutatást vagy fejlesztést látunk, olvasunk, amihez mondjuk akár neked is közöd lehet? Ha ezt így nagyon leegyszerűsítjük.
2: Igen, lényegében mondhatni, hogy a hatóanyagot, ez csak így, hogy mindenki képbe legyen, vagy már én is, hogy hogyan tudtam meg, hogy azt a hatóanyagot lényegében nem a mi cégünk találja ki, mint csak segítünk letesztelésében, de lényegében igen, ez a munka, amit végzünk.
1: Tehát ez egy nagyon izgalmas része az életednek, és közben pedig ugye a tanulás az egy másik nagy témánk lesz itt. Én ahogy így a beszélgetésünkre is készültem, és amit te írtál magadról nekem, így abszolút átjött az, hogy számodra a tanulás az tényleg nem egy feladat, ahogy ez ugye a bevezetőmben is elhangzott, hanem nem tudom, sokkal inkább lehetőség, és mindig, hogyha én a tanulásról úgy beszélek másoknak, hogy nem tudom, az egy mennyire szuper és fantasztikus dolog, akkor valahogy lehet, hogy sokaknál negatív iskolai élmények, vagy nem tudom, hogy mi kapcsolódik be, de hogy rengetegen vannak, akik ilyenkor szinte egy falat húznak maguk elé. Te mindig is szerettél tanulni? Mindig is kíváncsi típus voltál?
2: Szerintem igen. Szerintem igen, kiskoromtól. Anyukám is nagyon szeretett olvasni, úgyhogy nálunk az ilyen olvasás, ez ilyen családi vonal, vagy hogy mondjam. Azért össze is függ a tanulással, mert aki így szeret olvasni, vagy így fejleszteni magát, akkor szerintem tényleg ebben inkább egy lehetőséget lát. Én nem azt mondom tényleg, hogy az összes tantárgyban, mert nekem is volt, amíg kevésbé szerettem, de azért mégis, ha motivált vagy, akkor azért megmegy.
1: Miért tartott fontosnak a tanulást és ezt a fajta önfejlődést, önfejlesztést?
2: Engem érdekel is a dolog, de hogyha például valakit kevésbé is érdekel, én szerintem ez a világ már most megköveteli. Ugyanúgy például a munka szempontból nálunk is mindig vannak ilyen kurzus, olyan kurzus, ilyen certifikát. Én szerintem, aki tényleg fejlődni akar a világgal, és azt akarja, hogy az a sok kapu nyitva maradjon előtte, akkor muszáj fejlődni is, és ez hozzájár, vagy ezzel is lehet fejlődni.
1: Mit ad neked a tanulás azon túl, hogy tudást szerzel? Ugye két diploma van mögötted, és azért azt megtudhattuk, hogy a munkád az olyan, ami folyamatos fejlődést és felkészülést, egyfajta tanulást is igényel, mert hogy mindig képben kell lenned bizonyos dolgokkal. De mi az, amit a tényleg a megszerzett tudáson kívül ad neked maga az a folyamat, hogy tanulsz?
2: Én szerintem ez egyfajta önmegvalósítás, vagy egy ilyen, hát egy jó érzés tényleg, hogy elértem valamit az életben, mert nem tudom, számomra, nem tudom, hogy a többi ember hogy van vele, de számomra ez nagyon fontos, hogy tényleg ilyen nyomot hagyjunk magunk után, vagy legalábbis én úgy magamnak tudom, hogy igen, és megcsináltam a másik egyetemet is például, és van két diplomám, és ami erőt belefektettem, az visszajött, és fel tudom mutatni tényleg, hogy elértem valamit az életben. Természetesen másfajta képpen is el lehet érni, mert nem csak a tanulásról szól az élet, de nem tudom, nekem ez is egy nagy része benne.
1: A Nőarcai vendége továbbra is Zöld Viktória, tehát a tanulás, itt tartunk most a beszélgetésünkben. Amikor elérsz egy célt, mondjuk akár megszerezted a második diplomádat, vagy azóta is, hogyha ilyen kis mini célokat kitűzöl magadba, akkor milyen érzések vannak benned? Mert igen, van olyan, aki utána így hátra tud dőlni, és azt mondja, hogy jaj, de jó, most egy kicsit úszom ebben és fürdök ebben a sikerben, és van, aki ilyenkor ürességet érez magában. Te merre felé tartasz ilyenkor, vagy benned milyen érzések vannak?
2: Hát nekem az egy-két nap ilyen ünnep, hogy jaj, de jó, és akkor most pihin, nem tudom mi, és utána többnyire beszokok vállalni megint valamit, vagy nézem, hogy mi lehet a következő cél, amit el lehet érni, úgyhogy én hát igen, ezt is a férjem is szerintem tudná igazolni, hogy az olyan, hogy megcsinálunk valamit, és jó, oké, és akkor csináljuk a következő. Szóval nem az, ahogy megcsináljuk, és akkor most már fél évig nyugi, és akkor ennyi volt, hanem nem, most is linkbe befejeztem az egyetemet, és már néztem is, hogy nálunk is milyen kurzusok vannak, például a munkában, vagy ilyen képzések. Úgyhogy háromra be is jelentkeztem. Nem, egyre mindjárt háromra.
1: Igen, egy dolog, hogy szeretünk tanulni, és itt is megint csak el tudunk még mélyülni abban, hogy jó, valami olyat szeretnék tanulni, amivel kapcsolatban már van egyfajta tudásom, vagy nem, én valami teljesen újat szeretnék elsajátítani először is, megérteni. Melyik világ vonz inkább?
2: Én szeretem bővíteni a tudásom, szóval, hogyha már van valami, akkor úgy ráalapozni, már mélyíteni ezt a tudást, és teljesen megérteni, mert hogyha például beszélsz is valakivel, akkor tud, hogy miről beszélsz, és hát ne csak az alapokat tud. Persze jó, hogyha valaki hozzá tud mindenhez szólni, de viszont, nem tudom, az a mondás, aki mindenhez ért, az linkbe semmihez olyan rendesen. Egyetemen, amikor fiziológiát vagy biológiát tanultam, ezt így belénk is szerintem nevelték, mert legalábbis a mi szakunkon, mivel hogy a professzor is mindig kérdezte, hogy őt nem érdekli, nem kell elmondani, nem tudom, 200 mondaton, amit mondd el a lényeget, és ő abból már megmondja, abból a egy-két mondatból, hogy te azt tudod-e, vagy nem-e tudod. Másik dolog, tényleg ezeknél a biológiai és kémiai, vagy orvosi irányzatoknál nem is tudsz nagyon találgatni. Ez nem olyan, hogy most elkezdek beszélni, és akkor beszélünk a semmiről, hanem ott megvannak, hogy ez erre kapcsolódik, ez amarra, és akkor emilyen hatással van rá, úgyhogy ott nem tudsz nagyon találgatni, és nem is lehet ezt mondjam, hogy jaj, valamicskét értek hozzá, mert egyből kibukik, hogyha te azt csak, hát olvastam persze valahol a neten esetleg, vagy nem tudom mi, és azért nem vagyok úgy annyira benne, és akkor nem tudsz tényleg egy mély értelmes konverzációt folytatni valakivel, aki például tényleg ilyen szakértője.
1: Tehát a lényegre törően fogalmazni.
2: Igen,
1: és ez egyébként tanuláson, tudásszerzésen túl, ez mennyire jellemző rád mondjuk magánemberként, hogy lényegre törően, röviden, praktikusan, ügyesen?
2: Szerintem nálunk az ilyen családban benne van, már apukám is ezt szoktam mondani, hogy a lényeget. Úgyhogy igen, persze szokunk még is beszélgetni minden, de hogyha tényleg ilyen munka is, vagy bármi, akkor igen, a lényeget.
1: Na akkor boncolgassuk egy kicsit a tudományvilágát. Ugye ez a kíváncsiság, ez nem lankad benned sohasem, és a fiziológia elkezdett vonzani téged.
2: Igen.
1: Miért? Mi az, ami megfogott téged a fiziológiában, a testműködésében?
2: Pontosan, ahogy mondod, a testműködés, ez nekem hozzám ez állt legközelebb, vagy így, ahogy lényegben 3 év alatt ugye átmentünk sok mindenen, az ekológiától kezdve a vírusokig, baktériumok, hát tényleg nagyon sok minden volt, és engem inkább ez az emberi test fogott meg, amit tudnánk esetleg hasznosítani a saját életemben is. Engem úgy ez vonzott.
1: Meg hát ugye itt van az a fajta bizonyos rendszer, nem? És hogy ennek meg lehet a szépsége, hogy a test működése, tehát ott azért ha valaki ebben elmélyül, akkor gyönyörű, tökéletes rendszerekkel tud találkozni. ez vonzott inkább, vagy pedig maga az a felfedezés, az az út, hogy hogyan juthatsz el odáig, hogy megérzed ezt a tökéletes rendszert és a működését?
2: Szerintem igen, volt benne kíváncsiság is, és ez a, hát lényegben megérteni, igen, hogy mi mihez kapcsolódik, és hogyha esetleg valami hiba lép fel, akkor hogyan is mutatkozik. Engem ez így nagyon megérintett, hogy a saját testünk is akkor hogyan tudod befolyásolni esetleg, nem tudom, az orvoságok is, hogy hogyan működnek, ha például beveszel egy fájdalomcsillapítót, akkor ő nem tudja, hogy pont a kezed fáj, és akkor onnan a pontba fog majd hatni, hanem az egész testre hat. Úgyhogy engem ez is érdekelt benne.
1: Mikor érezted azt először, hogy igen, jó helyen vagy? Már akár így a munka köröd kapcsán is mondtuk, hogy tényleg nagyon nehéz körbeírni, és hogy még az elején lehet, hogy te sem tudtad pontosan, hogy mi az, amivel konkrétan fogsz foglalkozni, de hogyha így a tudomány világát vesszük, az is egy elképesztő tág világ, amiben, hogyha hirtelen valaki belecsöppen, akkor azt sem tudja, hogy merre van arra. És akkor nálad mikor jött el az, hogy igen, azt mondtad, hogy a helyemen vagyok ebben a nagyon izgalmas, új, de sokak számára bonyolult világban is.
2: Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy azt érzem, hogy tisztára pontosan a helyemen vagyok, mert sok minden érdekel, ezért kezdtem el ugye a menedzsmenttel is foglalkozni, úgyhogy én úgy érzem szerintem, hogy erre elég nehéz válaszolni el a kérdésre, főleg, hogyha valaki olyan, hogy mindig szereti fejleszteni magát, mert nagyon sok minden érdekel, és nagyon sok felé még el tudnál indulni, de az, hogy a bioszt tanultam, és tényleg a fiziológiát, hogy a klinikai kutatások az életemben vannak, ezt tényleg úgy magaménak érzem, és azért most így kacsingatok a menedzsment fele is, úgyhogy kíváncsi vagyok, mert tényleg még amúgy több minden érdekel, és hogyha lenne 100 életem, akkor nagyon sok mindent kipróbálnám.
1: Vigyázz, mit mondasz, mert mindjárt rá fogok arra kérdezni, hogy ha lenne még most 100 életed, akkor mi minden, de még egy gondolat erejéig maradjunk itt a labornál és a kutatásnál. Ugye ez mind-mind óriási nagy pontosságot és precizitást igényel. Mi az, amit neked ez a része az életednek tanított, amikor ebbe így belekóstoltál? Tehát, hogy emberileg?
2: Hát szerintem tényleg ez, hogy a kitartó munkának van eredménye, és hát most arra például, hogy a diplomamunkámat megírjam, ahhoz a kutatás, amit végeztünk, és mint csak egy linkba diplomunkám, csak egy része annak a hatalmas nagy kutatásnak, hát azzal 2 évig foglalkoztunk, és linkbe te 2 évig vársz arra, hogy a végén megtudd, hogy az az eredmény most statisztikailag szignifikáns, vagy nem, és hát tényleg ez annyira aprólékos és időigényes munka, ahol tényleg le a kalappal, aki benne maradt így, hogy tényleg ez a labor és kutatások a szférájában, mert az mindennapos tanulás, és nem olyan, mint a 8-tól 4-ig a munka, hogy jó, besuktam, lezártam, mentem haza, hanem az egy mindennapos tanulás, mert nekünk is, ha valami nem úgy jött éppen össze, akkor a mentorom hazament, és még nézte a cikkeket, szóval ez egy életstílus szerintem.
1: Igen, és ez a precizitás közben meg ugye arra gondolok, hogy ez vajon felszabadít, hogy már szinte rutinná válik az életedben az, hogy igenis ez a precizitás, ami akár a laborból, vagy a kutatómunkák során jön, vagy pedig fegyelemre tanít, és fegyelmez, vagy feszélyez.
2: Én szerintem nekem ez a tervezés maradt meg inkább, ami a labormunka alatt is volt, és az életemben is benne van, mert ez maradt meg most is az életemben, mert én mindent aprólékosan betervezek, ez ami úgy a fegyelemre is tanít egy részben.
1: Miért jó tervezni az életet?
2: Hát valaki nem szereti, én például szeretem.
1: Hogyan tervezed?
2: Vannak is noteszem. Minden évben van egy kis noteszem, és hát ott is szeretem így minden napjamat megtervezni, látni, hogy mi vár rám. Én szerintem tényleg ez fegyelemre tanít, és építi lénkbe az emberben azt, hogy amit elkezdünk, azt vigyük végig. Mert nagyon jó, amikor ki tudod pipálni, hogy igen, ezt meg csináltam, és szerintem az egy jó érzése, legalábbis a nap végén biztos, hogy jó érzés, hogy látod, hogy mi mennyi mindent csináltál.

0: érint, és tényleg szerintem ez a nem is a notesszel kell kezdeni lehet, hanem a fegyelemmel, hogy akkor tényleg én ezt most elhatározom, hogy végigviszem, és ugye ez nem csak a tervezésben, hanem mármint egy ilyen napi tervezésben, hanem mindenben.
1: És itt már be is jön a menedzsment valahogy ide, be is kúszik, hogy egyrészt egy kicsit a saját életünk menedzselése is, de most újra ismétlem, hogy ha esetleg valaki most csatlakozott volna hozzánk, akkor te menedzsmentet is tanultál, második diplomádat menedzsment szakon végezted, és szerezted. Mi vonzott ebben a világban azon túl, hogy láttad, hogy munkád a munkádban, ez jól jöhet, szükséges lehet még?
0: Nem mondanám azt, hogy tiszta az elejétől érdekel, hanem pontosan, hogy a munkába kezdett el érdekelni, hát a karrier szempontból is, hogyha szeretnél fejlődni, akkor azért jobb, ha több lábon állsz, és tényleg nem csak a biológiai hátterem van meg, hanem ahhoz, hogy jó pozícióba is tudj kerülni, akkor tényleg elvárják azt, hogy több mindenhez érts. És mikor lehetett választani, vagy hát nem is, hogy lehetett, de mikor így látom, hogy ahogy ilyen pozíció van még olyan, akkor hát engem ez fogott úgy meg, hogy tényleg akkor most így valaki lássa át az egész projektet, és akkor nem csak úgymond, hogy biológiai szempontból, mert nálunk tényleg inkább ez a management része van, vagy az administratív része van a projektnek, úgyhogy úgy kezdett érdekelni már, már kezdnek érdekelni a pénzügyek is azért egy kicsit, hogy hát ez akkor ez hogy van, vagy mit is számolgatunk, hogyan osztjuk be, hogy is működik ez, úgyhogy aztán gondolkoztam rajta, mondom, hogy hát lehet nem is lenne rossz megcsinálni egy ilyen, hát egy ilyen menedzsment, vagy valami pénzügyi szakot, ami, és akkor tényleg úgy jobban átlátnám az egészet, hogy működik. És aztán esett a választásom a menedzsmentre, mivel ugye azért megnéztem, miket lehet online mégiscsak, vagy nem is csak, hogy online, hanem munka mellett inkább úgy mondanám csinálni, mert hát most azért nem hagyhassa valaki, hogy ott a munkahelyét. És akkor lényegben megnéztem, és itt is volt több ágazódás, és ez így megtetszett, hogy jó, akkor ez, és mikor bejelentkeztem, akkor láttam mondjuk, hogy ez egy tiszta más tanulási világ, nem olyan, mint nálunk volt, hogy a lényeg, hanem itt még pont ez van, ez a körbeírás, és ez egy tiszta más tanulási világ volt, és inkább több volt a projekt például, amit csoportokba kellett csinálnunk, és akkor is új embereket ismertem meg, és tiszta érdekes volt, hogy többnyire ugye már mindenki ezt így munka mellett csináltam, aki távúton csináltam, hogy ki hol dolgozik, kinek hogy van ez így jelen az életében.
1: Milyen érzés mindig újra tanuló pozícióba és tanuló helyzetbe kerülni?
0: Én szeretem tényleg, főleg, hogyha már van valamilyen egy kis alapod, akkor mikor már csak bővíteni kell ezt a tudást, akkor az úgy nagyon jó, mert érdekel, és ki tud választani, hogy melyik irányzat fele szeretnél menni. Viszont ilyen újból kezdeni a dolgokat szerintem nagyon nehéz, és ez nekem is egy ilyen bizonyos kilépés a komfortzónából, mert én szeretem a megszokottat, szeretem a rendszert, a rutint, és hát tényleg ez egy nagy kilépés a komfortzónából, főleg, hogyha például új pozíciót is kezdesz, és a mostani az tiszta új volt, mert eddig, amiket váltottam, az olyan volt, hogy ráépült az előzőre, most tiszta új, többet, több pénzügy, stb. Úgyhogy hát nehéz volt, viszont az én tapasztalatomból, és amit itt tudnák tanácsolni, vagy mondani, valaki megkérdezni, akkor az, hogy nem szabad félni, és nem szabad szerintem sokáig, nagyon sokáig, hogy például gondolok egy 5 évre maradni ugyanott, hogyha valaki aztán úgy érzi, hogy mást is szeretne, mert aztán minél tovább, annál nagyobb az a félelem a kilépni a komfortzónából, ez például nálam is így volt. Úgyhogy én is ilyen 3,5 évig csináltam, vagy majdnem 4 valamit, és utána mondtam, hogy na jó, hogy én akkor most szerintem nekem ettől többre van, hogy váltanánk, de fú, nagyon nagy lépés volt, és nagyon sok félelem volt bennem, és nagyon sok energia kellett hozzá. Viszont most, mikor váltottam utoljára, akkor, és mivel csak például egy ételt el, akkor olyan voltam vele, hogy jó, akkor hajrá, nézzük meg, én szerintem ez is menni fog, úgyhogy tényleg
1: azt mondom. Pozitívan állsz hozzá, amikor belevágsz, még ha a komfortzónádon túl is van, és ha ki kell lépned abból a bizonyos komfortból, de hogy egyfajta pozitív jövőképet látsz magad előtt, hogy ezt meg tudod csinálni, és képes vagy rá.
0: Igen, szerintem az embernek, ha vannak céljai, akkor ott linkben a célt mindig eléred, csak az utat kell megtalálni, mert hogyha ez az út nem fog menni, akkor majd megy a másik, és mindig van másik út is ahhoz, hogy elérd. Lehet nem pont az, amit kinéztél magadnak, vagy amit szeretnél, mindjárt az elsőre, de aztán linkben elérette azt a célt, és szerintem ez a drive-nak kell valakiben benne lenni, hogy már pedig én ezt már akkor is szeretném, és hogyha a csődöt mond az egyik verzió, akkor megcsem a B verziót például.
1: A csalódással, mint faktorral, azzal mennyire szoktál, vagy mennyire kell számítani?

0: számolni. Mert amikor ugye rizikót vállalunk, hogy valami újba belefogunk, akkor igen, egyrészt ott lebeg a cél előttünk, hogy képesek vagyunk, erre megcsináljuk. De izgalmas volt ez, amit mondtál, hogy közben pedig, hogy mindig van másik út. Szóval ez egyfajta nézőpont is, és így, ha esetleg valami nem is jön össze, akkor kevésbé tekintünk rá csalódásként.
1: Szerintem ez azért emberfüggő is persze, hogy ki hogy éli meg. Vannak nehéz napok biztos, hogyha valami nem sikerül, nekem is voltak, mindenkinek vannak. Szerintem az ember jellemétől függ, hogy van-e benne annyi erő, és hogy tényleg az a motiváció, hogy mennyire akarja azt a dolgot. És hogyha nagyon akarja, akkor talál rá módot, hogy elérje.
0: A szavaidból azt vettem ki jó néhány gondolattal ezelőtt, hogyha 100 életed lenne most itt párhuzamosan egyszerre, is kevés lenne, mert hogy annyi minden érdekel. Na akkor vegyük sorra, hogy milyen területek érdekelnek még. Ennyire hát, széles?
1: Hát inkább ilyen, úgy mondom, hogy nagyon különböző.
0: Hát ez színes a paletta.
1: Igen, igen. Hát engem nagyon érdekel például a fizika is. Én mikor gondolkodtam, hogy mit menjek tanulni, vagy így az elején, akkor hát vagy biosz, vagy fizika. Ez a kettő között gondolkodtam. De szintén érdekel a programozás. Minkben hugom robotikát és kibernetikát tanult, úgyhogy az is nagyon érdekes dolog.
0: Akkor nálatok a családban, akkor ezek szerint így jelen van az, hogy kipróbálni valami nagyon újat és izgalmasat.
1: Hát igen, szerintem mink úgy elég újat próbáltunk ki, mert ilyen, hogy nálunk nincs a családban senki, aki biológiát tanult volna előtte, vagy valami robotikát, vagy ilyet, úgyhogy igen, ilyen úttörők vagyunk e téren szerintem, de nagyon érdekel a művészet világa is, és lényegben azt is fejleszteném, ha lenne rá időm és módom, csak hát így nem lát mindent egyszerre.
0: Ugye fejleszteni művészet, tehát itt van egy feltételes mód, de hogy közben azért ez annyira nem egy távoli és nem annyira feltételes módban történő dolog, mert hogy ez azért a valóságod is, mert a tudomány mellett azért nálad jelen van a művészet is, és én ezen sokat gondolkodtam, hogy ugye ez egyfajta ellentét, vagy pont azért lesz egység a kettő együtt, mert a tudományból, amikor kicsit kilépsz, akkor ez egy az énednek egy másik része, amivel így kaphatunk egy kerek egész zöld Viktóriát?
1: Szerintem lehet, van benne valami, igen, mert ez még az a kreatív része, mert azért engem ez is érdekel, tényleg ez a kézi munkák, rajzolás, festés.
0: Mi a közös egyébként szerinted mondjuk a kutatásban, a laboratóriumban, a biológiában, a fiziológiában, és mondjuk a művészetben, festészetben?
1: Szerintem az, hogy kíváncsi vagy az eredményre. Mellénkben a kutatásban is az van, vagy legalábbis amit a diplomunkám alatt csináltam, ott is lénkbe, hát festettünk, lénkbe fluorescensen festettünk a bizonyos markereket, és aztán azt néztük, vagy azt tanulmányoztam ugye a képen aztán, és itt is lénkbe az a, amikor festesz például, és akkor aztán a végeredmény, hogy milyen érdekes, vagy igen, ezt én alkottam.
0: Hogy álltál neki festeni és rajzolni?
1: Tehát ez már kiskoromtól velem volt, alapiskolában volt ugye szakkör, akkor arra jártam. Utána gimben, ahogy említettem, nálunk a felosztály művész volt, úgyhogy ott nem volt hiány tényleg az ingerekből, és utána nem is főiskolán, hanem most 2 éve volt a párom egy ilyen ajurvédikus kezelésen, szóval 2 hétig nem volt itthon. Ugye magam voltam szüleimnél, és akkor nem tudom, elvittem a ceruzáimot, és akkor na jó, hát akkor úgy munka után hát valamit akkor rajzolgattam, és hát hiányoztak a kutyusaink is, stb., és hát lerajzoltam a kutyusomat, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam rá, hogy ez tényleg szép lett, hasonlít főleg.
0: Az egy fontos szempont.
1: Igen, az egy fontos szempont. Igen, és linkben ez úgy, ami visszahozott, utána pedig jelentkeztünk egy ilyen jobb agyféltekés rajztanfolyamra, a barátnőm Melanikővel, ami itt volt Szerdahelyen, Veronikánál, és nagyon jó volt, és szerintem nagyon eredményes is volt, úgyhogy tényleg tudom ajánlani, aki kezdő, és portrékat szeretne rajzolni, akkor az nagyon jó.
0: Mi az, amit itt tanultál?
1: Pont azért agyféltekés, és ahogy mondtad is, hogy a két világ hol találkozik, hogy itt is linkben belevittük a matematikát, hogy mérni kellett. Nem, én ahogy elképzeltem, hogy fú, most csak valaki leül, és akkor csak úgy megrajzolja magában az arányokat, mint rögtön tudja, és persze ez is gondolom fejleszthető kiskortól, de persze, aki úgy van vele, mint én, hogy így hobbi szinten csinálja, és néha hol benne van az életében, hol nem, akkor ez nagyon sokat segített abban, hogy tényleg azok az arányokat valaki el tudja találni, és nagyon, és hasonlítson az a személy, most a kép a személyre. Úgyhogy én szerintem nagyon sokat adott, és mindenkinek, akik ott voltunk, nagyon 3 napos volt, és rapid fejlődés tényleg, mindenki szerintem nagyon jól végezte a kurzust.
0: Itt is várható egyébként folytatás ezen a területen, vagy a jobb agyféltekés kurzus után elmélyültél-e jobban még a rajzolásban, festészetben, tanulás szintjén?
1: Igen, azért beszereztem pár könyvet, de...
0: Főleg mi volt, ami érdekelt, hogy olvasni kezdtél róla?
1: Nekem mindig is izgalmas volt a művészek élete, Van Gogh, Da Vinci, és hogy volt az életük.
0: Vagyis, hogy ki van az alkotás mögött?
1: Igen, az is egy részben, de vettem pár linkbe az olajfestés technikájáról szóló könyvet, akkor kezdtem aztán, hát nem csak rajzolni, hanem akkor jaj, nézzük meg ezt a festészetet is, és hát az is eléggé megtetszett, csináltam is pár képet, és közben jelentkezett egy ismerősöm, aki benne volt a Felvidéki Alkotók Egyesületében. Tudatta velem, hogy van ez az egyesület, és ők szoknak kiállítani, és tényleg, hogyha szeretek rajzolni, festeni, akkor próbáljon meg. És meg is próbáltam, és nagyon boldog voltam, hogy bevettek, és volt kiállítás is, és tiszta jó volt, mikor volt az első kiállítás, és akkor az én képem is ott látott, úgyhogy az ilyen nagy boldogság volt.
0: A beszélgetésünk legelején azt mondtad, hogy ez az év azért is izgalmas, mert sok első dolog van, és az első önálló kiállításodon is túl vagy. Hogyan jutottál el az első önálló kiállításodig?
1: Hát az úgy volt, hogy egy könyvesboltból kaptam felkérést, hogy nem szeretném kiállítani a műveimet, aminek fú, nagyon örültem, de egyrésztből nagy stressz is volt, mert kb. 6 vállalható képen volt, és 18 kellett.
0: Hogy nézett ki ez a folyamat? Tehát, hogy akkor a maradék 12-nek gyorsan nekiálltál elkészíteni, vagy igen? Vagy igen?
1: Igen, pontosan is, szóval nekem a január és a február eleje csak abból állt, hogy dolgoztam, lecsuktam a számítógépet, és elővettem az ecsetemet.
0: Milyen volt ez az időszak? Tehát, hogy tudtad, mert hogy a menedzser bekapcsolt benned, hogy igen, nagyjából összerakott, hogy mi az, amit majd szeretnél a kiállításodon látni, és így álltál neki az alkotásnak, vagy egész egyszerűen teljesen kikapcsoltál, és a kezeid azok elindultak, és megteremtették azt, amit a vászon viszont lehet látni?
1: Hát megterveztem, hogy aztán kikapcsolhassak. Szóval megterveztem, hogy kb. Elosztottam, hogy mikor mennyi képet, vagy hát ugye, hogy érkezzek vele, és viszont mikor már elkezdődött az alkotás folyamat, akkor meg kikapcsoltam, betettem egy jó kis zenét, és aztán már ment magától a dolog. Viszont nagyon jó inspiráció volt, hogy ez egy könyv volt, mert a kiállításra főleg könyv inspirálta képeket készítettem, úgyhogy ez tényleg ilyen nagyon jó inspiráció volt, és például az is nekem nagyon jól jött, hogy volt egy határidő, és akkor abban tényleg valaki motiválja magát, hogy jó, de nekem ezt meg kell csinálnom, ami egyrészt stressz is, viszont másrészt tényleg annyi, olyan szempontból volt jó, hogy máskor nem kerítek ilyen sok időt a festésre.
0: Mi az, amit a festészet ad neked, és amit semmi más így nem ad?
1: Fú, én szerintem tényleg azt az alkotás örömét...
0: Mit érzel akkor, amikor alkotsz?
1: Szerintem egy bizonyos ilyen önmegvalósítást, hogy ez is bennem van, és ezt is meg szeretném mutatni. És tényleg azt egész folyamatot, hogy utána fogom látni, hogy tényleg ezt én csináltam, és hát hogyha jól sikerül, akkor tényleg úgy büszke valaki magára, hogy hát ez tényleg, ez most jól sikerült, vagy ez most tetszik.
0: Meg ugye az alkotásban van egy nagyon különleges folyamat, hogy látszólag ugye csend van, vagy valamelyest le kell hozzá csendesedni, de utána valami belső hang, vagy egy belső gondolat aztán mégiscsak előjön, és aztán elindít valamit. Nálad ez a belső hang, ez mennyire kell lecsendesedned ahhoz, hogy ez a belső hang ez így megszólaljon, vagy ez a belső kép megjelenjen számodra?
1: Hát én szerintem nekem ez a belső hang, ez egy ilyen inspiráló dolog a számomra, mert ez tényleg olyan, hogyha például látok valamit, vagy megnézek valamilyen jó filmet esetleg, vagy olvasok valamilyen jó könyvet, akkor abból, ha már ítem az inspirációt, akkor aztán ez az a hang, ami úgy előjön, hogy akkor ez most úgy megszólított, és ezt most úgy szeretném megcsinálni, és a világot pedig tényleg valamilyen vagy jó zene, vagy podcasttel tudom kikapcsolni.
0: Melyik alkotásodra vagy ez idáig a legbüszkébb?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert mindegyik más, és ezt nagyon nehéz kiemelni, hogy egyet. Nagyon szeretem az alkimistás képemet, amit a könyv maga a könyv ihletett, és azt szerintem jól sikerült így színkompozícióban is, és van még egy ilyen kisebb kép, amin egy róka látható, amit a Vuk ihletett pedig, és az is nagyon tetszik, az pedig, az tiszta, az a másik véglet, az meg ilyen játékos, ilyen kis vidám, úgyhogy hát sok fajta kép van.
0: Milyen érzés volt ott állni, hogyha egy felelevenítjük a kiállítás megnyitódon, ott állni alkotóként?
1: Fú, hát nagyon fura volt, mert eddig, amikor jártam, ugye akkor többnyire mások állítottak ki, vagy linkben ott voltam, lehet én is, de csak részben, és ez, hogy most a sajátom volt, ez tényleg ilyen nagy büszkeség volt, és öröm. És viszont egyfajta ilyen...
0: Van egyfajta intimitása is, nem? Hogy megmutatod a belső világodat, igen, és nem igen. Csak a szűk baráti körödnek, a szeretteidnek, hanem azt ismeretlenek, számodra ismeretlen emberek is megnézik, értelmezik, tovább gondolják.
1: Igen, és bennem van egy bizonyos olyan is pillanat most is, hogy itt ülök veled, hogy úristen, hogy hát kíváncsi rám valaki, vagy pedig én nem tartom olyan nagyon extra érdekes, nem hogy érdekesnek, de olyan extra másnak az életem, mint akárki más, aki az utcán találkozol, és milyen érdekes, hogy valakit mégis érdekel, vagy úgy jobban érdekel.
0: Mennyire képzelhető el az, hogy egyszer csak újra iskolapadba ülsz, de már nem a fiziológia, a laboratórium, nem a menedzsment, hanem a képzőművészet lesz az, amit tanulni fogsz.
1: Hú, hát azt nagyon szeretném amúgy, úgy
0: beletaláltam.
1: Csak sajnos ez nagyon időigényes lenne, és nem tudom, nem is néztem meg annyira tisztára utána, de most például, hogy azt mondanád, hogy menjünk el Olaszországba, és jelentkezünk ott be egy ilyen, nem tudom, kéthetes ilyen gyors talpalóra, akkor benne vagyok.
0: Kedves hallgatóink, akkor lehet, hogy most ez a pont, ahol Zöld Viktóriával mi itt kikapcsoljuk a mikrofont, és akkor lelépünk egy kicsit Olaszországba tanulni képzőművészetet.
1: Ja, jó is lenne. De szerint én inkább így önfejlesztem magam, viszont tényleg, hogyha vannak ilyen rövidebb kurzusok, vagy valami, akkor azon szívesen részt veszek, vagy részt vennék. Úgyhogy ezeket fogom illesni, de nem hiszem, hogy ilyen hosszabb, nagyon hosszabb távú tanulás most momentál beleférne az életembe.
0: Tehát akkor újabb egyetem nincs kilátásban most.
1: Nem, most nincs.
0: De mi az, amit jelent számodra maga a fejlődés?
1: Én szerintem ez az életrendje, hogy valaki próbáljon mindig jobb lenni, vagy dolgozni magán, mert ha nem, akkor nénkben mit is csinálunk, mert hogyha valaki tényleg így, hogy a művészetben is, ha zenéről, festészetről lenne szó, legyen szó, ugyanúgy lényben fejlődik az ember, ha valamit csinál, ha valamit, ha dolgozik munkában, minden nap fejlődik. Úgyhogy én szerintem ez az életrendje, és mindenki erre törekszik. Még ha nem is tudja, vagy hogy mondjam, nem is így megnevezve, de minden nap valaki azért kicsit próbál jobb lenni.
0: Hogyan maradhat életben a maga a kíváncsiság? Vannak itt is talán azok a szerencsésebbek, és lehet, hogy te is pont ide tartozol, akiknek ez elemi mozgatórugójuk, hogy kíváncsiak, és szeretnének újat tanulni. De ha most akár a nőarcai hallgatóinak kellene tanácsot adnod, hogy miért jó kíváncsinak lenni, vagy hogyan tartsák életben a saját kíváncsiságukat, akkor mit mondanál nekik?
1: Én szerintem ezt az élet hozza, minden nap történik azért veled valami, vagy látsz valamit, vagy olvasol valamit, vagy hallasz valamit, ami érdekes, tehát és hogyha megfogja a figyelmed, akkor utána nézel, vagy néz utána, és szerintem így tényleg tudsz fejlődni is, és másik szerintem nagyon sokat hozzátesz, hogyha valakinek vannak gyerekei, mert a gyerekek ugye nagyon kíváncsiak, úgyhogy szerintem ők bizonyos szinten a szülőket is inspirálják.
0: De hogy felnőttként is talán fontos, hogy meghagyjuk magunkban ezt a gyermeki kíváncsiságot, nem?
1: Igen, szerintem is mindenképpen.
0: És egy gondolatoddal zárnám a beszélgetést, ami úgy hangzott, hogy mindig van másik út, úgyhogy lehet, hogy akár ezért is érdemes mindig valami újat tanulni, és én köszönöm, hogy ilyen lelkesen meséltél nekem arról, hogy tényleg maga a tanulás, az emberi, természetes kíváncsiság az mennyire jó is, hogy az életünkben ott van, és hát én neked további sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy beszélgetettél.
1: Köszönöm a meghívást, köszi szépen!
0: A mai beszélgetésből talán az is kiderült, hogy a tanulás az nem csak ismeretszerzés, hanem fontos mozgató rugója is az életünknek. Egy utat ismerhettünk meg, ahol a tudomány és a művészet nem egymás ellentétei, hanem ugyanannak a kíváncsiságnak a két arca. A nő arcai vendége Zöld Viktória volt. Köszönöm a beszélgetést, még egyszer önöknek pedig a figyelmet. Találkozunk legközelebb is a viszonthallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával.

A holnapi nappaliban gyermekkorunk emlékeit idézzük fel. Többek között Korpás Éva is elárulja, hol volt a kedvenc játszóhelye. Majd Hégdi Dusant az ifjú szívek legújabb bemutatójáról kérdezzük. Végül pedig a kulttermix-rovatunkban az elmúlt időszak popkulturális híreit elemezzük. Szóba kerül Mick Jagger váratlanul félbeszakított bulija is. Köteles Szabolcs vagyok, holnap 9 órától várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Kalinyák védelmi miniszter nem hajlandó elárulni, mennyibe fog kerülni az eperesi kórház felépítése. Ivan Korcsok, PS alelnök szerint a Szlovákiában szükséges változások eléréséhez fontos a magyarok jelenléte is. Borult helyenként viharos időjárással kezdődik az új hét. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Kalinyák az STVR 5 perc múlva 12 című vita műsorában nem mondta meg, mennyibe fog kerülni az eperjesi kórház építése. A műsorvezető kérdésére csak úgy reagált, hogy nem lesz 1 milliárd euró, hanem annál 100 milliókkal kevesebb. Azt, hogy a kórház katonai része mennyibe kerül majd, a héten egy másik interjúban sem árult el, csupán annyit mondott, hogy a civil rész ára 540 millió euró lesz. A védelmi miniszter vitapartnere a közrádióban ma William Karasz, a KDH alelnöke volt, aki szerint az eperjesi kórház és a miniszter maga a hozzá nem értés szimbóluma lesz. Karasz azt is szemére vetette Kalinyáknak, hogy elhamarkodottan folyik az építkezés. Juraj Blanár a Markíza televízióban kijelentette, hogy nem volt és nincs is ambíciója a Smer elnökének lenni. A kérdés úgy merült fel, hogy Tibor Gaspar, a párt másik politikusa, a héten egy interjúban azt mondta, nem akar pártelnök lenni, de Blanárt el tudja képzelni a Smer élén, hisz régóta tölt be magas funkciót a pártban, külügyminiszterként pedig rálátás van a világ politikájára. A mai műsor másik vendége az SAS parlamenti képviselője, Vladimira Marcinková, a PS és a Magyar Szövetség között folyó tárgyalásokra reagálva leszögezte, hogy az a PS belügye, és ha megegyeznek, ők azt tiszteletben fogják tartani. Azt viszont hozzátette, hogy az SAS-ben kritikusan szemlélték a szövetség és Orbán Viktor együttműködését. Azt is megjegyezte, hogy az SAS szintén próbálja megszólítani a magyar nemzetiségű választókat. A Progresszív Szlovákia tárgyalásokat kezd a Demokraták nevű parlamenten kívüli párttal a lehetséges egybeolvadásról a parlamenti választások előtt. Erről Ivan Korcsok beszélt a Joy Televízió politikai vitaműsorában. A PS alelnöke szerint, ha egy év múlva is a mostanihoz hasonló preferenciája lenne a két pártnak, akkor már késő lenne annak megbeszélésére, hogy ne vesszenek el az ellenzéki szavazatok. Korcsok arra is reagált, hogy az SAS és a KDH önállóan akar indulni a parlamenti választáson, ám ők nem erőltetik minden áron az olyan összefogást, amelynek feltétele az önállóságuk feladása. A PS elnöke anyjának ügyére vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy a projektfórum nem Mihály Mecska ügye, hanem az anyjáé. Korcsok a Magyar Szövetséggel folyó tárgyalásokról szólva elmondta, hogy Szlovákiában szükséges változások eléréséhez fontos a magyarok jelenléte is, bár az egyeztetések végkimenetele még nyitott. Oroszország az elmúlt egy hét során több mint 2300 csapásmérő drónt, közel 1560 irányított légibombát és 108 különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a támadások elsősorban civil infrastruktúrát értek, köztük lakóházakat és energetikai létesítményeket. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy nagyobb védelmet biztosítsunk az orosz terror ellen, írt a Zelenszkij Telegram csatornáján. Az államfő mai bejegyzésén közölte, hogy Ukrajna újabb Iris-T légvédelmi indítóállomást kapott, és köszönetet mondott Németország támogatásáért. Beszámolt arról is, hogy a héten fontos megállapodások születtek Svédországgal, amelynek részeként új támogatási csomag érkezik, beleértve az ukrán légierő megerősítését Saab JAS-39 Gripen harci repülőgépekkel.
0: Időjárás.
1: A nap hátra levő részében túlnyomóan felhős, borult lesz az égbolt, a keleti ország részben eleinte kevesebb felhővel, és kezdetben csak elvétve, majd egyre több helyen elered az eső, néhol zivatar sem kizárt. Hajnalban 18 és 13 fok közé süllyed a hőmérők higanyszála. Holnap folytatódik a csapadékos időjárás, többfelé záporokkal, zivatarral, majd este felé délnyugaton csökkenni kezd a felhőzet. A hőmérséklet az ország nagy részén 15 és 20, nyugaton és délen 20 és 25 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet Sáróban, Kálna irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, most egy a szombati reggeliben elhangzott beszélgetést ismétlünk meg. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra. A diákok tisztában vannak az alapvető pénzügyi ismeretekkel és közgazdasági szakkifejezésekkel, a tudás azonban csak egy dolog, mivel a gyakorlati alkalmazás terén jelentős hiányosságok mutatkoznak, derül ki a jegybank égisze alá tartozó program legfrissebb felméréséből. De mi az oka, hogy a tanulók éles helyzetben nem tudják hasznosítani a megszerzett tudásukat? Erről is beszélgetünk Majer Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivőjével. Az utóbbi években gazdasági nehézségek egész sorával néztünk szembe, ami azt eredményezte, hogy számos olyan kifejezés, ami korábban mondhatni csak a közgazdászok szótárának volt a része, az most már a mindennapi kommunikációban is helyet kap. De milyen mértékben szivárogtak le ezek a változások a diákok szintjére? Mennyire ismerik a tanulók az alapvető pénzügyi vagy közgazdasági fogalmakat, szakkifejezéseket?
3: Mi a Nemzeti Bankban azt látjuk, hogy a diákok sok alapfogalmat ismernek, tudják, mi a kamat, mi az ár, mi az akció, mi a kedvezmény, árkedvezmény, de nem tudnak helyzetekben gondolkozni. Az a gond, hogy mivel nem tudnak helyzetekben gondolkozni, akkor ezek egy ilyen izolált dolgok, amit tudnak, és nem tudják összekötni. Azt jelenti, hogy valódi életben nem tudnak nagyon jól működni, veszélyeztetettek, és azt tudjuk mondani, hogy ha ezeket az alap dolgokat nem tudják az életben, akkor nem csak mikor fiatalabbak, de aztán később is nagyon nehéz helyzetek be tudnak jönni. Egyszerűen azt mondhatjuk, hogyha tudják kiszámítani, hogy 1000 euróból 1% az 10 euró, az még eléggé egyszerű, de aztán, ha már arról kell gondolkozni, hogy a infláció 3%, aztán olyan is, hogy ha van valami kedvezmény, akkor most mennyi a kedvezmény. Ha van kedvezmény, vagy valami olcsóbb dolog, akkor azt se tudják, hogy lehet, hogy ami olcsóbb, kevesebb a mennyiség, az drágább, meg ilyen praktikus dolgok, és ezt nem tudják is. A mi programunkkal azt akarjuk megtenni, hogy ezeket a dolgokat, ami minden nap történnek, jobban fogják érteni.
2: Ahogy jelezte, az elméleti tudás csak egy dolog, az azonban már egy másik kérdés, hogy a diákok mennyire tudják ezeket az információkat átültetni a gyakorlatba. De mi az oka, hogy bár az alapvető fogalmakkal tisztában vannak, ha olyan helyzetbe kerülnek, amikor a gyakorlatban alkalmazni kellene a megszerzett tudásukat, akkor már nem igazán tudják hasznosítani?
3: Az a legnagyobb probléma a iskolákban, hogy ezeket a helyzeteket hogy külön tanítják, és a gyerekek, idősebbek vagy a fiatalabbak nem tudják összekötni ezeket a szituációkat, a helyzeteket, és nem tudnak jól reagálni. Matematikában tanulják a számokat, a kamatokat, százalékokat, aztán más órákon tanulják azt, hogy működik a társadalom, fizikán, meg a fizikai dolgokat is. Mi azt látjuk, hogy ezeket úgy összetettnek kell tanulni, mert a élet egy komplex dolog, és nem lehet izoláltan kezelni a helyzeteket. Ezt sajnos a felnőtteknél is látjuk. Ilyen szituációkban, hogy ha valaki felvesz egy hitelt, vagy elmegy mobil operátorhoz, valami mobil programot aktivál, ha megy üzletbe, lát valami akciót, akkor most két dolgot nem tudja annyira összehasonlítani, elvileg a olcsóbb dolog drágább is lehet, ha kevesebb a mennyiség. Ilyen praktikus dolgokban az emberek nem tudnak nagyon gondolkozni, és azt látjuk, hogy a fiatalabbak még kevésbé.
2: Ahogy jelezte, az egyik fő probléma, amiért ilyen gondba kerültek a diákok és a majdani felnőttek, az annak tudható be, hogy nincs külön tantárgy, amit mondjuk pénzügyi nevelésként vagy valamilyen hasonló munkanév alatt ismerhetnénk, hanem több különböző forrásból kell, hogy összeszedjék ezeket az információkat, és ezáltal abban is elég nehéz dolguk van, hogy hogyan illesszék össze a kirakós egyes darabjait. De hogyha a nagy egészet nézzük, akkor hol tesznek szert pénzügyi ismeretekre a diákok? Kizárólag az iskolában, vagy igyekeznek más forrásokból is tájékozódni?
3: Az lenne a legjobb, hogy nem csak a iskolában tanulnak ezekről a dolgokról, de otthon is, barátoktól, ismerősöktől, és azért is van a program, amit a Nemzeti Bank már 6 éve elkezdett, Peť peňazí, aztán még van egy másik program, a FinQue, amilyen a Szlovák Nemzeti Bank és a egyik bank alapítványa, és ezeknek a programoknak az a célja, hogy a fiatalok, mint már említettem, helyzetekben gondolkozzanak, mert most lehet, hogy a kisgyerekek csak zseppénzt kapnak, azt kell megtanulni, hogy legyen elég a zseppénz nyalókára vagy fagyira, de ezek a helyzetek aztán később olyan összetettebbek lesznek, ha valaki vesz föl egy hitelt, milyen a kamat, mennyit fogok ezért a hitelért fizetni, és minél sajnos idősebbek vagyunk, annál ezek a helyzetek összetettebbek és komplikáltabbak, és ezért fontos az, hogy már kisgyerekkor óta tanulják az emberek ilyen praktikus dolgokat a életbe, hogy kell a életben navigálni.
2: Ideális esetben egyébként melyik életkorban nagyjából milyen pénzügyi ismeretekkel kellene rendelkeznünk? Tehát hogy kellene kinéznie mondjuk egy pénzügyileg tudatos általános iskolásnak, középiskolásnak és mondjuk egy fiatal felnőttnek? Milyen tudással, háttéranyaggal, ismeretekkel kellene rendelkeznie az egyes korcsoportoknak?
3: A kisiskoláskorban a gyerekeknek azt kellene megérteni, hogy a pénz véges, nem végtelen a zsebünk. Ha valamire elköltöm, akkor másra már nem marad. Ez a kis iskoláknak elvileg úgy elég. Azt kell tudni, hogy mi a zseppénz, hogy vásárolunk pénzért, kell választani két termék között, egyik drágább, egyik olcsóbb, kis spórolás. A felső tagozaton már kicsit bonyolultabb a helyzet. Ott már azt kellene megérteni, hogy mi az ár, mi az akció, a kamat, esetleg infláció, mennek fel az árak, vagy a kölcsön alaplogikája, de nem definícióként, mint a iskolában mi már szoktuk tanulni, de ilyen helyzetekben és konkrét példákba kell gondolkozni. Például azt, hogy most ha valamit akarok megvenni, akkor készpénzben egybe lehet, hogy olcsóbb lesz, mint ha részletre vásárolom, mert ott van már kamat. Meg kell érteni, hogy a infláció miatt drágul minden élelmiszer, fagyi vagy akármi más, és miért jó spórolni, hogy megtakarítsunk későbbre. És a középiskolában már azért ez a helyzet még bonyolultabb, ott már olyanokat kell érteni, hogy mi a bankszámla, bankkártya, első fizetés, adósság, biztosítás és sajnos csalások is, ami mostanában nagyon gyakori.
2: Az ideális eseteket tehát felvázolta, de mennyiben van a mindennapi helyzetünk összhangban azzal, amilyennek tulajdonképpen egy tudatos diáknak lennie kellene? Mit mutatnak az adatok? Mennyiben teljesítik a szlovákiai tanulók ezeket az elképzeléseket, amiket felvázolt?
3: Azt nem lehet megmondani, hogy egyetlen korcsoporttal van baj, inkább azt látjuk, hogy ahogy bonyolultabbá válik a világunk, úgy nő a lemaradás. Nem akarom a hallgatókat túl sok számmal fárasztani, de első fokon azt látjuk, hogy a fiatalabb gyerekeknél célzott pénzügyi nevelés hatása jobban látszik. Ott még azért a különbségek nem olyan nagyok, amit most a konferencián is hallottunk. Ott még könnyebb jó alapokat építeni. A felső tagozaton viszont már összetettebb a helyzet. A diákok több fogalmat ismernek, de sokan még mindig segítségre szorulnak, amikor önállóan kell gondolkodni. A FinQue adatai szerint a második fok végén a tanulók átlagosan még nem teljesen önálló felhasználói ezeknek a ismereteknek, és összetettebb helyzetekben, mint a kölcsön fölvevése, gyakran szükségük van tanári, vagy szülői, vagy baráti segítségre, és ezért fontos, hogy pont ebben az életkorban kezdenek közelebb kerülni azokhoz a döntésekhez, amelyek később már valódi pénzügyi következményekkel járnak.
2: Ugyanakkor, ahogy jeleztük, jelenleg az iskolákban nincs dedikált pénzügyi nevelés. Ennek fényében nem minden oktatási intézmény veszi egyformán komolyan az ilyen jellegű tananyag átadását a diákoknak. Érezhető különbség azok között, a tanulók között, akik olyan intézményben tanulnak, ahol azért tantárgyközi szinten komoly figyelmet fordítanak a pénzügyi nevelésre, és azok között, a nebulók között, akik valamilyen olyan intézményt látogatnak, ahol a pénzügyi nevelés a perifériára kerül, amiatt, hogy nem kötelező.
3: A különbség létezik, de az a fontos, hogy jól értsük meg. Az első fokon jobban látszik, hogy azok a gyerekek, akik célzottan találkoznak pénzügyi neveléssel, jobban tudnak gondolkozni egyszerű pénzügyi helyzetekben, jobban megértik ezeket a helyzeteket, könnyebben indokolják a döntésüket, és kevésbé csak az első benyomás alapján döntenek. És a felső tagozaton a különbség már nem olyan látványos, ahol láttunk a mindenféle prezentációkban, ma is a konferencián. Ez azt mutatja, hogy egy jó program nagyon sokat segíthet, ha fiatalok a gyerekek, és nagyon korán kezdjük, de önmagában még nem old meg mindent. A pénzügyi műveltséget nem egyetlen tanóra, vagy egyetlen projekt kérdése, ez egy hosszú folyamat, amelyben szükség van jó tanárokra, jó módszerekre és motivációra, és arra is, hogy a pénzügyi gondolkodás több tantárgyban és több élethelyzetben is megjelenjen. Nekünk nem az a célunk, hogy most a gyerekeknek egyel több tárgy legyen a iskolába, de hogy ezeket a helyzeteket mindenféle más órákon tanulják meg. Az a fontos, hogy a gyerekek meg a fiatalok nem adatokat tanuljanak, hanem szituációkat, helyzeteket és konkrét példákban tudjanak gondolkozni. Ami szerintünk nagyon fontos az, hogy legyen kritikus gondolkodás. Nem szabad mindent elhinni, amit hallunk vagy olvasunk, főleg akkor, ha nagyon jólnak hangzik. A második az, hogy legyen rendszerszintű gondolkodás. Meg kell érteni az, hogy egy döntésnek van következménye, vagy több következménye is lehet. És a harmadik az a gyakorlati döntéshozatal. Az a fontos, hogy a fiatalok vagy akárki tudja alkalmazni a tudását mindenféle helyzetekben, nem úgy, mint a tankönyvben, hogy egy konkrét példa izolált a igazi életről, és ezekben a szituációkban valódi életről van szó, és nagyon gyakran, gyorsan kell válaszolni, vagy gyorsan kell valamiről dönteni. A iskola kulcs szerepet játszik ebben, de nem maradhat egyedül, kell hozzá tanár, állam, esetleg nemzeti bank, alapítványok és olyan szervezetek, akik ezekkel foglalkoznak.
2: Összegezte tehát, hogy melyek a 21. század kulcsfontosságú kompetenciái, amit mindenkinek el kellene sajátítania. De mi a helyzet akkor, hogyha valakinek ez nem sikerül gyermek vagy fiatalkorban? Később még lesz lehetősége arra, hogy ezt a felhalmozott hátrányt behozza, vagy ledolgozza, akár saját önerőből, hogyha úgy akarja?
3: Mi gyakran azt szoktuk mondani, hogy a mostanában a pénzügyi műveltség az nem luxus, az egy abszolút fő dolog, ami nélkül a életben már nem lehet nagyon létezni. Azt is mondjuk, hogy sosincs késő, mivel a mi programunk, a Pénzügyi vagy a másik programok is bár kiskorú gyerekeknél kezdődnek, de vannak programok idősebb korú embereknek, nyugdíjasoknak, mert ezek nagyon veszélyeztetettek a csalásoknál, és minden korcsoportban el lehet kezdeni. De ugye azokat a szituációkat, vagy a helyzeteket, amiről tanítunk, vagy amit mutatunk, az rá van szabva a korra, szóval a gyerekeknél más dolgot tanítunk, vagy mutatunk be, mint a idősebbeknél, de nagyon fontos az, hogy mindenki valahogy elkezdje. Nem szabad azt mondani, hogy ez engem nem érint, mivel főleg a csalások mindenkit meg tudnak érinteni, és mindenki van ilyen helyzetekben, hogy kamat, infláció, hitel, kölcsön, és szerintünk ez a úgy szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, és ez a pénzügyi műveltségre ez is jellemző.
2: Most már többször említettük, hogy a jegybank számára is rendkívül fontos, hogy a lakosok megfelelő pénzügyi ismeretekkel rendelkezzenek, de mit tudnak hozzátenni ehhez az oktatásban zajló bársonyos forradalomhoz, illetve ahhoz, hogy a jövő generációja valóban tudatos döntéseket hozzon majd, ha az anyagiakat érintő döntéshozatal elé kerülnek?
3: Nemrég jöttem haza egy nemzetközi konferenciáról Szlovéniába, ahol 7 nemzeti bank volt, Szlovénia, Bulgária, Montenegro, balkáni általában nemzeti bankok, de van Esztónia, és abban egyeztünk meg, hogy a nemzeti bankoknak ez nem a mandátuma, hogy most tanítsák a embereket pénzügyi műveltségre, de A mi mandátumunk az, hogy a gazdaság stabil legyen, a árak stabil legyenek, és ez nem lehet anélkül, hogy az emberek jól tudnak gondolkozni, pénzügyileg jól tudnak dönteni, és ezért egyre több nemzeti bank azt döntötte, hogy az ottani embereket oktatni fogják, és nem úgy, mint a iskolában szokták valamikor, hogy unalmas és csak ilyen teória, de ilyen konkrét példákban. És ezért 6 évvel ezelőtt a Szlovák Nemzeti Bank elstartult a pénzügyi programot, amint említettem, van egy Finkvé nevű program egyik kereskedelmi bank alapítványával, a Nemzeti Bank alapítványával közreműködve. Egyszer évente van egy nagy Global Money Week nevű eseménysorozat, főleg fiataloknak, de nem csak nekik. És vannak mindenféle aktivitások és programok arra, hogy emberek végre jobban tudjanak gondolkozni pénzügyileg, mert szerintünk, aki jól tud gondolkozni és érti a pénzet, a pénzügyi dolgokat, akkor sokkal magabiztosabban tud élni, mert tudja, hogy miről dönt és mi a következmény.
2: A szakértők között tehát van egy konszenzus, és mindent megtesznek azért, hogy Szlovákia lakossága pénzügyileg művelt legyen, de mennyire partnerek ebben maguk a polgárok? Tudatosítják, hogy a pénzügyi műveltség az egyike a 21. század kulcsfontosságú kompetenciáinak, amivel azért mindenkinek rendelkeznie kellene? Tehát ők maguk már rájöttek arra, hogy enélkül sokkal nehezebb lesz az életük?
3: Azt mondhatom, hogy igen, mert egyik programunk az, hogy például a idősebb embereket oktatjuk, és azok aztán elmennek a saját körükbe, szomszédokat, ismerőseket, barátokat, és tovább oktatják, ilyen ambaszádorok. És ez nagyon jól működik más országokban is, mondjuk train the trainer. Nem beszélhetünk mindenkivel a államban, Szlovákiában, de azért a többi emberek, amik kioktatjuk, akkor ők tovább tudják oktatni a embereket, vagy gyerekeket, vagy idősebb embereket. És a cél ez, hogy nem akarjuk azt, hogy most mindenki pénzügyi szakember legyen, de azt akarjuk, hogy jobban értsék az emberek a saját életüket érintő döntéseket, és ha ebben előre tudunk lépni, nem csak a egyéneknek, nekünk, de az egész országnak tud segíteni.
2: Az OECD adatai szerint a fiatalok egyötöde még az alapvető pénzügyi műveltségi szintet sem éri el, és csak körülbelül minden tizedik diák tartozik a legjobban felkészültek közé, akik képesek akár bonyolultabb pénzügyi helyzetekkel is megküzdeni. És bár vannak előremutató törekvések, a számok mégis arról tanúskodnak, hogy az, amit jelenleg teszünk, közel sem elég. De mennyiben járulhat hozzá a tantervi reform, hogy a helyzet alakulása pozitívabb irányt vegyen? Erről Ravasz Ábelt, Tomás Drucker oktatási miniszter tanácsadóját kérdezem. A múltban több javaslat is született arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani a fiatalok pénzügyi műveltségét, összességében véve azonban továbbra is ott tartunk, hogy a diákok rendelkeznek ugyan elméleti tudással, ezeket az ismereteket azonban nem tudják átültetni a gyakorlatba. De mi az oka, hogy az elmúlt években felvázolt reformok nem hoztak előrelépést, adott esetben nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket?
4: A szlovák oktatás ügyről el lehet mondani sok jó dolgot is, de az biztosan igaz, hogy a kompetencia alapú tanulás az egészen mostanáig nem tartozott a legjobb oldalai közé. Eléggé még a múlt század végén ismert a hozzáállás dívik az iskoláinkban, tehát a lexikális tudásnak az elsajátítása, sok esetben akár a magolás, az információknak a átadása, nem pedig a kompetencia fejlesztés, és hát a pénzügyi műveltség terén ez pont látszik is, ahol tényleg a gyerekeknek azt a kompetenciát kell átadni, hogy hogyan tudnak a pénzzel dolgozni, hogyan tudnak helytállni a mai világban, ahol változó körülmények vannak, más kihívások, mint a korábbiakban, és ezt nem lehet tényleg ilyen magolós módon elérni, hanem el kell magyarázni a gyerekeknek, hogy mitől működik a pénzügyi rendszer, mik azok a dolgok, amire oda kell figyelni, és hogyan tudják a saját életüket pozitívan befolyásolni azzal, hogy odafigyelnek ezekre a kérdésekre.
2: A 2026-2027-es tanévben már minden iskolát elér a tantervi reform, amely egyik kulcsfontosságú célkitűzése, hogy az oktatást sokkal gyakorlatiasabbá tegye, és eddig éppen az életszerű megközelítés hiánya volt a pénzügyi műveltség fejlesztésének egyik kerékkötője. De a szaktárca által meghirdetett bársonyos forradalom ezen szakaszában mennyire jut majd kiemelt szerep a pénzügyi műveltség ügyének?
4: A tantervi reformnak pont az a lényege, hogy igyekszik flexibilisebbé tenni az oktatási rendszerünket, úgy az egyes iskoláknak a terén, mint a gyerekek részére, ami azt jelenti, hogy az egyes iskolák, az egyes tanárok maguk választatják ki, hogy hogyan próbálják átadni ezt a tudásanyagot és ezt a kompetenciafejlesztést, amit a tantervelő ír. Sokkal nagyobb tér nyílik arra, hogy alkalmazkodjanak a gyerekeknek a képességeihez és a lehetőségeihez és a szükségleteihez, és igen, ebben van lehetőség arra is, hogy gyakorlatilasabban álljanak hozzá a pénzügyi műveltségnek a kérdéséhez. A kurikulális reformen, tehát a tantervi reformen több helyen is szó esik a pénzügyi ismeretekről, és már azok az iskolák, ahol beálltak ebben a rendszerbe, ők már dolgoznak is ezzel a témával. Ugye emlékeztetésképpen mondom, hogy ez a reform már zajlik az elmúlt években, az iskolák fokozatosan kapcsolódnak be, először egy kisebb ilyen pilot csoport volt az, tehát próbaiskolák voltak azok, akik bekapcsolódtak, de fokozatosan most már minden egyes iskola áttál majd erre az új rendszerre, és ezért mindenkinek pontosan tudnia kell az például, hogy hogyan fog dolgozni a pénzügyi ismeretekkel is.
2: És a korábbi kudarcok után hogyan szeretnék elérni, hogy ez a mostani törekvés ne egy legyen a sikertelen próbálkozások közül?
4: Én nagyon bízok benne, hogy ez nem csak egy lesz a korábbi reformkísérletek közül, mert az egész tantervi reformról beszélek, de ezen belül a pénzügyi ismeretekről is, és én szerintem az ennek az egyik garanciája az, hogy az elmúlt 10 évben tulajdonképpen egyfajta általános irányban halad az oktatási reform Szlovákiában, amit korábban nem lehetett elmondani. Különböző pártokhoz, ideológiai irányokhoz, világnézetekhez tartozó miniszterek egymás után fejlesztettek és csiszolgatták ezt az új rendszert, de hogy senki nem törölte ki, hanem próbálta javítani, igazítani, és az eredmény az, hogy a szakma által is viszonylag elfogadott, az iskolák által pedig na javarészt dicsért reform van már most az elfogadás alatt, illetve pontosabban, még pontosabban az implementáció alatt, ami azt jelenti, hogy az iskolák tehát nem valamiféle kísérletbe, vagy pedig egy egyéni miniszternek a valamilyen elképzeléséhez kell, hogy alkalmazkodjanak, hanem tényleg egy jó kidolgozott rendszerbe állnak be. Remélem, hogy a siker nem marad el, de az első jelek nagyon-nagyon bíztatóak.
2: A különböző felmérések eredményei, valamint az OECD adatai hosszú ideje jelzik, hogy Szlovákia a pénzügyi műveltség terén is lemaradásban van, így mostanra évek óta zajlik a vita arról, hogy a pénzügyi nevelés önálló tantárgyként jelenjen meg az oktatásban, esetleg több tantárgyba integrálva. Melyik lehet az előnyösebb megoldás?
4: A tantervi reformnak nem az a hozzáállás, hogy rendben van, akkor mindenre hozzunk létre új tantárgyakat, és így van ez a pénzügyi ismeretekkel is, amelyek horizontális prioritásként kerültek meghatározásra a tantervi reformban, ami azt jelenti, hogy különböző tárgyakon keresztül tudnak hozzájutni a gyerekek, részben a matematikáról van szó, mondjuk a polgári nevelésről, vagy a különböző egyéb tantárgyakról is, ahol a gyerekek mindig a tanult anyaghoz adekvát módon férnek hozzá a pénzügyi ismeretekhez, és ezeknek van egyfajta gyakorlati orientáltsága, tehát nem valami általános elméleti tudást szeretnénk átadni a gyerekeknek, hanem tényleg azt, hogy minden egyes tárgyon keresztül, minden egyes témán keresztül hozzájutsanak azokhoz a gyakorlati ismeretekhez, ami lehetővé teszik nekik azt, hogy helytálljanak a való világban is, ami a pénzügyeket illeti. Absztrakt témáról van szó, úgyhogy hogy fontos az, hogy a tanerő valahogy megtalálja azt a gyakorlati útot, amivel el tud jutni a gyerekekhez, amivel érdekessé tudja tenni ezeket a témákat, és hogy ne csak úgy maradjon, hogy igen, akkor most beszélgetünk valamiről, ami egy elméleti dolog, hanem hogyha be tud hozni élmény alapú oktatást a tanerő, vagy pedig valamilyen más formában izgalmassá, életszerűvé, gyakorlativá tudja tenni az oktatást, az szerintem nagyon-nagyon sokat segít a gyermekeknek.
2: Mennyiben az iskolák és milyen mértékben a szülők felelőssége, hogy a diákok ne csak elsajátítsák, de alkalmazni is tudják az olyan készségeket, mint a pénzügyi műveltség?
4: Nyilván egy ilyen témánál, mint a pénzügyi ismeretek, tehát ezt nem lehet csak az iskolában tanulni. Szükség van arra is, hogy a tanuló körül lévő háló, társadalmi háló valamilyen formában szintén részt vegyen ennek a átadásában. Tehát ez különösen akkor igaz, amikor olyan családokról van szó, ahol pénzügyi ismeretek a szülő esetében viszonylag jó szinten vannak. Hát nyilván minden egyes felnőttnek vannak valamilyen pénzügyi ismeretei, de olyan családokban, ahol képesek ezeket átadni, ahol erről szó van mondjuk a vacsoraasztalnál, ahol tényleg van mit tanulni, ott nyilván utána az iskolának a szerepe is sokkal egyszerűbb, vagy kevésbé kiugró. Ott, ahol maguk a szülők nem tudják átadni ezt az információt, ő nekik pénzügyi problémáik vannak, amik mondjuk lehet, hogy pont abból adódnak, hogy nekik nem voltak kellő ismereteik gyerekkorukban, hogy nem tudták elsajátítani ezeket az ismereteket, akkor nyilván sokkal fontosabb az is, hogy az iskola mit tud átadni, és adott esetben ez ellene is tud menni annak, vagy lehet benne feszültség ahhoz képest, mint amit a tanuló otthon lát, ezzel tudni kell dolgozni. Nyilván a tantervi reform keretén belül azt is nem csak lehetővé van téve, hanem ajánlott is, hogy minél erősebben sikerüljön bevonni a családokat, a szülőket az oktatásnak a folyamatába, hiszen mindennél arra utal, hogyha jobban integrálódik az iskola magába, a helyi társadalomnak a szövetébe, akkor sokkal egyszerűbb a gyerekekkel sikereket elérni. Ugye itt is igaz az, hogy azok a családok, akik eleve maguktól jönnek, és akarják, és szeretnék, és segítenek, ővelük a legkönnyebb, de azok a családok is relevánsak, sőt a gyerek szempontjából sok esetben tényleg ez a fontosabb, mert hogy itt lennek a nagyobb nehézségek azoknál a családoknál, akik nem képesek így részt venni a közös munkában. Az összekapcsolásuk nagyon fontos lehet abban, hogy egy ilyen témában sikert tudjunk elérni.
2: Ha már a családi hátteret említettük, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy az inklúzió, vagyis a lemaradók felzárkóztatása szintén a kiemelt céljai között szerepel, és ahhoz, hogy valaki képes legyen kitörni a generációs szegénységből, ugyancsak elengedhetetlen, hogy rendelkezzen megfelelő pénzügyi ismeretekkel. Hogyha társadalmi szinten sikerül előrelépést elérni, akkor akár olyan projektek is jöhetnek, amik kifejezetten a hátrányosabb helyzetben lévő régiókra koncentrálnak majd.
4: Természetesen a hátrányos helyzetű régiókban felnövő gyerekek esetében a pénzügyi ismeretek ezek különösen fontosak lehetnek. Azt látjuk, hogy tényleg a lemaradás ezekben a régiókban viszonylag nagy. Muszáj valamilyen formában célzottan is dolgozni ezekben a régiókban.

0: családjától nehéz elvárni, hogy adekvát szintű a 21. század elvárásainak megfelelő pénzügyi ismereteket adjon át, miközben pont itt lenne a legfontosabb, úgyhogy itt sok tér van a változásra. Azok a civil szférában tevékenykedő szervezetek, amelyek a mély szegénységgel foglalkoznak, például az a szervezet, ami az ómamákat is viszi, különleges programokat indított pontosan pénzügyi ismereteknek a javítására, és ebben egyébként az állami szervezetek is mindig partnerok, tehát ez egy állam és civil szféra közötti együttműködésen alapszik, hogy el tudjon jutni a pénzügyi ismeretek fejlesztése minél több szegény helyzetű családhoz is.
1: Az intézményes kereteken túl a család is kulcs szerepet játszik abban, hogy egy gyermek később tudatos anyagi döntéseket hozó felnőtt legyen. Azt, hogy hogyan és mikor kellene elkezdeni a pénzügyi nevelést a mindennapokban, Barát Kinga pénzügyi tanácsadó összegzi.
2: A pénzügyi tudatosság szerintem ma már az egyik legfontosabb alapkompetencia, nem csak a felnőttek, hanem már a fiatalok és gyerekek életében is. A pénzügyek világa és a tudatos pénzköltés nem valami távoli, bonyolult dolgokról szól, hanem teljesen hétköznapi szokásokról, amik már gyermekkorban elkezdődhetnek, és később nagyon komolyan meghatározzák, hogy ki hogyan tud bánni a pénzzel majd a felnőtt életében. A pénzügyi műveltség már nem egy extra tudásként van emlegetve, hanem inkább egy alapkészségként, amit nagyon korán el kell kezdeni fejleszteni, ugyanúgy, mint az olvasást, írást, vagy a digitális eszközök használatát. Ez a téma az utóbbi években azért lett ennyire fontos, mert teljesen megváltozott az, ahogyan a pénzhez viszonyulunk. Ma már szinte minden digitális. Egy telefonról pár másodperc alatt lehet vásárolni, előfizetni, vagy akár hitelt is felvenni, és közben sokszor nem is érezzük fizikailag, hogy pénzt költünk. Ez az egyik legnagyobb különbség a korábbi generációkhoz képest. Régebben sokkal inkább kézzelfogható volt a pénz, ma viszont sokkal könnyebb elveszíteni a kontrollt felette. A gyerekek és a fiatalok nem azt látják, hogy készpénz fogy el a tárcából fizikailag, hanem csak egy szám változik a telefonon, és ez nagyon fontos különbség, mert így sokkal nehezebb érzékelni a pénz valódi értékét. Emiatt pedig nagyon sok fiatal kerül olyan helyzetbe, hogy nem igazán érti, hogy hova tűnik el a fizetése hónap végére. Mert sok esetben nem egy nagy látványos kiadás viszi el a pénzt, hanem inkább sok apró teljes hétköznapi döntés. Nagyon gyakran látom azt, hogy valaki nem költ feleslegesen nagy dolgokra, nem él luxusban, mégis a hónap végén alig maradt pénze. És amikor ezt elkezdjük lebontani, akkor mindig ugyanazok a minták jönnek elő. Ott vannak a mindennapi apró kiadások, egy kávé, egy ételrendelés, egy akciós termék, amit nem akartunk kihagyni, vagy olyan előfizetések, amiket már szinte nem is használunk. Ezek külön-külön teljesen jelentéktelennek tűnnek, de együtt nagyon komoly összeget adnak ki egy hónapban. És ami még fontosabb, hogy ezek nem tudatos döntések, hanem automatikus szokások, és pont ez az, ami miatt észrevétlenül viszik el a pénzt. Sokszor azt is látni a fiataloknál, hogy ahogy nő a bevétel, vele egy nőnek a kiadások is. Ugye az első jobb fizetés, vagy fizetésemelés után teljesen természetes, hogy megjelenik az igény arra, hogy kicsit jobban éljünk, többet költsünk magunkra. Ez önmagában nem probléma, viszont ha ez automatikusan követi a bevétel növekedést, akkor úgy nagyon nehéz megtakarítást építeni. És itt jön be az is, hogy sokan halogatják a megtakarítást. Azt gondolják, hogy majd később félreteszek, majd amikor többet keresek, majd amikor stabilabb lesz az életem, viszont a pénzügyekben az idő az egyik legfontosabb tényező. Nem feltétlenül az számít, hogy mennyit teszünk félre az elején, hanem az, hogy mennyi ideig teszünk félre. És ez az, amit nagyon sokan alábecsülnek. Ha a pénzügyi tudatosság hiányáról beszélünk, akkor ennek nagyon gyakorlati közmeg következményei vannak. Sok ember hónapról hónapra él, nincs tartalékuk, és egy váratlan kiadás is komoly problémát jelent. Nem feltétlenül azért, mert kevés a bevétel, hanem mert nincs mögötte rendszer, nincs tudatos pénzkezelés. Nagyon sokszor azt látni, hogy a pénz egyszerűen eltűnik, mert nincs terv. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi a bevételünk, mennyi a fix kiadásunk, mennyi megy el szórakozásra, és hogy mennyit szeretnénk félretenni. És ha nincs egy ilyen terv, akkor a pénz mindig a pillanatnyi döntések szerint mozog. A másik fontos dolog, amit sokszor látunk, hogy nagyszerű, ha a bankszámlán van félretett pénz,

0: pénzünk, ami biztonságérzetet ad, de közben nem feltétlenül dolgozik értünk. A hosszú távú pénzügyi gondolkodás nagyon sokat számít, mert az infláció és az időhatása miatt a pénzértéke ugye folyamatosan változik. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek kockázatos befektetésekbe kell ugrania, hanem azt, hogy érdemes tudatosan gondolkodni arról, hogy a pénzünk ne csak álljon. A másik nagyon erős tényező ma az összehasonlítás, főleg a fiataloknál. A közösségi média világában mindenki sikeresebbnek, gazdagabbnak tűnik. Luxusnyaralások, új autók, drága telefonok, tökéletes életképek jelennek meg ugye folyamatosan, és ez könnyen torzítja a képet, főleg a fiataloknál, mert azt érzik, hogy le vannak maradva, miközben nem látják a teljes hátteret. És teljesen természetes emberi reakció, hogy ehhez elkezdjük magunkat mérni, csak hogy amit ott látunk, az nagyon gyakran nem a valóság teljes képe. Sokszor hitelből finanszírozott életmód, túlköltekezés, vagy egyszerűen csak egy kiragadott pillanatot látunk, és ez az összehasonlítási kényszer az egyik legnagyobb ellensége a tudatos pénzügyi gondolkodásnak, mert olyan életet próbálunk követni, ami valójában nem fenntartható. A pénzügyi tudatosság kialakulásában pedig nagyon-nagyon nagy szerepet játszik a család. Ugye nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen mintákat látunk gyerekkorban. A pénzügyi nevelés szerintem nagyon korán el kell kezdeni, gyakorlatilag már akkor, amikor a gyermek először találkozik a pénz fogalmával a mindennapokban. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni, sőt éppen az a lényeg, hogy a lehető legegyszerűbb hétköznapi helyzeteken keresztül alakuljon ki ugye a pénzhez való viszonyuk. Ilyen például a zseppénz adása, ami önmagában már egy nagyon erős tanulási eszköz. Egy gyermek ilyenkor elkezd döntéseket hozni, elköltöm most valamire, ami pillanatnyi örömöt ad, vagy félreteszem valamire, amit később jobban szeretnék, és ezek a kis döntések valójában már a pénzügyi gondolkodás alapjait építik ki. Nagyon fontos az is, hogy a gyermek megtapasztalja a következményeket. Ha elköltötte a pénzét, akkor elfogy, és nincs több. Ha viszont tudatosan félrerakja, akkor később el tud érni egy nagyobb célt. És ezekből a kis döntésekből alakul ki később a felnőtt pénzügyi gondolkodás. Ez a fajta tapasztalás sokkal többet ér bármilyen elméleti magyarázatnál, mert ugye konkrét élményként rögzül. Nagyon jó módszer az is, amikor a szülők bevonják a gyerekeket a hétköznapi pénzügyi helyzetekbe. Például közös bevásárlásnál árakat hasonlítanak össze, beszélnek arról, mi a különbség a szükséglet és vágy között, vagy együtt terveznek valamilyen nagyobb célt. Ezek a hétköznapi helyzetek sokkal többet tanítanak, mint bármilyen száraz elmélet. Tehát a család szerepe kulcsfontosságú, mert az iskola adhat elméleti alapot, de a pénzügyi viselkedést ugye otthon látjuk. Ha otthon természetes a pénzről való beszélgetés, a tervezés, a tudatosság, akkor ez a gyermeknek is természetes lesz. Ilyenkor megtanulhatja, hogy a pénz nem stresszforrás, hanem egy eszköz, amivel tervezni lehet. Ennek az ellentétje, ha viszont a pénz otthon tabu, vagy folyamatos feszültség, bizonytalanság kapcsolódik hozzá, akkor ezt a mintát viszi tovább, ugye? És később felnőttként is sokszor ugyanezzel a bizonytalansággal, vagy impulzivitással fog dönteni. Sokszor tabu téma egyébként a pénz még barátok között, vagy párkapcsolatokban is, pedig ez rengeteg félreértést okozhat. Ezért nagyon fontos az egyensúly, persze igen, az intézményes oktatás és a családi minta között, de őszintén szólva a hosszú távú pénzügyi szokások szempontjából a családi példa az, ami igazán meghatározó. És ugye nem csupán egy elméleti tudás hiányáról beszélünk, ezt nem lehet csak könyvből megtanulni, ez nem olyan, mint egy iskolai tantárgy, amit ha elolvasunk vagy bemagolunk, akkor kész is van. Ugye a pénzügyek inkább egy készség, amit a mindennapi életben lehet inkább megtapasztalni. A leghatékonyabb módszer ezért a gyakorlat. Az, amikor valaki ténylegesen kezeli a pénzt, akár már kisebb összegeket is, és megtapasztalja, hogy a döntéseinek következménye van. Teljesen más élmény az, amikor valaki csak elméletben hall arról, hogy érdemes félretenni, mint amikor saját maga dönti el, hogy egy összeget elkölt most, vagy inkább félreteszi későbbi célra, esetleg befekteti, és közben látja, hogyan dolgozik a pénze. Nagyon sokat tanít az is, ha valaki hibázik. A pénzügyekben a hibák nem feltétlenül rosszak, hanem úgynevezett tanulási pontok. Egy rossz vásárlás, egy impulzus döntés, vagy egy elhamarkodott kiadás sokszor jobban megtanítja a tudatosságot, mint bármilyen elméleti magyarázat. A lényeg az, hogy utána legyen egyfajta visszatekintés, hogy mi történt, miért történt, és hogyan lehetne legközelebb másként csinálni. Ma a legfontosabb üzenet szerintem az, hogy a pénzügyi tudatosság nem lemondás. Nem arról szól, hogy ne költsünk, ne éljünk, vagy ne adjunk meg magunknak dolgokat, hanem arról, hogy legyen rálátásunk a pénzünkre, és tudatos döntéseket hozzunk. Mert ha egy dolgot nagyon biztosan látni, az az, hogy a pénzügyi problémák ritkán jönnek egyetlen nagy hibából, sokkal inkább sok apró mindennapi szokásból. Ha nincs keret, ha nincs tervezés, akkor a pénz nagyon könnyen szétszóródik, anélkül, hogy észrevennénk, és ezeken már fiatalkorban, vagy akár gyerekkorban elkezdünk változtatni, dolgozni, akkor nagyon gyorsan látványos különbség tud kialakulni.
1: Ha szilárd alapokon nyugvó országot és stabil gazdaságot szeretnénk, akkor elengedhetetlen, hogy a lakosság pénzügyileg művelt legyen, mivel megfelelő ismeretek hiányában a társadalom sokkal nehezebben birkózik meg a kihívásokkal. Az elmúlt percekben Mayer Péter, a Szlovák Nemzeti Bank szóvivője, Ravasz Ábel, Tomás Drucker oktatási miniszter tanácsadója és Barát Kinga pénzügyi szakértő összegezték, hogy milyen kompetenciákkal kellene rendelkeznie egy az anyagi kérdéseket igazán tudatosan kezelő polgárnak. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy a szombati reggeliben elhangzott beszélgetést ismételtünk meg. Tirajcsik Dóra köszöni a megtisztelő figyelmüket.

0: Szerdán kerülhetnek a kormány elé a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések. Robert Kalinyák védelmi miniszter nem hajlandó elárulni, mennyibe fog kerülni az eperjesi kórház felépítése. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról. Borult helyenként viharos időjárással kezdődik az új hét.
1: Napzárta. Hornyák Istvánnal.
0: Jó estét kívánok! Hallgassák meg adászáró hírösszefoglalónkat. Robert Fico miniszterelnök pénteken végleges utasítást adott a vállalkozói környezet, valamint a gazdaság élénkítés és növekedés javítását célzó intézkedések törvényes alapokra való helyezésének kidolgozására. A téma kedden a háromoldalú érdekegyeztető tanács, szerdán pedig a kormány elé kerül. Mindezt a miniszterelnök szombaton jelentette be a közösségi hálón közzétett videójában. Robert Fico arról is beszélt, hogy rövidesen ismét előveszik a közbeszerzési hivatal és a versenyhivatal összeolvasztásának kérdését. Ezen kívül Fico elmondta, hogy szerinte törvénnyel kell megakadályozni a homoszexuális párok külföldi házasságkötésének szlovákiai elismerését. Robert Kalinyák az STVR 5 perc múlva 12 című vitaműsorában nem mondta meg, mennyibe fog kerülni az eperjesi kórház építése. A műsorvezető kérdésére csak úgy reagált, hogy nem lesz 1 milliárd euró, hanem annál 100 milliókkal kevesebb. Az, hogy a kórház katonai része mennyibe kerül majd, a héten egy másik interjúban sem árult el, csupán annyit mondott, hogy a civil rész ára 540 millió euró lesz. A védelmi miniszter vitapart partnere a közrádióban ma William Karasz, a KDH alelnöke volt, aki szerint az eperjesi kórház és a miniszter maga is a hozzá nem értés szimbóluma lesz. Karasz azt is a szemére vetette Kalinyáknak, hogy elhamarkodottan folyik az építkezés. Olykor éles szóváltásba keveredett Andrej Danko és Michal Simecska a TA3 mai vitaműsorában. A Progresszív Szlovákia elnöke azt mondta Dankónak, hogy a koalícióban olyan, mint egy felmosórongy. Összekaptak az alkoholfogyasztáson is. Danko azt vetette Simecska szemére, hogy az országjárása során kocsmákban találkozik az emberekkel és itatja őket. Simecska viszont emlékeztette Dankót arra az esetre, amikor autójával nekiment egy közlekedésre, lámpának, majd elszökött a baleset helyszínéről, hogy a rendőrök csak 15 óra elteltével tudják megszondáztatni. Danko erre mérgesen azt mondta, ha még egyszer szóba hozza az alkoholfogyasztását, feljelenti őt. Juraj Blanár a Markíza televízióban kijelentette, hogy nem volt és nincs is ambíciója a Smer elnökének lenni. A kérdés úgy merült fel, hogy Tibor Gaspar, a párt másik politikusa, a héten egy interjúban azt mondta, nem akar pártelnök lenni, de Blanárt el tudja képzelni a Smer élén, hisz régóta tölt be magas funkciót a pártban, külügyminiszterként pedig rálátás van a világ politikájára. A mai műsor másik vendége az SAS parlamenti képviselője, Vladimira Marcinková, a PS és a Magyar Szövetség között folyó tárgyalásokra reagálva leszögezte, hogy az a PS belügye, és ha megegyeznek, ők azt tiszteletben fogják tartani. Azt viszont hozzátette, hogy az SAS-ben kritikusan szemlélték a szövetség és Orbán Viktor együttműködését. Azt is megjegyezte, hogy az SAS szintén próbálja megszólítani a magyar nemzetiségű választókat. A Progresszív Szlovákia tárgyalásokat kezd a Demokraták nevű parlamenten kívüli párttal a lehetséges egybeolvadásról a parlamenti választások előtt. Erről Iván Korcsok beszélt a Joy Televízió politikai vitaműsorában. A PS alelnöke szerint, ha egy év múlva is a mostanihoz hasonló preferenciája lenne a két pártnak, akkor már késő lenne annak megbeszélésére, hogy ne vesszenek el az ellenzéki szavazatok. Korcsok arra is reagált, hogy az SAS és a KDH önállóan akar indulni a parlamenti választáson, ám ők nem erőltetik minden áron az olyan összefogást, amelynek feltétele az önállóságuk feladása. A PS elnöke anyjának ügyére vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy a projektfórum nem Mihály Mecska ügye, hanem az anyjáé. Korcsok a Magyar Szövetséggel folyó tárgyalásokról szólva elmondta, hogy Szlovákiában szükséges változások eléréséhez fontos a magyarok jelenléte is, bár az egyeztetések végkimenetele még nyitott. Nem sokkal adásunk előtt gála hangversennyel és eredményhirdetéssel értek véget Galántán a 20. Kodály napok. Előtte koszorúzási ünnepséget tartottak Kodály Zoltán emlékművénél a Városi Parkban, majd a résztvevő énekkarok felvonultak a Kodály Zoltán utcán. A pénteki nyitó hangversenyt követően szombaton az ország különböző pontjairól érkező énekkarok minősítő versenye valósult meg, este pedig az énekkarok ünnepi hangversenyére került sor Galántán a neogótikus Eszterházi kastélyban. Ezután az énekkarok a régió településein léptek fel. Oroszország az elmúlt egy hét során több mint 2300 csapásmérő drónt, közel 1560 irányított légibombát és 108 különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a támadások elsősorban civil infrastruktúrát értek, köztük lakóházakat és energetikai létesítményeket. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy nagyobb védelmet biztosítsunk az orosz terror ellen, írt a Zelenszkij Telegram csatornáján. Az államfő mai bejegyzésén közölte, hogy Ukrajna újabb Iris-T légvédelmi indítóállomást kapott, és köszönetet mondott Németország támogatásáért. Beszámolt arról is, hogy a héten fontos megállapodások születtek Svédországgal, amelynek részeként új támogatási csomag érkezik, beleértve az ukrán légierő megerősítését Saab JAS-39 Gripen harci repülőgépekkel. Az Egyesült Államok fel akarja gyorsítani katonáinak kivonását az európai támaszpontokról, írta a Weltam Sonntag című német lap. A konkrét lépéseket a Pentagon a közeli napokban akarja bejelenteni a NATO brüsszeli központjában. Német kormánykörökben eddig abban bíztak, hogy az amerikaiak fokozatosan vonják ki csapataikat, de a legújabb információk azt vetítik előre, hogy Európának kevés ideje lesz a reagálásra. Előzőleg az amerikai védelmi miniszter egy Szingapurban zajló biztonsági fórumon kijelentette, hogy lezárult a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét. A tavalyi év végén mintegy 85 ezer amerikai katona állomásozott Európában, közülük mintegy 10 ezeren Lengyelországban és 36 ezeren Németországban. Donald Trump amerikai elnök igyekszik megváltoztatni az Iránnal kötendő egyezség több pontját. A New York Times értesülése szerint Trump módosító javaslatait továbbították Iránnak, de egyelőre nem lehet tudni, milyen jellegű változtatásokról lenne szó. Ugyanakkor az Axios hírportál azt írta, hogy az amerikai elnök szeretné szigorítani azokat a pontokat, amelyek az Irán birtokában levő nukleáris anyagok további sorsát érintik. Trump kijelentette, számára az a legfontosabb, Irán beleegyezik abba, hogy soha nem fog atomfegyvereket gyártani, és ismét megnyitja a Hormuzi szorost, amelyen keresztül a háború előtt a világ kőolajszállításának ötödét bonyolították le. Az izraeli hadsereg elfoglalta a stratégiai fontosságú Beaufort erődöt Dél-Libanonban. Az AP hírügynökség szerint 2000 óta ez a legmélyebb behatolás Libanon belső területeire, amikor Izrael kivonta csapatait Dél-Libanonból és felhagyott a terület közel 18 évig tartó megszállásával. Az erőd elfoglalása előtt az izraeli katonaság intenzív harcokat folytatott a militáns Hezbollah erőivel. A 12. századból való erődítményt az UNESCO fokozott védelmet igénylő jelentős műemléknek nyilvánította. Izrael szerint az erődben és környékén a Hezbollah jelentős infrastruktúrát épített ki, innen indította rakétáit az izraeli hadseregre. Hatalmas robbanással kísérve semmisült meg egy földfelé tartó meteor szombat délután az Egyesült Államok északkeleti térsége felett. A detonáció akkora hangrobbanást és lökéshullámot idézett elő, hogy a lakosok földrengésszerű rengésekről számoltak be, és az épületek is megremegtek, bár a robbanás ereje megközelítőleg 300 TNT-nek felállt meg. A szakértők szerint a meteor teljes egészében elégett a légkörben, így személyi sérülés vagy anyagi kár nem történt. Az amerikai űrkutatási hivatal tájékoztatása szerint a meteor körülbelül 64 kilométeres magasságban óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel száguldott, amikor darabraira hullott és felrobbant.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Ma késő este véget érnek a küzdelmek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Most játsszák a Kanada-Norvégia bronzmeccset. A hajrában óriási meglepetésre a norvégok vezetnek 2-0 arányban. A Svájc-Finnország döntő 20 óra 20 perckor kezdődik Zürichben. A két csapat már találkozott egymással a csoportkörben, akkor a házigazdák nyertek 4-2 arányban. Luis Enrique a szombaton Budapesten bajnokok ligáját nyert Paris Saint-Germain labdarúgó csapatának vezetőedzője szerint nagyon nehéz ellenfél volt számukra az Arsenal, amelyet végül sikerült legyőzniük a Puskás arénában, teltház 62 ezer néző előtt. Mikel Arteta, az Arsenal trénere úgy fogalmazott, elsősorban fájdalmat érez, mert csapatával nagyon közel voltak a trófeához. Mint ismert, a PSG 1-1-es döntetlen és hosszabbítás után 4-3-ra diadalmaskodott a 11-es párbajban, így megvédte címét a legrangosabb európai kupa sorozatban. A BL finálé után a francia lapok főleg Luis Enrique vezetőedző érdemeit emelték ki, míg az angolok egyöntetűen szívszaggató vereségről írtak. Szoboszlai Dominik bekerült az angol labdarúgó bajnokság álomcsapatába, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állítottak össze, és a honlapján tett közzé a Premier League. A 10. helyen kiemelt Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit kettős meglepetésre 6-2-7-5-re kikapott a Megeli Kempen Andrea Klepacs belga-szlovén kettőstől, a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyének 8. döntőjében. Egyesben elbúcsúzott a párizsi tornát eddig 4-szer elhódító lengyel Iga Swiatek, akit az ukrán Marta Kostyuk 7-5-6-1-re győzött le. 30 évesen visszavonult az aktív versenyzéstől az olimpiai bronzérmes Hárspataki Gábor, a magyar karatesport legeredményesebb alakja. A világbajnoki éllovas olasz Marco Bezzecchi a Mugello-i olasz nagydíj megnyerésével 17 pontra növelte előnyét a MotoGP pontversenyében csapattársa, a spanyol Jorge Martin előtt. A brit Elfyn Evans nyerte a japán rallit, a világbajnoki sorozat 7. versenyét, és összetettben már 20 ponttal vezet. Mára ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel 6 óra után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: A nap hátralevő részében túlnyomóan felhős, borult lesz az égbolt, a keleti ország részben eleinte kevesebb felhővel, és kezdetben csak elvétve, majd egyre több helyen elered az eső, néhol zivatar sem kizárt. Hajnalban 18 és 13 fok közé süllyed a hőmérők higanyszála. Holnap folytatódik a csapadékos időjárás, többfelé záporokkal, zivatarral, majd este felé délnyugaton csökkenni kezd a felhőzet. A hőmérséklet az ország nagy részén 15 és 20, nyugaton és délen 20 és 25 fok között alakul. A gyenge nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül, a viharok környezetében átmenetileg megerősödik. Kedves hallgatóink, Önök a napzártát hallották 2026. május 31-én. Kovács János hangmérnök nevében is az ügyeletes hírszerkesztő Hornyák István köszöni egész napi figyelmüket. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk. További szép vasárnap estét, a viszonthallásra!

0: A holnapi nappaliban gyermekkorunk emlékeit idézzük fel. Többek között Korpás Éva is elárulja, hol volt a kedvenc játszóhelye. Majd Hégdi Dusant az ifjú szívek legújabb bemutatójáról kérdezzük. Végül pedig a Kultermix rovatunkban az elmúlt időszak popkulturális híreit elemezzük. Szóba kerül Mick Jagger váratlanul félbeszakított bulija is. Köteles Szabolcs vagyok, holnap 9 órától várom Önöket itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
3: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
2: ale aj tvorivé dielne,
3: výstavy
2: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
4: v Piešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.